0: De kiemelkedő segítőkészséget mutattak a vásárlók Veszprém, Győr-Moson, Sopron, Fejér, Csongrád-Csanád és Somogy vármegyében is. A legnépszerűbb termék idén is a tészta volt, de sok édesség és bébétel is érkezett a közelgő gyermeknap miatt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom Pezsgő, kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Szulák Andreát nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára látom vendégül ebben a műsorban, amikor jön, én mindig elmondom, hogy és az a hölgy, akinek a mai napig idézgetik a dalait filmekben, hétköznapokon, lásd, nem Harapa néni és társai, az nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, de már sokkal korábban.
2: De én ezeket csak most fedezem fel. Legalábbis örülök, hogyha így látod, és nem így értem.
1: Örülök
2: meg. Nem így. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mindig
2: és
1: jó,
2: nagyon jól esik, hogyha így gondolkodol rólam, vagy így tartod a dolgot rólam.
1: Elcsípsem egy beszélgetést, ne haragudj, bocsánat, szabad ne feled. Somogyi Zolival, a kollégámmal beszélgettetek, és te azt mondtad, hogy ajándék, például a szülői szerep.
2: Igen.
1: Ennek az országnak meg ez az ajándék, hogy Szulák Andrea van nekem.
2: Jaj, Andris, ne hozzá.
1: Ez jutott eszembe.
2: Zavarba jövök. Figyelj, én nem tudom, én valahogy ilyen szorgos hangyaként tekintek magamra, aki soha nem ilyen kivételezett dolgokra gyúrt, tudod? Tehát nem kitüntetésekre, meg óriási nagy arénás detonációkra gyúrtam, hanem a mai napig tele van a naptáram, és egészen pici településekre is elmegyek, hogyha hívnak. És természetesen...
1: Hívnak,
2: és én nagyon nagy szeretettel megyek, mert nem tudom, valahogy én egy kicsit ilyen misszióként tekintek a hivatásomra, nem. Ahogy te mondtad az előbb itt a beszél, ez nem munka.
1: Igen.
2: Ez egy küldetés, tudod, és lehet, hogy ilyen túlságosan szerénynek, meg ilyen nyálasnak tűnik, amit mondok, de valahogy így vagyok, tehát így vagyok bekötve. 19 éves korom óta csinálom ezt, és azóta ebben én soha nem méricskéltem, hogy mit szabad nekem, és mit nem.
1: Meg akkor eszedbe sem jutott 19 évesen, hogy ez hova fejlődhet?
2: Álmaim voltak, de soha nem tevékenyen nem gyúrtam rá ezekre az álmokra, tehát hogy ezek mindenképpen az én hatáskörömön belül megvalósuljanak. Mindig úgy gondoltam, hogy van egy felettem álló hatalom, amit nevezhetünk Jóistennek, nevezhetünk Sorsnak, aki pontosan tudja, hogy milyen ösvényekre kell engem ráterelnie. És mivel elég kalandvágyó lány vagyok, és voltam, és leszek is, ezért soha nem ugrottam élen ezek elől a feladatok elől.
1: Hanem inkább beleugrottam.
2: Bele! Nyakig, persze. És ma is ezt csinálom, hogy egy csomó olyan érvényesülési lehetőség, ami ugye az ember előtt, mint ilyen kísértés megjelenik, azokat én gyönyörűen kikerültem. Tehát nem, nekem van egy saját belső értékrendem, egy óramű, ami szerint működöm, és egyelőre még lekopogom, még működik, tehát nem kellett soha sehova.
1: Az ösztöneid nem hagytak cserben.
2: Nem kellett betagozódnom, nem kellett olyan barátságokat kötnöm, amihez nem volt gyomrom, nem kellett olyan emberekkel kapcsolatban maradnom, akik leszerepeltek előttem, és csinálom tovább a dolgomat. Nem mutogatok senkire, nem kérek számon senkin semmit, csak a saját dolgommal foglalkozom.
1: Beleültetted a bogarat az előbb a fülembe, azt mondtad, voltak álmaid, de azokhoz az álmokhoz képest megélni az összes évtizedet milyen volt?
2: Hát figyelj, lubickolok benne. Egyrészt az abban, hogy még élek. Másrészt abban, hogy úgy tudok élni, hogy jól érzem magam benne. És attól érzem jól magam benne, hogy van egy generáció, sok generáció, mint például a tiéd is, akik szeretettel gondolnak rám. Tehát a munkásságomra, a jelenlétemre, a lényemre nem undorodva, vagy felháborodottan. Tehát én nem akartam soha megosztó lenni.
1: Mert nem adtál rá okot.
2: Mert nem akartam megosztó lenni, pedig biztos, hogy azt mondta nekem a Friderikus Sándor, hogy maga sokkal többre vihette volna, hogyha nem ennyire eszes. És mondom, tudom, de nekem ez így
1: jó. De mi van még ennél több egyébként?
2: Mi? Andris, hát azért néz körül. Itt azért nagyon sok minden lehetett volna az elmúlt évtizedek alatt. Ha belegondolsz, tulajdonképpen az én generációm, az úgynevezett rendszerváltó generáció, vagy legalábbis mi azt hittük magunkról, szerintem ez nem pontosan van így, nekünk egyebet sem kellett csinálni itt az elmúlt évtizedek alatt, mint alkalmazkodni az éppen adott lehetőségekhez. Volt, aki nagyon ügyesen, sikeresen tudott alkalmazkodni, volt, aki kihullott ebből az úgymond versenyből, és volt, aki ott szépen a közép mezőnybe eltotyorog, ez vagyok én, tehát jöhet eső, jöhet szél, én megyek a saját tempómban tovább.
1: Megint akkor egy picit vissza kell, hogy utaljak a Somogy is elcsípett beszélgetésre, akinél a Zolinak mondtad, hogy miért nem szólt arról, amikor például meg kellett élni a Nem harap a néni is, meg a Szelavis korszakot, hogy az egy korszakalkotó valami volt, mert hogy te nem így élted meg.
2: Egyáltalán nem így éltem meg. Én azt hiszem, hogy az idő igazolja vissza az én kis munkásságomat, vagy az én letéteményeimet. Abban a pillanatban nem éreztem azt, hogy engem sztárolnának, vagy hogy olyan kiváltságos helyzetet teremtenének körülöttem. Nem is nagyon játszották a lemezeimet, mert azt mondták, hogy hát ez nem rádióbarát. Nem nagyon hype-oltak engem. Mindig voltak olyanok, akiket előrébb tettek a sorban. És én ebben megtanultam együtt élni. Talán ez nevelte engem arra a bizonyos attitűdre, amit itt az előbb vázoltam, hogy ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet.
1: De közben ők lehet, hogy nem kaptak legendás szerepeket színpadon, lehet, hogy nem volt primetime-os műsoruk televízióban, tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az élet az mégis is valahol egységre játszik? Egyensúlyra?
2: Arra jöttem rá, hogy én nagyon szeretek dolgozni. Tehát engem mindig, én akkor mindig akkor kerülök balancba, ha dolgozhatok. És ez alatt nem csak az előadó művészetet értem, hanem akár a hétköznapjaimat, amikor női, anyai, háziasszonyi feladataimat látom el. Tehát, hogyha én képtelen vagyok csak úgy ülni és nézni ki a fejemből, mindig kell valamit csinálnom.
1: Hát és csinálsz is valamit. Most hát is azért jöttél egyébként, mert a millió elfoglaltságod mellett egyébként vállaltál egy nagy koncertet is, nem is akárhol.
2: Igen, mindig az unszolásnak engedek, akármilyen bizarról is hangzik, mert szerintem nagyon sokan azt gondolják rólam, hogy én egy ilyen tudatos csaj vagyok, tudod, aki taposom magam előtt az aknákat, és megyek át egy ilyen bozóton keresztül egy macsetével. Nem így van, hanem szerencsére körülvesz egy olyan masszív, nagyon megbízható és nagyon értékes baráti kör, akik ötletelnek körülöttem, csak úgy. Miért nem adott ki a receptjeidet könyvformájában? Én, de hogy adott? Kiadtuk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan lemezt? Csináltunk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan koncert? Csináltunk. És akkor most ez a koncert, amiről beszélsz, ez is egy ilyen baráti unszolásra jön létre, mert az én vágyam volt, hogy tudom, másfél évvel ezelőtt legyen egy nagy összefoglaló olyan jubileumi koncertem, ami a pályámon eltöltött, 40 évet öleli fel.
1: Azért mertem a múltról beszélni, mert ha már összefoglaló, akkor
2: abszolút.
1: Miért ne ugrálhatnánk az időben?
2: Abszolút. És a várakozásaimat messze felülmúlta az a bizonyos 2004. december 6-ai Erkel színházbeli koncert, ahol már egy hónappal nem lehetett az előadás előtt jegyet kapni, full teltház volt, és rettetesen megható volt az egész. És akkor én úgy éreztem, hogy ezt a sok évet ezért az egy koncertért érdemes volt végigcsinálni. És a barátaim is úgy ítélték meg, hogy ez egy jól sikerült dolog, és azóta is folyamatosan szívták a véremet, hogy miért nem csinálunk még egyet, és mondtam, gyerekek, nekem még ez sem sikerült teljes mértékig feldolgoznom lelkileg, de végül is aztán nem engedtem a nyomásnak, hanem azt mondtam, hogy jó, legyen egy jó buli, csináljunk egyet, és ehhez adódott ez a Margit-szigeti lehetőség, ami nekem ugye érzelmileg sok apró szálon kötődöm oda. Nagyon izgulok, hogy jól sikerüljön ez is.
1: Mesélsz az érzelmi szálakról?
2: De figyelj, gyerekkoromban én már ott statisztáltam opera előadásokban. Aha. Még anyukám is volt ott velem együtt. Ezeket ilyen kalandként éltük meg. Aztán az évtizedek alatt volt egy csomó olyan projekt, ami ott a szigeten valós musical előadás,
1: igen.
2: Nagyszínházi programok, rengeteg koncert, tévéfelvétel, mit tudom én még mi minden, és ezeknek a lenyomata mind ott van az emlékeim között, és És úgy gondoltam, hogy zárt térben már sikerült valami olyasmit adnom, amitől én is gazdagodtam. És tudod, én egy kalandvágyó lány vagyok, ezt már sokszor elmondtam, most 19-re lapot húzok, hasszoljon, legyen szabad téren. Most az elemekkel kell majd megküzdeni.
1: Na, tehát kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színház, vagy színpad, kinek hogy tetszik, de hát színházról van szó. A dátumot még nem mondtuk el.
2: Június 6. Ez egy ilyen szinte kabbalisztikus szám, hogy 2026-06-06, de én nem félek.
1: Én nem félek ezektől
2: a számoktól. És talán még csak annyit mondanék el, hogy ha már említettük ezeket az intim szálakat, hogy olyan vendégeket hívtam el a barátaim közül, akiket nagyon szeretek, nagyon közel állunk egymáshoz. Wolf Kati, Veréb Tomi és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim, illetve évtizedek óta a hű, harcos és tettes társaim a Stúdió 11 fog kísérni.
1: Szeretjük mindannyiukat. Előre elnézést a kérdésért, ezt egyszer Deák Billnek föltettem.
2: Hogy hány kiló vagyok, nem mondom.
1: Hogy majdnem rám borította az asztalt a Bill, hogy merek ilyet kérdezni, de őszintén érdekel, egy Szulák Andreának miért kell vendégeket hívni egy koncertre?
2: Nem kell.
1: Te magad elviszed a sót.
2: Nem kell.
1: Igazándiból gesztus feléjük?
2: Egyrészt egy gesztus feléjük.
1: Vagy a közönségnek is egy gesztus?
2: A közönség felé én nem gondolnám, hogy különösebben még turboznom kellene az adni vágyásomat, mert hiszen az egész koncert arról szól, hogy örömet okozzak nekik. Van és volt közös dolgunk ezekkel a vendégeimmel. Tehát a Veréb Tomival egy olyan duettet fogunk énekelni, amit az Operettszínházban énekeltünk már a Szépség és a Szörnyetek című musicalben. A Karamell néhány évvel ezelőtt szintén írt egy musicalt, amelyben én kaptam egy kis szerepet, amit nagyon-nagyon a szívembe zártam és őrzöm. Ezt a dalt is el fogjuk énekelni. A Wolf Katihoz szinte kislánykora óta a barátság fűz, még az apukájával is dolgoztam együtt. Vele pedig egy igazi nagy, ikonikus Barbra Streisand duettet fogunk előadni, tehát ezek nem véletlenszerű összekapcsolódások, hanem nem egy hakni, hanem valamiért visszaemlékszünk néhány régmúlt közös pillanatra.
1: Ha már egyébként is egy összegzésről van szó. A másik, amivel felszoktam idegesíteni a művészeket ebben a műsorban, hogy nekem az a fejlővésem minden egyes koncertnél, hogy mi az első dal. Ha van intro, akkor az intro utáni első. Lehet spoilerezni? Azt te már tudod, hogy mi lesz?
2: Igen. De hát a koncert címe is ez. Az élet az úr.
1: És azzal kezded?
2: És az.
1: Ezzel a nagy évű dallal?
2: Hát igen.
1: Na, akkor megalapozod.
2: Az egész tulajdonképpen egy kicsit ott, tudod, valaki megkérdezte, hogy az én pályafutásom, tehát én hogy dolgozom fel a sikert és a sikertelenséget, és akkor mindig el szoktam mesélni, hogy én nekem volt időm hozzászokni mind a kettőhöz. Mert nem tegnapról holnapra lettem ismert, hanem nagyon-nagyon sok kis építőkőből rakódik össze ez a felépítmény, amit most Szulák Andreának hívunk. Ebben annyiféle mérföldkő volt, Oroszlán király, Xenia Láz, Nem harapa néni, sorolhatnám, aztán jöttek a színházi szerepek, tehát hogy nem az volt, hogy tegnap megnyertem egy tehetségkutatót, és holnaptól kezdve az egész világ a lábaim előtt hever. Én a mai napig nulláról kezdem el a koncertjeimet. Nagyon izgulok mindegyik előtt, tök mindegy, hogy az egy fél órás fellépés, vagy másfél órás önálló koncert, és mindig úgy megyek be, mintha soha senki sehol engem még nem hallott volna énekelni. Nem tudok másképp.
1: Tehát bizonyítani kell. A tegnap sikere az nem?
2: Nem.
1: Számít?
2: Nem. És megtapasztaltam azt is, hogy az a fajta túlzó magabiztosság, ami már arroganciába hajlik, az utána mindig elbukik. Tehát inkább legyen az ember visszafogottabb, inkább legyen egy kicsit bizonytalanabb, és akarjon bizonyítani, mert valahogy az mindig jobb energiákkal működik a közönség felé, szerintem.
1: No, egy-két kulisszatitkot és szakmai kulisszatitkot árulj el, kérlek. Nem vagyok zenész, műkedvelő vagyok, fogalmam nincs ez, hogy működik. Tehát amikor te egy ilyen nagyon nagy évű dal, ahol persze valamennyi dalodban nagyot kell énekelni, de ebben talán még nagyobbat, nem? Vagy csak én gondolom azt?
2: Mi a kérdés?
1: Az élet az úrban, hogy ez hogy van ilyenkor? Persze, be vagy énekelve, ugye úgy kezded el, de hogy ez nálatok énekeseknél nem úgy van, hogy fel van építve, hogy majd itt tudom, hogy az ötödik dalnál jön, ahol nagyon meg kell erőltetnem magam. Egyáltalán neked meg kell, na ez a kérdés lényeg, hogy meg kell erőltetned a
2: persze.
1: Hát hangszálaidat? Persze, tehát persze. Az nem úgy van, hogy te kaptál egy tehetséget, és akkor bármikor kiénekelsz bármilyen magasságot.
2: Egyfelől így van, másfelől azért ezzel kell dolgozni. Tehát azért ez egy izom, köteg a hangszalag, ezzel kell foglalkozni, erre vigyázni kell, de nem úgy, hogy nem iszol hideg vizet, meg nem eszel fagyit, meg hát, nyilván vannak, akik érzékenyebbek, nekik ez probléma. Én egy strapakanca vagyok, tehát én lovon és trapézon, napra kötve, víz nélkül, mindenhogyan bírom az éneklést, de gondolkodnom kell abban, hogy bírjam. Az Erkel Színházi koncertemen 2:20 énekeltem végig úgy, hogy egy kortyvizet nem ittam. Kínált a takarásban a munkatársam, aki azt mondta, hogy figyelj, te nem vagy normális. De mondta, ne arra, hogy nem értem rá. Aha. Tehát én ott kitöltöttem az időt. Nyilván van egy íve egy ilyen koncertnek, de az én esetemben pontosan ezek miatt, a lépcsők miatt, amit már az előbb elmondtam, nem lehet válogatni. Tehát nem lehet, majd mire beéneklem magam az 5.-6. számba, addig eléneklek valami sablonosat. Ugyanis nekem mindegyikbe ki kell vágnom a rezet. Ezt szokták meg tőlem, és én erre lettem idomítva, hogy egy szerepnél, hogyha mondjuk egy nagyévű dallal kezdődik egy előadás, akkor egy nagyévű dallal kezdődik. Tehát ott nem mondhatom, hogy kicsit várjatok még, mert még nem vagyok ott. Ott kell, hogy legyek.
1: Jó, és CD minőséget kap.
2: Megpróbáljuk.
1: A kedves közönség.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Sláger FM, amit hallgatnak, és a Slágerkult című magazin műsor. Örülök, hogy itt vannak, Szulák Andrának még inkább örülök, hogy megtisztelt itt a stúdióban, és beszélgethetünk hát olyanokról, amiről minden nap nem tudunk beszélgetni, de milyen jó, hogy most ezt így elővehetjük a teljes életpályát. Nézd, én mindig mondom neked, szerettem a könyvedet, ami rólad szólt, azzal is egy úttörő dolgot vittetek végbe, ugye.
2: Az is egy baráti unszolása történt egyébként.
1: Na, de hogy minden, ami történik, még ha baráti unszolása is, és akkor itt az átok vagy áldás kérdéseim, hogy úttörőnek lenni. Melyik? Mert te azért sokszor voltál az.
2: Sose gondolkodom. Figyelj, én tényleg a vakrepülők magabiztosságával futok neki úgy az ablaküvegnek, hogy csak úgy csattan. Nem szoktam én ilyeneken gondolkodni. Én a kalandokban gondolkodom, Andris. És ha visszamegyünk erre a Somogyi Zoli féle beszélgetésre, aki ugye az anyaság témájában kérdezgetett pár dolgot tőlem, én az anyaságomra is egy őrületes, élethosszig tartó kalandként tekintek. Nem vagyok egy ilyen nehézkes ember, és ezért sokan nem is kedvelnek engem, mert sajnos itt kis hazánkban az a divat, hogy mindenbe úgy bele kell úgy nehézkedni, úgy bele kell szomorodni, hogy nagyon komolyan kell venni, meg úgy nagyon ki kell módolni. Hát én nem ez vagyok. Én megyek, repülök, csinálom, esek, kelek, puffanok, nem számít, fölállok, leporolom magam, és sokkal gazdagabb így az én életem, mint hogyha előre kimatekoznék mindenféle lépést, hogy fú, most nem szabad nekem műsort vezetni, mert hát hogy jövök én ahhoz, hogy egy Vitrai Tamás után, vagy egy, fel sem tudom sorolni, ki mindenki után én majd ott ülök és beszélgetek. Nem számít, mert ott én ülök, és beszélgetek. Ja, hogy van ott kamera, és egyébként meg nem tudom hány millió ember nézi. Ja, hát az ő dolguk. Aha. Hát ha nem akarja, majd elkapcsol onnan. És ugyanígy vagyok a koncertekkel is, hogy nem erőltetem ezt a mindenáron való... Elmondok egy példát. Rábeszéltek arra, hogy januárban legyen az Arénában egy nagy koncertem. Féltem tőle, mert én nem gondolnám magamról, hogy én rám 15 ezer ember egyszerre kíváncsi. Nagyon sokat filóztam rajta, hogy ez szabad-e, és aztán úgy döntöttem, hogy nem szabad. És lemondtam. És akkor jöttek a jó indulatok, hogy hát úristen, biztos azért, mert... Nem, azért, mert én úgy döntöttem, hogy nem kockáztatom, hogy kinevettessem magam, hogy ellézeng ott mondjuk 4000 ember, ami akkor is egy irgalmatlan nagy szám, de egy 15 000-es torna terembe az gáz. Tehát az a helyes én pozícionálás, hogy meddig terjedek én, és honnantól kezdve ciki a bevállalás, az azért mindig itt van hátul a fejemben. Nem fogsz tudni rám osztani Júliát, csak Dajkát. Érted? Mert látom magam, van egy belső, meg egy külső tükröm, és nagyjából...
1: Egy önálltatása sem volt.
2: Nem.
1: Jó, hát szerintem sok mindentől megkímélted magad.
2: Remélem.
1: Pont ezzel a hozzáállással.
2: Talán ez az egyetlen önvédelmi fegyverem, az összes többi az már az önsorsrontásig visz, mert ennyire nem vagyok ilyen kimódolt mesterkért valaki.
1: No, 2026. 6.-6. Senki ne felejtse el, kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színpad, egy nagyon komoly összegzés. Az összegzésben a Neoton is beletartozik?
2: Nem, most nem. A Neotonban igazándiból egy gondolatnyi szünet van csupán, hiszen nem én vagyok a Neoton. Őt Csepregi Évának hívják. És ezt én mindig is tiszteletben tartom.
1: Akkor is volt az a lemez, és volt, tök jó lemez volt.
2: Tök jó lemez volt, és nagyon-nagyon hálás is vagyok azokért a pillanatokért.
1: Szaladakülváros az volt?
2: Szaladakülváros, meg volt ott még más is, megszületett a trónörök, és hát volt ott egy két jó nő. Igen. De akkor is úgy gondolom, hogy ezzel a, úgy mondjuk szakmailag, hogy goodwill-lel én nem haknizom. Tehát a Neoton az igenis, az Neoton és az Csepregi Éva, akit én nagyon-nagyon kedvelek, és nagyon jó barátok vagyunk.
1: Megértettük, Bardóczi Gyuszi járt itt, és azt mondta, hogy élet egyik legjobb lemeze, amin dobolt.
2: Édesem, szeretem őt is.
1: Annak idején. No, de minden más meg lesz.
2: Nagyon sok
1: korszakokra
2: minden lesz.
1: Korszakokra bontva, vagy hogy képzeljük el?
2: Igen, tehát gyakorlatilag egy ilyen időrendi kronológiában megyünk végig az elmúlt évtizedeken. és legfőképpen azokon a slágereken, amik rajtam számon kérhetőek. Tehát amikre tényleg emlékszik a rádióhallgató, a koncertközönség, vagy akár a színházba járó emberek.
1: A Szellavi az melyik? Hol lesz a műsorban?

0: kamaszlányként való létezés nem biztos, hogy jól fog állni. Tehát akkor már elmúltam azért 30, és akkor még egészen más volt a zenei környezet. Tehát voltak az MTV-ben működő nagyon fiatal előadó művészek, és volt a nagy generáció, tehát az igazi nagyok. És én valahol a kettő között voltam, már kifelé menet ebből a úgymond fiatal kodásból, de még nem érkezett, tehát nem voltak látható nyomai, hogy ez hova fog vezetni, hogy akkor majd más műfajban, akár jazzben, vagy akár valami más alternatív válfajában a popzenének fogok működni, és nem is nagyon sok felkérésem volt akkoriban pont, hát ennek is megvannak a maga háttérinformációja, amit most hosszasan nem szeretnék elemezni, és ebbe telefonált
1: meg.
0: Meg fogom. És ebbe telefonált bele Dés Laci a következő mondatával, hogy azt mondták a stúdióban, hogy tavaly jól énekelsz, csak szerintem mindig olyan szarokat. Ebben kvázi felajánlott, hogy énekeljek el igazán nagyszerű dalt, meg is bátorodtam nyilván ettől a segéd mondattól, és ez lett a Szelavi. Ez lett a Szelavi, és tulajdonképpen szinte ahogy megjelent a film, teljesen váratlan helyekről érkeztek telefonok, hogy színházi feladatokkal elkezdtek engem megkeresni.
1: És akkor elindult egy új.
0: Elbizony.
1: Irány.
0: El.
1: De ha már film, ugye a Belédestem
0: című. Igen.
1: Cameo szerep számodra, de hát tele van Szulák Andi dalokkal.
0: Hát figyelj, ez nagyon... Úgyhogy
1: most az a generációs megismerheti, aki eddig nem?
0: És akkor itt döbbentem arra rá, hogy most már én egy öreg asszony vagyok tulajdonképpen. Figyelj, nagyon jó dolog, hogy a világ tükröt tart az ember elé. Szerintem egyetlen egy dologtól tartok, és mindig is nagyon szem előtt tartottam, hogy ne váljon az ember időskorára saját maga karikatúrájává. Tehát nem hiszek abban, hogy a kort le lehet tagadni, ráadásul a Wikipédia nem felejt, pontosan tudja, mi
1: nézi azt bárki?
0: Hogyne, hát az embereket érdekel. Figyelj, hány éves is még mindig neked, él?
1: Na, akkor most tök őszintén, ez egy fogalmam nincs hány éves, hogy soha meg nem néztem a Wikipédiát. Te mondtad, 22 éve találkoztunk először.
0: Tippelj, szerinted
1: mennyi? Tudom, nem is érdekel, ugyanannyi vagy. Tehát nekem 22 éve a Szulák Andri ilyen. És most nem puncsolásból.
0: Köszönöm.
1: Már úgyis itt ülsz. Hanem ezt csak mondom, hogy ilyen örök fiatal, tehát kortalan.
0: Anyukám is ilyen volt. Tehát mi fiatalosan öregszünk, és én ezt nem szeretem, vagy nem félek kimondani. Nem félek kimondani azt, hogy igen, én már egy javakorabeli előadó művész vagyok, akikre szerencsés esetben generációk emlékeznek. Egyszer egy kiadóban elmentünk egy lemeztervünkkel a barátaimmal, aki visszadobta a lemezt, és közölte, hát ez nem tetszik neki, mert az emberek, akik lemezeket vesznek, életérzést akarnak a pénzükért kapni. Na, ez a lemezem lett életem második aranylemeze, ami ráadásul egy jazz lemez volt. Valószínű, hogy nem volt a kiadónak ebben akkor igaza, mondjuk ő már nincs is a pályán, én meg még mindig.
1: Na, hát ez a lényeg.
0: Tehát, hogy azt gondolom, hogy azok, akiknek fontos vagyok, azok az életük bizonyos szakaszában valamilyen olyan impressziót kaphattak a dalaim, vagy a jelenlétem által, amire örömmel emlékeznek. És akkor nekem már megérte az egészet végigcsinálni.
1: Na, erről a lemezről például mennyi dal lesz?
0: Lesz egy.
1: Ott hatodikán.
0: Lesz, erről is egy. Tehát tulajdonképpen mindenből lesz egy kicsike. Jó,
1: kicsi szemezget. És a Máté Péter lemez?
0: Arról is természetesen, persze. Hát azt a mai napig énekli velem a közönség. Ezek örök klasszikusok. Ahogy a Cserháti dalt is fogok énekelni, a Zsuzsára emlékező, aki nekem nagyon fontos.
1: De Cserháti miért volt neked fontos? Ezt akartam kérdezni.
0: Barátok külön. Voltunk.
1: Aha.
0: Már egy helyen dolgoztunk, egy időben, a Hotel Béke Orfeumában, és nagyon sok közös nyelvet beszéltünk együtt. Zeneit is, emberit is, asszonyit is, mindenfélét. Nagyon szerettem őt, és nagy fájdalmam volt, amikor egy időben teljesen tudatosan eltűnt mindenkinek az életéből, majd aztán nagyon tudatosan visszajött, és ugyanott tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk. és nagyon fontos mondatai vannak még most is a fülemben.
1: Ja, amik úgy viszel magaddal. Nekem egyszer adatott meg, hogy a konyhájában ülhettem, és egy levest főzött nekem ott az Akácfa utcában. Aztán végén én írtam az életéről szóló könyvet.

0: Igen, ezt nem is tudtam. Mert
1: majd a végén mondok.
0: Jó.
1: Még egy-két dolgot, de hogy például az ő tőle mit érdekelsz? A Cserháti
0: mindent dolog. Nem fogok elszpoilerezni.
1: Na, akkor már az derüljön ki ott a Margit szigeten?
0: Így.
1: Mert tudom, hogy benne vagy egy Cserháti műsorokban is, tehát sok olyat láttam, ahol Cserhátisztok. Nehezek az ő dalai? Vagy neked a te hangoddal nem nehezek?
0: Szerintem nehéz dalok ezek, bárkinek a hangjával nehéz dalok, ezek mutatvány dalok, hiszen a Zsuzsának a képességei abszolút nem átlagos, nem hétköznapi képességek. Látom, hallom, hogy mostanában sok fiatal felfedezi az ő munkásságát, aminek...
1: Hát igen, boldog-boldogtalan énekli, csak szerintem igen, ahhoz csak azért kell hang.
0: Én megértem, hogy nagyon sok fiatal is szeretne láthatóvá válni, és ez egy olyan farvíz, amiben jó dolog evezni. Ha valaki nem ismerte a Zsuzsát, meg valaki ismerte, annak meg azért jó, mert például én missziómnak tekintem azt is, hogy az ő emlékét ápoljam, és bizonyos álságos dolgokat levegyek az ő emlékéről. Uh-huh. Ő egy klassz csaj volt, nagyon jól énekelt, a szíveméjén ő mindig is szerintem egy session énekesnő volt. Ő nem igazán élvezte a nyilvánosságot. Ő a zenét imádta, a zenében létezett, az volt neki az oxigén, az volt a vérkeringése. Az, hogy ezt még esetleg emberek nézik, vagy hallgatják, hát jó, hát ha nagyon muszáj. De igazándiból őt csak a zene működtette.
1: Ugye az ember érik idővel, mindannyian. De az, hogy egy dalt milyen érzésekkel énekelsz, nagyon másként nézel ma már egy évtizedekkel ezelőtti dalodra? Tehát más érzelemmel nyúlsz hozzá?
0: Nem.
1: Ha nem Harap a nénihez?
0: Nem, ugyanis én még az a generáció vagyok, aki közvetítek.
1: Uh-huh.
0: Tehát mi nem hangszerművészek vagyunk, akik a különféle díszítésekkel, virgázásokkal térdekényszerítjük a hallgatóságot, hanem én még azt tanultam, hogy a dalok arra jók, hogy érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat közvetítsen. Éppen ezért én nem mindig szeretem túl díszítgetni a dalokat, hanem szeretem, ez olyan dolog, én ki vagyok például az újra gondolt ételektől. Tehát egy paprikás csirkét nem kell újra gondolni, az csak marha jól meg kell tudni csinálni, jogos, szerintem. Okay. Tehát egy dalban nem kell mindenféle virgát belevinni azért, hogy azt higgyék, hogy fú, most ez mekkora mutatvány. Önmagában tartalommal megtölteni és úgy átadni, már az is mutatvány. Uh-huh. Tehát én ebben hiszek, és én erre törekedtem kis csikókoromtól kezdve, engem a Magyar Rádióban tanítottak meg magyarul énekelni, óriási nagy klasszikus hangmesterek, akik például a Cserháti Zsuzsával is rengeteget dolgoztak együtt, és ők a sallangokat, meg a manírokat, meg a felesleges cirkalmakat, azokat mind lecsiszolták rólam, rólunk. Inkább a közlendő volt a fontos.
1: Ha innen jut eszembe a Stúdió 11-el, nagyon jó a kémia, ha már ennyi éve?
0: Igen, én őket nagyszerű zenészeknek tartom, és csodálatos az a törekvés, hogy ugyan már nincs meg az ő bázisuk, a klasszikus magyar rádió, ennek ellenére ilyen alapítványi formában életben tartják ezt a formációt, és hát jobbnál jobb zenészeket tömörít ez az együttes, úgyhogy rájuk mindig számíthatok, ahogyan ők is rám bármikor.
1: Mert azért te jössz-mész, ugye a előadóként, kérdeztem, amikor megérkeztünk, hogy milyen volt a legutóbbi fellépés, és ott is másokkal játszottál, ott nem ők voltak.
0: Igen.
1: De nyilván nem mindegy, hogy az ember kivel lép fel. Van olyan, amikor nagyon mellé megy? Mert nem tudnak követni, vagy mi kell egy énekesnőnek igazán, hogy működni tudjon a színpadon?
0: Hát, hogy más énekesnőnek mi kell, arról nem
1: neked,
0: tudom.
1: Neked.
0: Nekem mi kell? Ugye rólam mindig azt mondják, hogy mert én határozott vagyok, meg olyan kemény vagyok. Nem. Én csak tudom a dolgomat, ami által megkönnyítem a mások dolgát is. Tehát például egy vadidegen zenekarral elkezdeni dolgozni, az egy őrült nagy kihívás, mert a zene, már bocsánat a párhuzam, olyan, mint a szex. Uh-huh. Tehát, hogyha nem érzed a másikat, akkor az nem lesz jó. De mire egy zenekar ezt megtanulja, az meg időbe telik. Tehát nekem úgy kell oda mennem egy fellépés előtt a zenekarhoz, hogy tudom, hogy mit énekelek, hogyan szeretném, hogy, és viszem magammal őket. Az se baj, hogyha egy picit rontanak benne,
1: vagy
0: valami.
1: Kíváncsi, hogy a tiéd rajtad múlik inkább?
0: Szerintem igen. Uh-huh. Nem is szeretem azokat az előadó művészeket, akik cicegnek, hogy jaj, mellé nyúltál meg, jaj, nem úgy szólt az adóbe, jaj, nem. Én vagyok elől, én viszem el a balhét a hátamon, ti csak segítsetek. Uh-huh. Segítünk egymásnak oda-vissza.
1: Ez a Stúdió 11-eseknek meg kellett tanulni, vagy ráéreztek hamar?
0: Együtt nőttünk fel, együtt nőttünk ki. Szerintem már a hajam lobbanásából tudják, hogy éppen most milyen állapotban vagyok, mennyire kell velem jönniük. És fordítva, hogy én is próbálom őket húzni magammal, amikor úgy érzem, hogy most arra van szükség.
1: Akkor egy jó buli lesz.
0: Hát nagyon remélem.
1: Kedves hallgatóink, június 6-a Margit Szigeti Szabadtéri Színház, Szulák Andrea. Az élet az úr?
0: Az élet az úr.
1: Legyen az.
0: Köszönöm.
1: Hát én azt kívánom, hogy sok ilyen jó élményed legyen. Mert akkor az a mi járunk a legjobban.
0: Hát én nagyon hálás vagyok már ezekért is, amik voltak. Ha még a jó Isten ad egy 30-40 évet, akkor utána...
1: Nagyon megérdemlet.
0: Jöhet a reptér.
1: Az. Sok csillogó szempárt. Ott a Margit szigeten is, meg mindenhol, ahol
0: köszönöm
1: csak fellépsz.
0: Szépen.
1: Kedves hallgatóink, Szulák Andreát szeressék, kövessék azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák szerintem a legtöbb, amit adhatnak. Anditól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.
3: Volt egy

0: Hallgatóinkat kérdeztük, miért a Sláger FM-et hallgatják.
1: Reggel tuti a Sláger FM-re ébredek.
0: Ez a Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szulák Andreának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre. Matusik Tamást jelölik elnöknek a fővárosi törvényszék bírái. Kecskeméten indul újra a Muzsikál az erdő program sorozat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és az iparban az Európai Unió legszigorúbb szankciórendszerét vezetik be, jelentette be parlamenti bizottsági meghallgatásán Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter. Azt mondta, szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben is. Megerősítenék a nemzeti parkokat és a természetvédelmi intézményrendszert, emellett állatjóléti őrség felállítását és a cirkuszi állatfajok tartásának szigorú korlátozását is tervezik. A miniszterjelölt szerint a környezetvédelem nem zöld luxus, hanem nemzet stratégiai kérdés. Kiemelte, hogy a tiszta ivóvíz, az egészséges termőföld, a tavak, a folyók és az erdők az ország jövőjének alapjai. A döntések előtt szélesebb társadalmi egyeztetést ígért, és évente legalább egy civil fórumot is tartanának. Nagy többséggel Matusik Tamást támogatták a fővárosi törvényszék bírái az elnöki posztról tartott véleménynyilvánító szavazáson. Az összbírói értekezleten a szavazatok 68%-át kapta, míg a jelenlegi elnök Tatárkis Péter 32%-ot szerzett. A voksoláson több mint 500 bíró vett részt. A döntés ugyanakkor nem végleges, mert az új elnököt az Országos Bírósági Hivatal elnöke Senyei György nevezi ki 6 éves időtartamra. A beszámolók szerint a meghallgatáson többször szóba került a bírói függetlenség és az elhúzódó perek miatti vagyoni elégtétel kérdése. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése, közölte a KSH ingatlan.com lakbérindex. A márciusi drágulás után áprilisban stagnáltak a bérleti díjak 0,1%-os csökkenéssel, így az éves növekedés 4,9%-ra lassult, amire 5 éve nem volt példa. A szakértők szerint a bérlők fizetőképessége elérte a határt, miközben az Otthonstart program sokakat terelt a saját lakás irányába. A kínálat ugyanakkor bővül. Május elején közel 10 000 kiadó lakás volt elérhető Budapesten, főként a 13., 11. és 6. kerületben. Május 3. hétvégéjén Kecskeméten és térségében várja a közönséget a Muzsikál az erdő a híres városban. A programok május 16-án a Nyíri erdőben, másnap pedig Lakitelek Tőserdőn lesznek. A látogatókat kézműves foglalkozások, interaktív állatbemutatók, szakvezetéses erdei séták és családi programok várják. A hétvégén több koncertet is rendeznek, fellépnek a kecskeméti szimfonikusok, valamint a Duo Vocellino művészei. Elindult Magyarország első balatoni Hopon-Hopof borbusza a Balatonfüredi Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton borbusz járat május közepétől szeptember végéig közlekedik. Ezen utazva a látogatók saját tempójukban járhatják végig a térség pincészeteit autó vagy szervezett bortúra nélkül. A program heti 4 napon 2 útvonalon működik, a régi barátok a legismertebb borászatokat, a rejtett kincsek pedig a kisebb családi pincészeteket kapcsolja össze a Balaton felvidéken. A 2 útvonalon összesen 22 pincészet vesz részt, az utasokat pedig egy részben nyitott busz szállítja. Tihanyból külön transferjárat is kapcsolódik hozzá. Ma is mozgalmas lesz az időjárás, időnként előbújhat a nap, de lesznek tartósan borult időszakok is. Estétől csökken majd jelentősen a felhőzet. Napközben még több felé várható eső, zápor, zivatar, a csapadék egyre inkább kelet felé húzódik. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A záporok szerdán megszűnnek és többet fog sütni a nap. 16-19 fok között lesznek a maximumok.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyogva.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében május 14-én, csütörtökön este 19 órától a koncert és performance térben jön Bach és Pilinszky, egy történet a zene és az irodalom határán, költészet és klasszikus zene. Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, kedves hallgatóink, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süvegi Márk és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk, hiszen Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pilinszky János költeményei egyazon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és hát a Süveges Márk, pontosabban Süveg Márk saját szövegeivel kiegészülve állnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotva, sőt az improvizációt sem nélkülözve fognak megszólalni, ezáltal Süveg hangján és Wunderlich hegedű játéka együtt adják majd a lenyomatát a két művész lehetséges lelkiállapotának. Nagyon röviden a két előadó bemutatkozása. Wunderlich Márton 24 éves hegedűművész, friss diplomás, így is mondhatjuk, 2024. szeptemberre óta a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, és 16 éves kora óta ír verseket, és a gimnázium óta kifejezetten érdekli a történelem. Társa, Süveg Márk, még 50-en innen, de már azt mondja nem sokáig. Két lánya van, és egy csodálatos felesége. És hát a szakma, ugye ez nagyon érdekli, de ha választani kellene a kettő között, nagyon-nagyon nem biztos, hogy a szakma felé billenne a mérleg. Eztől függetlenül imádja, amit csinál. Slam poetry, a kezdet, fiai, óbégy, minden volt már, amit csak el lehet képzelni. És hát 32 évesen érettségi tételeti kollégája pécsi gimijében. No, hát itt minden van, ami csak szemszájnak és főleg fülnek ingere. Május 14-én a Zeneházában érkeznek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szükség van a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára az oktatási miniszter szerint. Hamarosan zárul a fűtési időszak Budapesten. Ma tartják a bringás reggelit és uzsonnát. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Szükség van a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában tartott meghallgatásán. Hangsúlyozta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten. A tervezett intézkedések között sorolta fel többek között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatásköreinek bővítését és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. Megkezdődött a Petőfi híd felújításának előkészítése, a tényleges kivitelezés azonban várhatóan csak 2029-ben indulhat. A BKK közbeszerzést írt ki a korszerűsítés tervezésére, amelynek része az engedélyezési dokumentáció elkészítése és a szükséges hatósági engedélyek beszerzése. A főváros ezt követően dönthet a felújítás pontos tartalmáról, ütemezéséről és a szükséges forrásokról. A Petőfi híd teljes körű felújítása több mint 4 évtizede történt, azóta az acélszerkezeten és a vasbetonelemeknél jelentős korróziós és szerkezeti károsodások alakultak ki. Hamarosan zárul a fűtési időszak Budapesten. A budapesti közművek főtávdivíziója szerint már minimális a távhőfelhasználás. A hivatalos szezon május 15-éig tart, de a hőmérséklet függő automatikus szabályozás miatt a hőközpontok a melegedéssel maguktól kikapcsolnak. A fűtés leállítás után a szakemberek megkezdik a nyári karbantartásokat, mondta el a Sláger FM-nek Orbán Tibor, a budapesti közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettese.
3: Fűtési szezon leállítása után az őszi beindulásig, ami ugye elvileg szeptember 15-től kötelező a jogszabály szerint, ha a tisztelt ügyfél azt igényli, elvégezzük azokat a karbantartásokat, amelyek a szokásos, a mindennapi köznyelvben is karbantartás, ugye, ami rendszeres vagy eseti, de ahhoz szükséges, hogy a különféle berendezések, hőforrások, források, távvezetékek és hőközpontok megfelelően is megbízhatóan működjenek az egész év során. Ezen túlmenően azokat a nagyobb lélegzetű beruházásokat ugyancsak elvégezzük, amelyek a nyári időszakban, amikor ugye csak használati melegvizet szolgáltatunk, mert azért azt szolgáltatunk, az ügyfeleknek a sokkal kisebb zavarásával lehetséges. Ezeket is igyekszünk akár az éjszakai időszakban csinálni, hogy a lehető legkisebb zavarással oldjuk meg ezeket a munkálatokat.
2: A Magyar Kerékpáros Klub idén is elindítja Bringázz a munkába kampányát, amelynek részeként országszerte várják ma bringás reggelivel vagy uzsonnával azokat, akik kerékpárral közlekednek. A kezdeményezéshez Budapest több kerülete csatlakozott. Reggeli többek között a Testnevelési Egyetemen, a Népligeti buszpályaudvaron vagy Zugló önkormányzatánál kapnak a bringások. A BKK a Rákóczi téren 7-től 9-ig kakaós csigával, sajtos pogácsával, almával, üdítővel és túrórudival várja a kerékpárral munkába vagy iskolába indulókat. A főpolgármesteri hivatalban uzsonnával készülnek délután 3 órától. Változóan felhős napos időre készülhetünk, és ma is lehet többször is hirtelen zápor zivatar. Ez délután már inkább keleten lesz jellemző. A hőmérséklet délután 15-20 fok körül tetőzik. Holnaptól naposabb, mérsékelten meleg idő várható, 20 fok alatti csúcsokkal.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változóan.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 15-én, pénteken délután 17 órától a Magyar Zeneháza zenepedagógiai termében, igen, ott a Városliget szívében örömzene alkotás kezdődik immáron 5. alkalommal, a 20. század világa színes papír és a montázsok címmel. Tavaly évben indult egyébként ez a sorozat, és hát rendszeresen teltházzal fut, mert egy hasonló című klubjuk testvére ez. Azonban, ahogy a nevéből is adódik, itt nem a közös zenei játékon van a hangsúly, hanem a zenehallgatáson, mi máson a zeneházában, és a muzsika által inspirált alkotó tevékenységen. Két havonta ismétlődő alkalmakról van szó, ezek tematikusak, különböző zenei világgal és alkotási technikákkal találkozhatnak a résztvevők, immár az utolsó alkalomhoz érkeztek. A 20. század zenei világát idézik meg május 15-én, ahogy mondtam. A téma a folklorizmus és a jazz. Alkotásokhoz felhasználható anyagok pedig a színes papírok, újságok, és a kulcsszó a montázs ma. Az új sorozat az Öröm Zene Alkotás célja, hogy a közös zenei játékok után a zene által inspirált alkotás örömét is felfedezzék. A kedves látogatók az alkotó tevékenység segítségével fejlesztik ugyanis a fantáziát, kibontakoztathatják kreatív energiáikat, miközben kiszakadnak a hétköznapokból, és szerintem pont ez a lényeg. Reményeik szerint, mármint a szervezők reményei szerint a foglalkozás során felfedezik a közös figyelmes zenehallgatásban és az elmélyült alkotásban rejlő örömöt. Mindezt a már megszokott kellemes klubhangulatban egy pohár tea mellett lazítva tehetik meg. Hiszik, hogy mindenkiben benne rejlik a kreativitás. Ugyanakkor a részvétel semmilyen művészi előképzettséget vagy rajztudást nem igényel. Mert hogy mit mesél számunkra a klasszicizmus korának muzsikája? Hát ez kiderül. Ott május 15-én pénteken délután 15 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre. Matusik Tamást jelölik elnöknek a fővárosi törvényszék bírái. Kecskeméten indul újra a Muzsikál az erdő program sorozat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és az iparban az Európai Unió legszigorúbb szankciórendszerét vezetik be, jelentette be parlamenti bizottsági meghallgatásán Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter. Azt mondta, szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben is. Megerősítenék a nemzeti parkokat és a természetvédelmi intézményrendszert, emellett állatjóléti őrség felállítását és a cirkuszi állatfajok tartásának szigorú korlátozását is tervezik. A miniszterjelölt szerint a környezetvédelem nem zöld luxus, hanem nemzet stratégiai kérdés. Kiemelte, hogy a tiszta ivóvíz, az egészséges termőföld, a tavak, a folyók és az erdők az ország jövőjének alapjai. A döntések előtt szélesebb társadalmi egyeztetést ígért, és évente legalább egy civil fórumot is tartanának. Nagy többséggel Matusik Tamást támogatták a fővárosi törvényszék bírái az elnöki posztról tartott véleménynyilvánító szavazáson. Az összbírói értekezleten a szavazatok 68%-át kapta, míg a jelenlegi elnök Tatárkis Péter 32%-ot szerzett. A voksoláson több mint 500 bíró vett részt. A döntés ugyanakkor nem végleges, mert az új elnököt az Országos Bírósági Hivatal elnöke Senyei György nevezi ki 6 éves időtartamra. A beszámolók szerint a meghallgatáson többször szóba került a bírói függetlenség és az elhúzódó perek miatti vagyoni elégtétel kérdése. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése, közölte a KSH ingatlan.com lakbérindex. A márciusi drágulás után áprilisban stagnáltak a bérleti díjak 0,1%-os csökkenéssel, így az éves növekedés 4,9%-ra lassult, amire 5 éve nem volt példa. A szakértők szerint a bérlők fizetőképessége elérte a határt, miközben az Otthonstart program sokakat terelt a saját lakás irányába. A kínálat ugyanakkor bővül. Május elején közel 10 000 kiadó lakás volt elérhető Budapesten, főként a 13., 11. és 6. kerületben. Május 3. hétvégéjén Kecskeméten és térségében várja a közönséget a Muzsikál az erdő a híres városban. A programok május 16-án a Nyíri erdőben, másnap pedig Lakitelek Tőserdőn lesznek. A látogatókat kézműves foglalkozások, interaktív állatbemutatók, szakvezetéses erdei séták és családi programok várják. A hétvégén több koncertet is rendeznek, fellépnek a kecskeméti szimfonikusok, valamint a Duo Vocellino művészei. Elindult Magyarország első balatoni Hopon-Hopov borbusza. A Balaton-szigeti
0: csatornához. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Az utasokat pedig egy részben nyitott busz szállítja. Tihanyból külön transferjárat is kapcsolódik hozzá. Ma is mozgalmas lesz az időjárás. Időnként előbújhat a nap, de lesznek tartósan borult időszakok is. Estétől csökken majd jelentősen a felhőzet. Napközben még több felé várható eső, zápor, zivatar. A csapadék egyre inkább kelet felé húzódik. A hőmérséklet 15 és 22 fok között.

legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre. Matusik Tamást jelölik elnöknek a fővárosi törvényszék bírái. Kecskeméten indul újra a Muzsikál az erdő program sorozat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és az iparban az Európai Unió legszigorúbb szankciórendszerét vezetik be, jelentette be parlamenti bizottsági meghallgatásán Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter. Azt mondta, szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben is. Megerősítenék a nemzeti parkokat és a természetvédelmi intézményrendszert, emellett állatjóléti őrség felállítását és a cirkuszi állatfajok tartásának szigorú korlátozását is tervezik. A miniszterjelölt szerint a környezetvédelem nem zöld luxus, hanem nemzet stratégiai kérdés. Kiemelte, hogy a tiszta ivóvíz, az egészséges termőföld, a tavak, a folyók és az erdők az ország jövőjének alapjai. A döntések előtt szélesebb társadalmi egyeztetést ígért, és évente legalább egy civil fórumot is tartanának. Nagy többséggel Matusik Tamást támogatták a fővárosi törvényszék bírái az elnöki posztról tartott véleménynyilvánító szavazáson. Az összbírói értekezleten a szavazatok 68%-át kapta, még a jelenlegi elnök Tatár Kis Péter 32%-ot szerzett. A voksoláson több mint 500 bíró vett részt. A döntés ugyanakkor nem végleges, mert az új elnököt az Országos Bírósági Hivatal elnöke Senyei György nevezi ki 6 éves időtartamra. A beszámolók szerint a meghallgatáson többször szóba került a bírói függetlenség és az elhúzódó perek miatti vagyoni elégtétel kérdése. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése, közölte a KSH ingatlan.com lakbérindex. A márciusi drágulás után áprilisban stagnáltak a bérleti díjak 0,1%-os csökkenéssel, így az éves növekedés 4,9%-ra lassult, amire 5 éve nem volt példa. A szakértők szerint a bérlők fizetőképessége elérte a határt, miközben az Otthonstart program sokakat terelt a saját lakás irányába. A kínálat ugyanakkor bővül. Május elején közel 10 000 kiadó lakás volt elérhető Budapesten, főként a 13., 11. és 6. kerületben. Május 3. hétvégéjén Kecskeméten és térségében várja a közönséget a Muzsikál az erdő a Híres Városban. A programok május 16-án a Nyíri erdőben, másnap pedig Lakitelek Tőserdőn lesznek. A látogatókat kézműves foglalkozások, interaktív állatbemutatók, szakvezetéses erdei séták és családi programok várják. A hétvégén több koncertet is rendeznek, fellépnek a kecskeméti szimfonikusok, valamint a Duo Vocellino művészei. Elindult Magyarország első balatoni Hopon-Hopof borbusza a Balatonfüredi Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton borbusz járat május közepétől szeptember végéig közlekedik. Ezen utazva a látogatók saját tempójukban járhatják végig a térség pincészeteit autó vagy szervezett bortúra nélkül. A program heti 4 napon 2 útvonalon működik, a régi barátok a legismertebb borászatokat, a rejtett kincsek pedig a kisebb családi pincészeteket kapcsolja össze a Balaton felvidéken. A 2 útvonalon összesen 22 pincészet vesz részt, az utasokat pedig egy részben nyitott busz szállítja. Tihanyból külön transferjárat is kapcsolódik hozzá. Ma is mozgalmas lesz az időjárás, időnként előbújhat a nap, de lesznek tartósan borult időszakok is. Estétől csökken majd jelentősen a felhőzet. Napközben még több felé várható eső, zápor, zivatar, a csapadék egyre inkább kelet felé húzódik. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A záporok szerdán megszűnnek és többet fog sütni a nap. 16-19 fok között lesznek a maximumok.
2: Köszi, Bori, nézzük a közlekedési infókat a városon kívülről. Egyelőre nem kaptunk olyan információt, ami fontos lehet. Az utolévőknek mindenhol jó tempóban lehet autózni, legyenek azért óvatosak, tartsák a követési távolságot, és így tovább. Viszont a Könyves Kálmán körúton már most számítsanak rá, hogy egy baleset miatt fennakadás tapasztalható a Rákóczi híd felé, a Mester utca után. Itt sávzárás is van. A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a parkolósávba terelték a forgalmat burkolatjavítás miatt, és ez így is marad a mai napra. Burkolatot javítanak a 8. kerületi Múzeum utcában is, a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között. Mától ismét be lehet hajtani a 3,5 tonna feletti járművekkel is, ám várhatóan szerda estig még bizonyos korlátozások érvényben maradnak. A Mester utcában útszűkület nehezíti mától a közlekedést a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt, és ugyancsak mától időszakos sávzárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 5 perckor a stúdióban ma csak, hát Bori a másikban, de hogy itt ebben ketten. Bordán Petra!
3: És Somogyi Zoltán.
2: De ha önök megvannak, akkor igazából teljes a
3: sokan
2: képlet.
3: Sokan vagyunk,
2: igen. Kezdhetünk is. Chapel Rowan is csatlakozik hozzánk a Pink Pony Klubbal.
0: Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, amit szeretünk.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 13 perc kor, boldog hantavírusmentes napot.
2: Ja, igen.
1: Mi van most ezzel a hajóval? Már kapkodom a fejem, hogy állandóan helikopterekkel mentik ki az utasokat, meg nem tudom,
2: hát,
1: mi van.
2: Figyelj, elvileg most már az utasok ugye hazakeverednek, de pont tegnap Sápi Vivinél láttam az Instán, hogy abból csinált egy videót, ő most Tenerifén nyaral, hogy nézzétek meg, milyen érdekesség az, hogy itt nyaralok Tenerifén, és közben kiköt itt az a hajó, amin a hantavírusos emberek voltak, és megmutatta a hajó tényleg. Oh, mondtam, hát ez csodálatos.
1: És egész Tenerifét karantén alá vonjuk, vagy sem.
2: Azért ez milyen ijesztő, tényleg olyan, mint a Vírus című filmben, nem? Tehát ott is ugye utaztatták, ott mentek az emberek A-ból B-be, és ugye ez megtörténik a valóságban. Hát mondjuk reméljük, hogy most nem lesz ebből baj.
1: Hát nem, most azt mondják, hogy persze nagyobb a füstje, mint a lángja, de jó, majd... Hát. Oly rég beszéltünk már vele, már mikor volt a COVID. Dr. Szlávik János, főinfektológus, csak megkérdeznénk erről a hantavírusos dologról, hogy hantabanda az egész, vagy tehát, hogy azért tervezzünk így a nyaralással, vagy mire számítsunk, vagy mire ne?
2: Hát szerintem bezárkózni senki nem fog, amíg megint azt nem mondják, tudod, mint a COVID idején, hogy akkor nem mehetsz sehova.
1: Nem, mert azt mondják, hogy ja, egyáltalán nincs baj, közben mások meg, hát Franciaország vagy holott meg már ilyen mindenféle intézkedéseket foganatosítanak.
2: Hát igen, azért tehát, csak ez... meghaltak itt a hajón is benne. Tehát, hogy ebben ez az ijesztő, hogy amikor nincsen semmi gond, szóval nekem az a fura, hogyha valamiben már meghalnak emberek, akkor nem tudom, az olyan. Na mindegy, majd a doktor úr elmondja
1: nekünk. Utána kérdezünk ennek.
2: Aztán nagyon izgatottak vagyunk, ugye lezajlott és le is zárult a zenei kvízünk, és most szeretnénk, hát ajándékokat osztogatni. Egészen pontosan többet is. Azt most nem áruljuk el, hogy hányat, de minden esetre tessék figyelni mindenkinek a telefonját, aki játszott velünk, mert hogy azért itt voltak wellness hétvégék, meg ékszervásárlási utalvány is.
1: Utaznál? Mennél wellnessezni?
2: Hát én utaznék, nem wellnessezni, de utaznék, igen.
1: Most nemrég jöttél haza.
2: Igen, pont ez a baj. Én rájöttem, hogy függő lettem. És hogy már, mikor hazajöttünk, a következő nap a következő úti célt terveztem, mert hogy én szeretem azokat és értem azokat az embereket is, akik visszamennek azokra a helyekre, amiket imádtak. Viszont én is egy csomószor megfogadom, hogy ide is visszamennék, de annyi szép hely van a világon, és minél többet járom a világot, annál inkább rájövök arra, hogy még többet szeretnék látni, még több kultúrát megismerni, még több emberrel találkozni, mert én nem jöttem még haza úgy, hogy negatív élményem lett volna. Tényleg lekopogom, nem volt még ilyen.
1: Látod, ezen soha nem gondolkodtam, de most, hogy mondod, hát nekem sem volt még ilyen. Egy pár szegletében megfordultam a világnak, és mindig mindenhonnan úgy érkeztem vissza, hogy több lettem.
2: De tudod miért?
1: Azzal az élménnyel.
2: Mert hogyha valami olyan történik, ami más mondjuk fennakadna, vagy behisztizne, akkor ezen mi felülkerekedünk. Tehát, hogy pont a barátaimmal is azt szeretem a közös utazásokban, meg hogyha csak a Tomival ketten megyünk, hogy ha bármi probléma adódik, mert hogy nyilván
1: és
2: van,
1: adódik.
2: És adódik, akkor nem elkezdünk morcoskodni, hanem élvezzük ugyanúgy a szitút. És mindig azt mondom, hogy bakker, mi megtehetjük azt, hogy itt lehetünk. Ez akkora adomány az élettől van olyan, aki nem tudja elhagyni az ország határt sem. Szóval, igen. Hogy így...
1: Hát meg, hogy tényleg a problémák arra van, most jó esetben, hogy megold őket, most eszembe jutottam, akkor tavaly is hajnali egykor még nem sikerült visszajutnom a szálláson, és telefonálgat, hogy mindent kellett, akkor ott azért nem tudtam rajta őszintén
2: akkor
1: nevetni,
2: de
1: hogy másnap, amikor túl voltam rajta, hogy, és ez egy olyan sztori, amit aztán lehet még majd mesélni az unokáknak, tudod?
2: Hát már, ha lesz neked unokád.
1: Most mondom, aztán meglátjuk. Ja. És elpityeredtél Amalfiban egyébként? Megkönnyezted a szépségét?
2: Amalfit nem könnyeztem meg, tök érdekes. Nekem Ravello tetszett sokkal jobban. Ugye az is az Amalfi parton van, és ott van a híres Ravellói Zenei Fesztivál, és ott a Végtelenség teraszán, ott azt éreztem, hogy úramisten, hogy lehet valami ennyire gyönyörű, szép, és próbáltam ugye átadni videóval, meg ott elmondani, hogy mi a sztoria, de egyszerűen nem tudom, hogy átmegye, mint amit ott élőben lát, szerintem
1: hát
2: nem annyira.
1: Sajnos semmit nem tudja visszaadni. Nagyon fontos kérdés, hogy önök szoktak-e sírni, illetve könnyezni? Akár örömükben, boldogságukban, akár egyéb más okból kifolyólag, mert hogy állítólag ez is sokat elárul az emberről, tudod, hogy mennyire síros típus.
2: Ha már utazásod, hol sírtam? El magam, Balin. Amikor a rizsteraszokat néztem, így a te ültetvényeket, meg a rizsteraszokat, és így mondtam, hogy úristen, tehát hogy itt tényleg itt vagyunk, és amikor azt látod, vagy érzed, biztos voltál így már nyaraláson, hogy nem érted, ami előtted van, mert olyan, mintha nem a valóság lenne, de közben azok a dolgok mégis ott vannak előtted.
1: Nekem ilyenkor tudod, mi az első szinte reakció, kusban vagyok, de hogy így
2: én
1: nagyon,
2: is,
1: és ebből már volt ilyen, hát ilyen mini konfliktus, amikor utaztunk családilag, és akkor elkezdtek, na mi van, nem, de nem tetszik, de mondom, tetszik, de
2: nézed.
1: Na, igen, szóval, hogy másképp
2: tehát nem
1: másképp
2: vagy az amerikai típus, hogy oh my god, oh, ja, oh amazing,
1: nem.
2: Oh,
1: nem
2: oh,
1: én sem. Nem vagyok ez a típus, és nem szoktam mostanában se. Egy kisfiúnak egyébként volt, amikor olyan sírósabb voltam, hogy így jobban, amikor tesó megrecírozott, akkor úgy volt, aztán megedződtem szerintem, én ennek tulajdonítom, hogy annyi minden volt kiskoromban, hogy aztán így elmúlt, mert ráadásul ugye megvolt ez, hogy fiúk egyébként se sírnak.
2: Igen,
1: tényleg. Kinőttem, elmúlt.
2: Ez baj egyébként, hogy régen a kisfiúkat erre nevelték. Én remélem, hogy most már
1: baj?
2: Nem, de majd...
1: Igen?
2: Hát nem baj, igen, hogy ne sírjatok. Katona dolog, nem tudom. Én szerintem a kisfiúk is hadd adják ki az érzelmeiket, hogyha nagy fiúk lesznek akkor is, mert ugye a kisfiúként nem adhatják ki, akkor nagy fiúként néha nem is tudja, hogy mi van.
1: Petra.
2: Hát majd megkérdezünk dr. Hevesi Krisztát, hogy ő mit mond. De tényleg.
1: Jó.
2: Igen. Addig pedig gondolkodjanak azon, hogy mennyire síros típusok. Tehát, igen, hogy tényleg minden elpityerednek. Mondjuk szerintem, ahogy öregszem, nagyon durva, egyre szenzitívebb vagyok, ilyen sírás. De tényleg, de. Nem tudom, hogy más is tapasztalta ezt, de valahogy olyan érzékenyebb vagyok mindenre, meg meghatódósabb.
1: Igen. Ezt
2: rajtad kívül egyébként senki nem mondja, tök érdekes. Tehát, hogy a barátaim, akikkel így tényleg nagyon sok időt töltök.
1: Hát más a nexus, igen.
2: Mondjuk ez igaz.
1: És lesz persze ma is hablacs, amiben lehet jelentkezni már most, hogy valaki megfejtse, hogy a Cilla, miről énekel 0-30-30-30-95-8.
2: Hajrá!
1: Jó reggelt!

0: Sláger reggel. Fél hét lesz, 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk. Nézz rám, én egy boldog és kiegyensúlyozott emberré váltam tegnapról mára.
1: Mi történt?
0: Tudod, mi a titok? Kérlek szépen, megszabadultam az okos órámtól, amire néhány napra ruháztam be.
1: Én mondtam, hogy nem fogod szeretni.
0: Szörnyű. Igen. Tehát, hogy, de hogy egy ilyen nagyon alkalmi vétel kínálkozott, álmodom, belekóstolok ebbe az okos órás történetben, mert látom itt kolléganőkön is, hogy mindenki olyan lelkes, és úgy. Figyelj, ez engem börtönbe zárt. Kikészültem ezt az okos órától. Szóval, hogy egyszerűen az, hogy mondom, kipróbálom biciklizés közben, és akkor valamelyik nap mondom, most tényleg beleadtam apait, anyait, hazaértem, és nézem, hogy hogy külön el kellett volna indítani, mert aha, hogy bármennyire okos, meg ugye méri a pulzusod, meg a meg a levegőt, alvás, meg a nem minden, tudom. De annyira nem okos, hogy ezt magát tudja. Mondom, nem baj, jó, kipróbálom edzés közben a teremben. Oké, ott elindítottam, hogy akkor. Na, első sorozat. Egyrészt mindig elszámolta, tehát hogy valamiért hozzáadott egyet. Tehát csináltam 8 ismétlést egy súlyzós gyakorlatból, ő az 9-nek érzékelte, kiírta rögtön mennyi kalória, nem tudom micsoda, majd ott is szembesültem vele, hogy a következő sorozatnál nem indult el, hanem azt újra el kellett minden sorozatot elindítani, megállítani. Hát hülye vagyok én, hogy tehát konkrétan azt éreztem néhány nap után, mint hogy egy börtönbe zárnak.
1: Tehát megértem.
0: Tehát, hogy alapvetően én nekem vagyok azért, hogy kiszolgáljam az okos órát, miközben azt gondoltam, hogy majd ő segít nekem.
1: Igen.
0: Ja, hétvégén tök jót aludtam, hát reggelre megfejtette az okos órám, hogy borzasztóan aludtam, nagyon gyenge volt az alvás minőség, mert hogy sok volt az ébrenlétben, és így gondolkodtam, hogy mi van, nem ugyanazt a mozit nézzük, tök jó, kialudtam magam. Tehát, hogy szörnyű, és hogy folyamatosan mindent nyugtázni kell, hogy a vízfogyasztás is akkor emlékeztet, hogy pöttyögd be minden alkalom, hogy te most itt áll, nyugtázz, hogy itt áll egy pohár vizet. Hát mondom, ez nem nekem való ez az okosórás történet, tehát sokkal többet vesz el az energiámból, az időmből, mint amit egyébként hozzáadna élményben. Tehát, hogy én abszolút nem vagyok tech ellenes, tehát, hogy imádom első pillanattól kezdve, hogy fizetek a telefonommal, hogy online, veled ellentétben online intézem a számlabefizetést, csekk befizetést is a telefonon. Első között volt DVD leszem, tehát, hogy imádom az autómban felfedezni a rejtett funkciókat, tehát, hogy ezeket tök jól el vagyok, de ennek az okosórának, tehát, ha én sportolok, mozgok, elmegyek futni, biciklizni, akkor érzem, hogy ez most használt, nem használt. Nekem nem kell, hogy ilyen grafikonokat rajzoljon.
1: Megértem.
0: Meg, nem tudom. Hát szerinted például a Rakoncai Gábor nyomkodja ezeket, vagy ő is az érzésre megy?
1: Nem, szerintem ő biztos nem nyomkod semmit, de én rájöttem arra, hogy ez a csávó, ez szerintem egy UFO. És pont tegnap, amikor Kapu Tibi, azért mégiscsak ő is egy, én őt nagyon sokra tartom, vagy nagyon nagyra tartom, azt írta a gratulációjában, hogy tényleg ez egy emberfeletti teljesítmény, amit ő csinált, hát az övé is egyébként az. De hogy térjünk vissza Rakoncai Gáborra, tehát ő konkrétan most, és ezt tízlegessük egy kicsit, 1217 kilométert futott 10 nap alatt egy versenyen, egy ultramaratonon. Ez volt élete első 10 napos ultramaratonja, és egyébként ezzel az 1217 kilométerrel meg is nyerte a versenyt. De hogy úgy mennyire egy földön túli ember, néhány infó róla, hogyha esetleg nem tudnák, hogy mi mindent csinált eddig. Az első ember volt, aki egyedül átkenúzta az Atlanti-óceánt 2011-ben és 12-ben kb. 6400 kilométerrel. 2006-2007-ben az első magyar párosként evezte át az Atlanti-óceánt saját építésű hajóval, világrekordidővel, vegyes páros kategóriában. Aztán kétszeres Guinness világrekorder, hatszoros óceán átkelő hajós evezős. Ugye amikor mi egyszer beszélgettünk vele, akkor indult arra az expedícióra, amivel azt mondta, hogy ezt az evezés ezt így már lezárja. És akkor most visszatér a futáshoz, és érted? Tehát az, hogy csak hogy ez milyen szám, amit ő megtett 10 nap alatt, ez olyan, mintha naponta 3 maratont lefutott volna. És azt szeretem benne a legjobban, amikor itt beszélgettünk vele, hogy olyan szerény, úgy beszél az eredményeiről, hogy egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy mit csinál ő a testével, meg a tudatával. Tehát valószínűleg ő fejben annyira rendben van, hogy ezeket végig tudja csinálni, hogyha valami elképesztő.
0: Vagy nem, mert tudod, az első önkéntelen reakció, hogy nem normális.
1: De normális, tehát, mert figyelj, valaki... beszélgettünk vele, mennyire persze, édes ember
0: de most átütettem, mondom, tehát érted, 1217 km lefut, ez nem normális, ne, normális hát, ember hát, nem csinálja. Egyébként összesen 38-an indultak neki, és csak hogy rendbe tegyük, tehát hogy itt már ezen
1: az
0: a szinten
1: őrültek.
0: Nem az van, hogy ki mennyi idő alatt futja le ugyanazt a távot, hanem ki meddig jut el. Uh-huh. Tehát, hogy ő 1217 kilométerrel azért nyert, mert az utána következő Skót fickó, Luke, ő csak 1178 kilométert fut. Tehát gondold el, hogy Luke lefutott 1170, tehát mi történik akkor, amikor azt mondta, hogy
1: nem bírom tovább.
0: 1178, igen. Hát ez a magyar csáva, ez plusz 40-et futott még, tehát hogy az 1200 kilométerhez képest az a 40, azt gondolnád, hogy Hát basszus, azt a 40-et már csak hozzácsapom, már tök mindegy az 1178 mellett, de hogy az kész, ott így elfogyott, és hogy azt mondja, hogy így leül egy ilyen kilométerkőre, hogy hát itt dögöljek meg, én innen nem megyek tovább. Hát akkor a magyar csávó nyert, ő lett az első, és egyébként ebből a 38 fős mezőnyből összesen 7-en vannak, akik 1000 kilométert elértek. A többiek, hát van, aki csak 978-ot. Az milyen dühítő lehet, gondolod, hogy rákészülsz, hogy ilyenre futsz 978 kilométert, és azt mondod, hogy 22 hiányzik, 22 kilométert, hát innen a nem tudom, meddig sétálsz egyet a városba. Bizony. És lefutottál 978-et, és azt mondod,
1: vége van, nem.
0: Én ezt a 22-t itt dögöljek meg, akkor sem futom a végig.
1: Én megértem, mert ugye a Gábornak is az elmondások szerint, ugye voltak segítők, olyan fájdalmai voltak már a végén, hogy a világát nem tudta, de pont ez a lényeg, hogy szerintem ő mentálisan annyira rendben van, hogy amikor mindene fáj, akkor is tovább tud menni. És most megnéztem, hogy a Gáborunk 1981-es születésű. Tehát amikor azt mondják, hogy már 40 felett már ne álljunk neki semminek, tudod? Persze ő az egész életét végig sportolta, meg aktív volt mindig, meg gondolkodott azon, hogy mi legyen a következő kihívás, de hát azért na, tehát, hogy nem 20 évesen egy ilyen produktumot letenni az asztalra, én ezt egyszerűen nem értem, hogy hát, hogy lehet.
0: Csabi mondja, hogy 40 fölött szétesik
1: a body. Hát a rakoncai nem esik szét. Igen.
0: Hát, hogy én is mondjak valami ösztönzőt így a végére a rakoncai Gábor sztorihoz, akinek egyébként gratulálunk ezúttal, és szerintem most azóta alszik non-stop.
1: Tehát, igen, próbáltuk elérni, de szerintem még nem sikerült.
0: Ennyi után én nem tudom, mennyit alszik, igen. De hogy, tehát, hogy a napi bölcsességem az így szólna, hogy ne feledjék, minden utazás az első lépéssel kezdődik. Hajrá!
2: Napjainkban ez a sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
2: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklüben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor. Érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
3: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus

0: mobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: A reklám után.
2: Na nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Hát kérem szépen, kicsit borongós lesz az égbolt felettünk. Nem is kicsit, mert hogy záporok, zivatarok is előfordulhatnak, úgyhogy az elkövetkezendő pár napban mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt. Egyébként 14 fokos a reggelünk, és délutára is csak 17 fokot ígérhetek, úgyhogy sajnos ma nagyon meleg nem lesz. Holnap még erősebb a lehűlés, aztán folytatódik az esős időjárás. Péntek, szombat, vasárnapra, a hétvégére is most csapadékot ígérhetek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
4: A Mávinfor ügyeletese kis Horváth Levente a vonalban. Mi a helyzet most a vasúthálózaton? Jó reggelt!
5: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A rádióvétel körzetében útrakelőknek jó hírem van, ugyanis itt zavartalan a reggeli forgalom. Azoknak szeretném jelezni, akik vonattal indulnak a Dunántúra, hogy az átmonoló viharos időjárás miatt megsérült a felső vezeték a Dél-Balatoni vonalon, valamint a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonal egy-egy szakaszán. Autóbuszok szállítják az utasokat Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa, valamint Somogy-Szob és Csurgó között, mindkét vonalon hosszabb eljutási időre, késésekre és kimaradó vonatokra is kell számítani. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen! Az M3-as autópálya már Gödöllőtől csak arra szolgatni lehet, zsúfolt egyre inkább az M4-es autóút is Monornál, valamint az 51-es számú főút körülbelül Taksonytól. A Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Mester utca után pedig baleseti helyszínelés zajlik éppen, sávzárás mellett, úgyhogy számítsanak kisebb fennakadásra. Én pedig számítok önökre, bármilyen közlekedési infóval keressenek a 0630-30-30-95-8-as számon.
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 után 3 perccel. Itt az előbb konfesszáltam, hogy lemondtam az okosórámról, mert nem érzem a helyét. Úgy vagyok vele, mint néhány évvel ezelőtt a tabletekkel, ugye, hogy tehát otthon, ott ülök a laptopnál, megcsinálom, amit kell, elolvasom, amit kell, megszerkeztem, amit kell, megírom, elküldöm, stb. Itt bent, itt van előttem az asztali gép. Hogyha úton vagyok, és valami nagyon fontos, akkor a telefonon is meg lehet nézni ugye egy weboldalt, hogy hova is akartam menni, mit akartam keresni. Tehát nem, nincs meg az a rés, az a gap, ahol mondjuk a tabletre lenne szükségem, mert vagy a telefon, vagy a laptop, vagy az asztali gép ne jelentene megoldást. És ugyanerre jutottam most az okos órával, hogy valójában nincs rá szükségem, inkább csak megköti a kezem, és nem ad hozzá az életemhez, hanem inkább elveszi még az időt, az energiát, a figyelmet. De bejelentkezett például Géza Budapestről, aki azt mondja, hogy azért már pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos tud lenni egy okos óra. Neked konkrétan az életedet mentette meg? Szia Géza, hát, jó reggelt!
2: Sziasztok! Jó reggelt. Hát, hogyha azt veszük, majdhogy nem, igen, mert én ugye az almás telefonnak az óráját használom, aha, és azon van egy olyan funkció, ami olyasmi, mint az öregeknek a gondos óra, és be volt állítva, hogy egy ilyen nagyobb esésnél egy megadott számot fölhív, hogyha te nem reagálsz, és amikor engem 6 éve elgázoltak, akkor ugye ő észlelte azt a hatalmas esést, ami következett a gázolás követően, és konkrétan hamarabb fölhívta körzeti orvosomat, mint ahogy nekem kihívták a mentőt.
3: Az okos órád.
1: De és tudta?
3: De hogy? Várjátok, ez hogy működik?
2: Úgyhogy, hogyha ugye ez össze van kötve, ugye rá van vertikálisan állítva egy kártya, mint hogyha egy óra lenne, mint hogyha telefon lenne a zsebedbe, még akkor is, hogyha a telefonod molekulákra törte magát, ő akkor is működik.
3: De hogy hívja? Tehát betápláltad, ahogy az orvost hívja?
2: Igen, be kellett adni egy számot, egy ilyen SOS funkciós számot, amit azonnal fölhív, hogyha valami van. És én nekem erre ugye meg volt adva a körzeti orvosomnak a telefonszáma.
1: Hát oké, de fölhívta őt, és ő mit hallott a túloldalon? Tehát nyilván elkezdett hallózni, akkor te tudtál vele, tehát kihangosított?
2: Nem, hanem ő ilyenkor úgy tudom, hogy egy ilyen beállított szöveg értesíti, hogy baleset történt.
1: Ez komoly. És figyelj, ez egyébként, és ez nagyon fontos, amit most elmeséltél, de hogy ezt a sztorit leszámítva egyébként is hasznosnak bizonyult az elmúlt években, mondott, hogy ennek már 6 éve, tehát hogy nem érzed úgy, hogy nagyon macera állandóan nyomkodni, nyugtázni rajta mindent?
2: Megmondom őszintén, sok minden nekem direkt emiatt inaktivizálva van, hogy ne jelezzem minden hülyeségre. Viszont például én nagyon szeretem azt, hogyha sportolok, vagy bármi, hogy arra például bejelez, hogyha egymás után 3 mérésnél magasabb pulzus számot mér, mint mondjuk egy 120-as pulzus.
1: És akkor
2: arra
1: most egy
2: például
1: kicsit
2: már bejelez, hogy valami gond lehet, és hogyha ugye nem ülök le, nem várom meg, még leáll, akkor már egyből a beállított EKG-t elkezdi mérni.
1: Nagyon fura, mert nekem ilyeneket írt ki így az elmúlt napokban, hogy itt az ideje kicsit mozogni, tudom, amikor itt ülök reggel 4 órán keresztül, tudom, most már mozogni kéne. Aztán amikor mozogtam, akkor hogy most nyugton kéne maradni, szóval hogy állandóan abajgatott valamivel. Nem beszélve arról, hogy úgy örülök, tudod, amikor néha így, nem szoktam kimondott digitális detoxot tartani, de a telefont ugye néha félreteszem. Igen. Például a hétvégén, hogy és akkor időnként ránézek, hogy valakinek hiányoztam-e, keresett, stb. Na, hát ehhez képest az orr állandóan zümmögött. Tehát, hogy most üzenet jött, most ilyen értesítés, most olyan, és már...
3: Én nekem azért nem lesz okos órám, mert engem rendkívüli módon idegesített. Múltkor találkoztam egy ismerősömmel, és állandóan jelzett az okos órája, és ő állandóan rápillantott, miközben mi beszélgettünk. És így, amit te is mondasz, én a telefonomat, amikor leülök valakivel beszélgetni, én mindig elteszem. Tehát, hogy így az nincs ott. Mert nem is akarom, hogy zavarjanak. Sőt, van, hogy le is némítom, hogyha mondjuk olyan baráti beszélgetés, például egy kedves barátommal nagyon régen találkoztunk, és múlt héten, amikor együtt kajáltunk, mind a ketten lenémítottuk a telefont, eltettük és csókolom. És az okos órások állandóan nézik, hogy mi történik.
1: És ők nem veszik észre.
2: Egyébként van neki ám előnye, például nem olyan régen, egy pár napja el kellett ugorjak a Lidlbe.
3: Igen.
2: És hogy nem otthon maradt a telefonom.
3: Aha.
2: És föl kellett hívnom páromat az órámról, hogy te figyelj, cicám, mondd már el, hogy miket is írtál össze, mert mondom, hiába fotóztam le, otthon maradt a telefonom.
3: Jó, erre
2: és
3: lehet egy praktikus megoldás.
2: Igen, tényleg itt van, látom.
1: Aha. Igen, és tehát nem azt mondom, hogy nincsenek előnyei, tehát nyilván mint mindennek vannak előnyei, meg hátrányai, csak amikor én ezt ilyen libikókára tettem, akkor rájöttem, hogy számomra sokat több hátránnyal jár egy ilyen okosóra, mint amennyi előnye. Tehát nekem...
3: Mi lesz a sorsa?
1: Hát, megszabadulok.
3: Jó,
1: igen.
3: Helyes.
1: Ennyi,
3: kell.
1: Ennyi.
3: Köszönjük, szia!
1: Börtönbe zárt. Szia,
2: Géza!
1: Vigyázz magadra! Ha van esetleg tapasztalatuk még ezzel kapcsolatban, tehát okos óra, hogy már pedig az jó, vagy ha szintén megbánták, hogy ilyesmire adták a fejüket, örömmel meghallgatjuk. 06 30 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: A Veolia a magyar energia, víz és hulladékgazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energiatermelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Virágmásképp.com. Ha nem csak virágot, hanem élményt is adnál. Ha fontos az egyediség, a gyorsaság, a megbízhatóság. Virágcsokor, virágbox, otthon, esküvő, dekor. Virágmásképp.com.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Marad a rezsicsökkentés és az orosz energia. Péntektől fizetős a parkolás Siófokon. Új jelképpel gazdagodott a balatoni borturizmus Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és marad a rezsicsökkentés, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a parlamenti bizottsági meghallgatását követően, miután kinevezését a gazdasági és energetikai bizottság jóváhagyta. Kiemelte, az ország meglévő kőolajvezetékes kapacitásait továbbra is használni kívánják, az energiaellátásban pedig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb és leghatékonyabb megoldásokat keresik. A tervek szerint célzott energiahatékonysági programokat indítanak, valamint átláthatóbb nukleáris stratégiát alakítanának ki. Május 15-től életbe lép a nyári fizetőparkolási rend Siófokon, és szeptember 15-éig a város valamennyi díjköteles parkolója napi 24 órában üzemel. A nyári szezonban a tavalyi díjtételek maradnak érvényben, a parkolás ünnepnapokon továbbra is ingyenes lesz. A változás a belvárosi területeket és a vasúttól északra fekvő balatonparti parkolókat is érinti. A Jókai Park keleti oldalán felújított parkoló pedig idén már kiemelt díjzónaként működik. A városban bankkártyával, mobil alkalmazással és SMS-ben is lehet parkolást indítani. Emellett online napi jegy és háromnapos jegy is váltható. A siófoki lakosok elektronikus vásárlás esetén 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe, és éves bérletet is válthatnak. Siófokon egész évben továbbra is elérhetők nagyobb ingyenes parkolók is, például a Vásárcsarnoknál vagy a Darnai tér környékén. Új jelképpel gazdagodott a balatoni borturizmus. Balatonfüreden felavatták az első dűlő oszlopot, amely a borvidék egyik hagyományos szőlőterületét, a Baricska dűlőt jelöli. Az interaktív oszlopon feltüntették a dűlő nevét, a települést, valamint a borvidék megnevezését, a rajta elhelyezett QR kód pedig a helyi borászatokhoz irányítja az érdeklődőket. A kezdeményezés célja, hogy a turisták könnyebben megismerjék a Balatonfüred Csopaki borvidék értékes szőlőterületeit és borkultúráját. A programot a Riesling Generáció indította el, amely hosszabb távon minél több dűlőnél szeretne hasonló információs oszlopokat elhelyezni. Balatonfüred polgármestere Bóka István az avatáson hangsúlyozta, a város célja, hogy megőrizze a szőlőültetvényeket és erősítse a helyi borászati hagyományokat. Három Ajka környéki férfit fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt fél évben osztrák családi házakba törtek be, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfiakat szerda hajnalban fogták el a veszprémi rendőrök, a burgenlandi nyomozókkal együttműködve. A gyanú szerint a társaság családi házakból és tárolóhelyiségekből vitt el értékes tárgyakat, köztük kis motorokat és kerékpárokat. Mindhárom férfit előállították, majd üzletszerűen elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy 33 éves férfit, aki ellen európai elfogató parancs volt érvényben, őrizetbe is vettek. Péntek óta látható Kovács Ivó új Liquid Horizon című immerzív vetítése a Fixír galériában. A 17 perces alkotás 360 fokos vetítéssel vonja be a nézőt egy folyamatosan változó képi térbe, ahol az óceán látványától az elhagyott beton lépcsőkön át organikus lüktető formákig több különböző vizuális világ váltja egymást. A megnyitón Stojanovics Andrea média művész úgy fogalmazott, Kovács Ivó munkássága azt is vizsgálja, miként léphet ki a kép a megszokott kereteiből, és hogyan válhat gondolati, érzéki élményé. A vetítés során a jól felismerhető látvány időnként absztrakt, adatszerű struktúrákba bomlik, mintha a valóság rejtett építő elemei tárulnának fel a nézők előtt. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Köszi szépen, Bori. Nézzük a közlekedést. Jaj, majdnem lemaradtam róla, csak itt az ablakon tekintgettem ki, hogy mi a helyzet, és belefeledkeztem. Szóval az M1-es autópályán a Herceghalomtól Biatorbágyig már igen élénk a forgalom. A külső sávban csak araszolva lehet előrébb jutni, így a megszokott tanács az útinformtól személyautóval inkább az átterelt másik sávot használják. Aztán milyen helyzet a városban? Először is Oké, végeztek a körúton a helyszíneléssel, viszont a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalmat ma a parkolósávba terelik burkolatjavítás miatt, ugye második kerület. A 8. kerületben a Múzeum utcában tart az útburkolatjavítás a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között, így mától bár ismét be lehet hajtani a 3,5 tonna feletti járművekkel, de várhatóan szerda estig még bizonyos korlátozásokra számítani kell. A 9. kerületi Mester utcában pedig mától van korlátozás a Dali Kálmán utcától egészen a Ferenc körútig felújítás miatt.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Szerintem majd csomó boldog emberrel beszélünk biztos. Majd, mert ugye egy csomó wellness hétvégén is gazdára talál.
7: Meg ékszervásárlási utalvány is.
2: És még hablaty is lesz, amiben már most lehet jelentkezni 06 30 30 95 8, és akkor mi is boldogok leszünk itt. Pordán Petra
7: és Somogyi Zoltán.
2: 7 óra 7-kor.

0: Sláger reggel.
1: Nos, ez a pillanat is elérkezett. Petra már is hív valakit. Remélem, hogy mindenki, aki a zenei kvízünket kitöltötte, velünk van most.
2: Hát is ébren van, igen, ilyen korán reggel.
1: Hát majd mi felébresztjük.
2: Hát reméljük, meg az ajándéka.
1: Hát pont azért. Tehát ne vegy az okos senki, hogyha mi vagyunk az ébresztő ma reggel.
2: És fel kell venni a telefont, ez fontos, mert különben a... Kinyomott minket!
1: Drága Emma! Emma kinyomott minket, se baj, megyünk tovább. Akkor hívunk egy következő számot. Szóval igen, tehát hogy gondold el, tehát nyer egy komplett wellness hétvégét. Hát ezért az a legkevesebb, hogy nem vesz izokon, hogyha felébresztjük korán reggel. Egyébként meg már nincs annyira korán, hát 7 és 8 között már az ember legyen talpon.
2: Na! No.
1: Készüljön!
2: Jó, jó, nem hát, tudjuk, hogy... mi a munkája. Igen, lehet, hogy éjszakai műszakban volt, vagy bármi.
3: Bea,
1: tessék! Bea, jó
2: szia,
1: reggel!
2: Jó reggelt.
1: Hogy te milyen szerencsés vagy? Duplán is szerencsés vagy, Bea! Bea, fogalma nincs, mi történik. Itt Petra és Zoli a Sláger reggelből. Szia!
3: Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Nem ismerted meg Zoli hangját, Beám?
3: De, most már megvagy.
2: Leesett!
1: Hirtelen lányos zavarában.
2: De édes vagy!
1: Figyelj, ezek szerint most hallgatod a Sláger reggelt? Nem.
2: Nem, most nem.
3: Minden reggel hallgatom, de én most nem kezdtem el.
1: Még ja. Nem kezdted el. Na, azért vagy te duplán szerencsés. Például azért, mert először az előbb Emmát hívtuk, aki nem vette föl a telefonját, így rád szállt a lehetőség, hogy hát, ha te felveszed, és annak apropóján, hogy ugye kitöltötted a zenei kvízünket, így veled tudathatjuk, hogy...
2: Megnyerted a két fős, két éjszakás félpanziós ellátással az Amar Hotel Mátra Füred Superior jó voltából felajánlott wellness hétvégét.
3: Úristen, ez bakancristás volt, úristen.
2: Komolyan.
3: Komoly,
2: igen, hát képzeld el, hogy én már jártam ott, imádni fogod a gyönyörű erdőt, tehát ami körülveszi azon fantasztikus, menjetek kirándulni, menjetek fel gyalog a Kékesre, mert csodálatos túráitok lesznek, és közben utána mehettek wellnesselni, meg finomakat enni.
3: Ó, Isten, nagyon-nagyon örülök, nem hiszek el benneteket, köszönöm szépen, nagyon-nagyon
1: vállás. Pont ezzel gondolkodtam, hogy az erdő, az, tehát hogy ez bármelyik évszakban szép lehet. Mikor voltál, Petra?
2: Én már voltam télen a csajokkal, amikor havas volt minden, voltam ősszel, amikor hullik le a levél, tavasszal, amikor gyönyörű zöld minden, szóval, hogy én
1: Bettina, te Beáta, te mit tervezel, mikor mennél?
3: Hú, hát nem tudom, nyáron.
2: Az akkor is szép.
1: Hát jó. Meg hűsít az erdő.
3: Igen,
1: hát
3: ez ősszel.
2: Figyelj, Beám, és kit viszel magaddal?
3: Mindegy, ott bármikor jó menni.
2: Kit viszel magaddal? Sorsot húztok a családba? Ja, férjem. Micsoda szerencsés egy fickó.
1: Igen. Még csak annyit.
3: Én nagyon-nagyon sok évfordulom van ide. Én tényleg, én 60 és 40 éve vagyok együtt. 15 voltam, ő 20, úgyhogy
2: Jézus, kirázott a hideg. Ne!
3: De.
2: Csodálatos.
1: Van közös dalotok?
3: Közös dalunk?
1: Hát szokott lenni.
3: Figyelj, ennyi év alatt annyi sok közös volt.
2: Figyelj be, mi a jó házasság titka? Egyébként, ha már ennyi éve vagytok együtt.
3: Figyelj, sok-sok türelem.
2: Igen.
3: Sok-sok türelem és szeretet. A szeretet az alapja.
1: Hát az mindent
3: hűség,
1: visz.
3: Hűség, szeretet.
2: Hűség, szeretet, igen, és türelem.
1: Az előbb azt akartam még kérdezni, hogy a zenei kvízünkről mit gondolsz? Hogy tetszettek a zenék, amiket hallottál?
3: Tetszettek a zenék. Én túlnyomó részben a magyar retrosságeleket szeretem, ugye koromnál fogva is. De tetszettek a zenék, érdemes volt végighallgatni, és szerettem.
2: Koronál fogva, 50 éves vagy, még egy fiatal nő, ne viccelj. Na, mennyi?
1: 55.
3: Igen, 15 volt, amikor megismertem.
2: Ja, jó, 55, ó, még kipri vagy.
1: Tudod, az élet.
2: Ugyan már, az 55 az új 35, tudod, mondd neki a hülye mondások, mi meg elhisztünk.
1: Drága Bea, jó utat kívánunk, vagy jó pihenés, bármelyik évszakban menjetek is.
3: Nagyon a Mátrába.
1: Mi köszönjük a szíves közelműködésed a zenei kvízben. Szia! És nincs vége, vannak még wellness hétvégéink.
2: És ékszervásárlási utalványaink is.
1: Mi több, jön mindjárt a hablat, úgyhogy várjuk a jelentkezést a 0 30 30 30 95 8.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az önpartnere.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
13: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
14: familypark.at.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Soron kívüli tájékoztatást kér az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől Magyar Péter. Lemondott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora. Országos osztálykirándulás lesz a Margit szigeten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter miniszterelnök soron kívüli tájékoztatást kér az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak. A kormányfő élőben jelentkezett be tegnap este a Karmelita kolostor elől, ahol elmondta, információik szerint a korábbi felszólítások és utasítások ellenére továbbra is zajlanak az iratmegsemmisítések a minisztériumokban, illetve új pénzügyi kötelezettséget is vállalnak az ügyvezető miniszterek. Magyar Péter levélben szólította fel őket, hogy további kötelezettséget csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. A kormányfő elmondta azt is, hogy a Tisza kormány nem költözik be a Karmelita palotába, és a kormányfő székhelye Pesten lesz, közel a parlamenthez. Beszélt arról is, hogy terveik szerint szerdán már kormányülést tartanak, várhatóan nem Budapesten, és azzal számolnak, hogy pénteken már az államtitkárokat is beiktatják. Lemondott Kucsera Tamás Gergely, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora. Az egyetem közlése szerint döntését az intézmény hosszú távú érdekeit szem előtt tartva hozta meg, hogy a közösség a szakmai munkára összpontosíthasson. Nemrég zárult le az állami számvevőszék vizsgálata az intézmény kapcsán, amely a 2022 és 2024 közötti időszak költéseit tekintette át. A jelentés szerint az egyetem operatív és akadémiai működése stabil volt. A feltárt kockázatok elsősorban a korábbi tulajdonosi struktúrához kapcsolódhattak. Az intézmény hangsúlyozta, hogy az oktatási, kutatási és napi működés változatlanul folytatódik. Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén az Interspár áruházakban. A Mancsa Bajban akciót 6. alkalommal szervezi meg a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. Május 16-án és 17-én délelőtt 10 és délután 4 óra között a vásárlók állateledeleket és más állatok gondozásához szükséges termékeket ajánlhatnak fel. Az adományokat az áruházakban jelenlévő önkéntesek veszik át, majd közvetlenül a rászoruló civil állatvédő szervezetekhez juttatják el. Országos osztálykirándulás lesz a Margit-szigeten. A Budapest azt írja, hogy a 11. Országos Osztálykirándulás Kamara Fesztivált a Kristály színtéren rendezik meg június 5-én reggel 9 órától este 8-ig. A program célja, hogy a felsős és középiskolás diákok közösségi élményekkel zárják a tanévet. Lesznek interaktív standok, koncertek, önismereti és pályaorientációs foglalkozások, internetbiztonsági és mentális egészséggel kapcsolatos programok, valamint sportos és kreatív aktivitások is.
17: Bori, nagyon szépen köszönjük, szeles és picit borongós időre kell készülnünk. 13 fokos most a reggelünk, délutára pedig 18 fokot ígérhetek.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
19: Az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávban csak araszolva lehet előrébb jutni, így ismét azt ajánlja az Útinform, hogy személyautóval inkább az átterelt belső sávot válasszák. Közben erősödik a forgalom az M2-esen Dunakeszitől, az M3-ason Gödöllőtől, az M4-es autóton Monornál és Üllőnél, az M6-oson pedig Érdnél, de az M7-esen is sokan autóznak Törökbálintól, illetve az 1-es főúti zsúfolt már Biatorbágytól az M0-as csomópontjáig, valamint a 10-esen a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Taksonytól igen sokan tartanak a város felé. Lehet, hogy érdemesebb inkább a vasutat választani, de ott vajon mi a helyzet? Kis Horváth Levente a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
20: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A rádióvétel körzetében útrakelőknek jó hírem van, ugyanis itt zavartalan a reggeli forgalom. Azoknak szeretném jelezni, akik vonattal indulnak a Dunántúra, hogy az átvonuló viharos időjárás miatt megsérült a felső vezeték a Dél-Balatoni vonalon, valamint a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonal egy-egy szakaszán. Autóbuszok szállítják az utasokat Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa, valamint Somogyszob és Csurgó között, mindkét vonalon hosszabb eljutási időre, késésekre és kimaradó vonatokra is kell számítani. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
18: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon a Sláger FM-en.
1: It ain't no country club either.

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Remete lejön a hegyről, azt mondja a kocsmába, hogy ételt, italt és nőt. Tisztelt uram, már ételt, italt, azt tudunk, de hát a nőt, az nem. Viszont, hát itt van a Béla. Én nem vagyok olyan. Eltelik 2 hét, megint jön. Na, ételt, italt és nőt. Hát mondtuk már a múltkor is, hogy hát étel itt van az a dögivel, de hát a nő az, hát viszont a Béla. Mondtam, hogy nem vagyok olyan. Hát elég megint 2 hét. Na hát akkor ergo. Szóval ételt, italt, és hát akkor legyen a Béla. De remélem, ez köztünk marad. Hát persze. Hát ezt nem fogja tudni senki más, csak ön, én, meg a Béla. Jön meg még 6 ember, aki lefogja a Bélát, mert ő se olyan.

0: a képlet. Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Viki, szerintem készen áll a játékra. Szia, jó reggel.
2: Hello!
3: Szép jó reggelt mindenkinek!
2: Okos órát szoktál használni, Viki?
3: Igen.
2: Szoktál és szereted?
3: Én imádom a lépésszámálló funkcióját.
2: Ja.
3: Illetve a pulzusmérését, ami most az egekben van.
2: Tényleg?
1: Ennyire is gusz a játék. Figyelj, ez a lépésszámoló meg egyéb is, tehát, hogy oké, elképzelhetem, hogy emek bringázni, emek a naplástóhoz. Megmérem egyszer, hogy az mennyi idő alatt, hány kalória volt, meg nem tudom, oké, de hogy ezt nem akarom minden alkalommal, hát most miért? Miért
2: én
1: vagyok
2: minden
1: előrébb?
2: Nap nézem a lépésszámlálomat a telefonon.
3: Ezt nagyon egyszerűen le lehet tiltani, nem muszáj
1: akkor
3: minden
1: értelme?
3: Használni.
1: De akkor miért jó? Neked mi
3: elsősorban órának használom. Ezek plusz két olyan dolog, amit én szeretek,
2: hogy
3: 1 kilométert megyek.
1: De azt a telefonod is tudja, nem? A lépésszámlálást.
3: Jó,
1: igazából.
3: De van olyan hely, ahol a telefon nem viszem.
2: Tehát most, Vikikém, lefordítanám neked. Tehát a Zoli mindenkit, aki egyébként használolos okos órát, próbál lebeszélni, hogy nem használjanak, mert ő nem szerette
1: nem,
2: meg.
1: Nem, próbálom
3: nem,
1: megérteni.
3: Próbálja tehát, azt hogy... mondani nekünk, hogy nem minden funkciójának lát értelmet.
1: Igen. Próbálom megtalálni az értelmét, csak amit mond Viki, hogy mert hogy a lépésszámláló, mondom, hát arra ott van a telefonom, tehát emiatt fölösleges az okos óra.
2: Hát
1: az időt az mutatja az analóg óra is, tehát még mindig nem értem. Én nem őt győzködöm, győzzön meg engem, hogy az jó.
2: Te hagyjuk inkább már, engedjük el az okos órát.
3: Lehet használni a pulzus számlálóját, illetve a vérnyomás mérését.
2: Na,
1: azt nem mondjuk használni. Tudom, hogy mikor van az egekben. Na jó.
3: Hát várjál.
1: Figyelj, hogy nekem...
3: Bénáskodok.
2: De még mondd még mit csinál, nyugodtan.
1: Nyomkodod most, vagy mi?
2: Igen.
3: Hát 78-oson van a BPM-em, úgyhogy nekem ez baromi magas.
2: Aha. Tényleg?
1: És akkor most mi van?
3: Igen.
1: Most mi lesz?
3: Na most már 87.
2: Ajaj, jó, várjál, próbáljuk oldani a feszkót. Jó, inkább akkor hallgassuk meg a feladványt.
1: Viki, hogy változott a pulzusod közben?
3: Hát várjál, szerintem fölment 90-re.
2: Ajajajajajajajajaj, azért mert tudod, vagy azért mert nem tudod?
3: Baromi ismerős.
2: Ugye?
3: Nagyon-nagyon olaszos hangzása van.
2: Olaszos a hangzása, de egyébként nem egy olasz dal?
3: Nem egy olasz dal. Hú, sanzonos olaszos, nem tudom.
2: Tehát franciás olaszos akkor, ha sanzonos
3: hát
2: olaszos.
3: Sanzonos.
2: Akkor inkább franciás, aha.
1: Franciás olaszos, sanzonos, dalfesztiválos.
2: Fú. És nem egy Jacko dal, ne tévesszél az tegnap volt. Lassan lejár az időnk, Vikikém.
1: Erre figyelj.
2: Valamit
3: figyelj.
1: Nincs?
2: Nem már. Sajnáljuk nagyon.
3: Nem baj.
1: Hát akkor erre nem tudom mit mondani.
2: Most az okos óra, hogy nem nyertél? Szomorúságot
3: jelzik? Lementem
2: 70-re. Ó, édesem.
1: Na, legalább van valami jó ebben is.
2: Szia, Viki! Sajnáljuk, szia!
1: Így búcsúzzunk el, amíg minden rendben van.
3: Szia!
2: Igen.
1: Jó, hello!
2: De hogy miért játszunk holnap, ami most itt maradt? Két fő részére szóló belépőért május 30-ára az Oroszlán király című filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Ez nagyon menő lesz, illetve egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval a holnapi nyertesünké lesz.
1: Na, Hakuna Matata, aki jönne Oroszlán királyozni most gyorsan, dobjon egy SMS 06 30 30 30 95 8.
0: Hablagy minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Június 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Lufthansa. American. Air France. Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre. Meghirdette új évadát a Veszprémi Petőfi Színház. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és az iparban az Európai Unió legszigorúbb szankciórendszerét vezetik be, jelentette be parlamenti bizottsági meghallgatásán Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter. Azt mondta, szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben is. Megerősítenék a nemzeti parkokat és a természetvédelmi intézményrendszert, emellett állatjóléti őrség felállítását és a cirkuszi állatfajok tartásának szigorú korlátozását is tervezik. A miniszterjelölt szerint a környezetvédelem nem zöld luxus, hanem nemzetstratégiai kérdés. Kiemelte, hogy a tiszta ivóvíz, az egészséges termőföld, a tavak, a folyók és az erdők az ország jövőjének alapjai. A döntések előtt szélesebb társadalmi egyeztetést ígért, és évente legalább egy civil fórumot is tartanának. Emléktáblát avattak a Veszprémi Állatkert Fejesvölgyi bejáratánál, melyek az intézmény korábbi igazgatóinak neveit őrzik meg a jövőnek. Az elmúlt évtizedek sikerei, fejlődése és küzdelmes munkája nem valósulhatott volna meg az állatkert elhivatott vezetőinek áldozatos munkája nélkül, áll a Veszprémi Állatkert közösségi média posztjában, melyben az emléktáblák felavatásáról számoltak be. A leleplezett mementókkal Répási László, Kassa László, Karamell Miklós és Zsigmond István munkája előtt tiszteleg az intézmény. A közvetlenül a Fejesvölgyi, vagyis a viadukt felüli bejárat mellett elhelyezett táblákról Török László igazgató és Varga Tamás alpolgármester rántották le a lepleket. Musicalekkel, klasszikus prózai darabokkal, ifjúsági előadásokkal és új táncszínházi produkciókkal készül a 2026-27-es évadra a Veszprémi Petőfi Színház. A Hit erő akarat mottóval meghirdetett új szezon programját hétfőn mutatták be a teátrumban. Az évad egyik legnagyobb bemutatója az Elizabeth lesz, Michael Kunce és Lévai Szilveszter műve alapján Szabó P. Szilveszter rendezésében. Emellett színpadra kerül a Hermelin, a Luxemburg grófja, valamint a szerelmes Shakespeare is. Az évadot a Két pápa című darab zárja majd. A fiatalabb korosztályt is több produkcióval várják. Műsorra kerül az Abigail Musical változata, a Misi Mókus Mese Musical, valamint a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével készülő cirkuszi játék is. A Latinovics Bútor játékszínben monodrámák, zenés estek és francia sanzon műsorok is helyet kapnak. A MOL idén-nyáron is folytatja együttműködését a MÁV-val, így május közepétől augusztus végéig ismét közlekednek Fresh Corner bisztrókocsik a Budapest és Tapolca közötti balatoni vasútvonalon. A társaság közlése szerint a döntést a tavalyi tesztüzem kedvező tapasztalatai alapozták meg. A balatoni Kék Hullám és a Szegedi Napfény Intercity járatain fél év alatt közel 18 000 tranzakciót regisztráltak. A legnépszerűbb termékek közé a hotdog, a kávé és a különleges snackek tartoznak. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza a Balatonfüredi Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton borbusz járat május közepétől szeptember végéig közlekedik. Ezen utazva a látogatók saját tempójukban járhatják végig a térség pincészeteit autó vagy szervezett bortúra nélkül. A program heti 4 napon 2 útvonalon működik, a régi barátok a legismertebb borászatokat, a rejtett kincsek pedig a kisebb családi pincészeteket kapcsolja össze a Balaton felvidéken. A 2 útvonalon összesen 22 pincészet vesz részt, az utasokat pedig egy részben nyitott busz szállítja. Tihanyból külön transferjárat is kapcsolódik hozzá.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
2: Az Örkény Újhartyán bekötő úton Újhartyán és Hernád között baleset történt. Az 5-ös kilométernél megállították a forgalmat, Dabas felé lehet kerülni. Az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávban csak lépésben lehet haladni, így személyautóval érdemesebb az átterelt belső sávot választani. Csepelen a Széchenyi István utcában a Görgei Artúr térnél baleset nehezíti a közlekedést, hasonlóképp a 10. kerületben az Albert Irsay úton is a Kerepesi út előtt. A második kerületi Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalmat ma a parkolósávba terelik burkolatjavítás miatt. A Múzeum utcában is tart az útburkolatjavítás, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között van emiatt korlátozás. A Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt útszükületre kell számítani. A 13. kerületben a Petnázi utcát pedig lezárták a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt, várhatóan délután egyig. Addig a 120-as autóbusz is terelve közlekedik, nem érintve a Röppentyű utca megáll út Újpest központ irányában.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk a stúdióban a jókedvű táncikáló Pordán Petra.
7: És Somogyi Zoltán.
2: A kérdésünk pedig, hogy...
7: Síros típusok-e? Illetve, hogy mikor sírtak utoljára, azt is megírhatják nekünk a Sláger FM Facebook oldalán.
2: Örömökben, bánatukban és így tovább. SMS is jöhet.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra múlt 12 perccel, és ugye azért kérdeztük azt, hogy mennyire síros típusok, mert hogy valószínűleg a hölgyek nagy részének, de szerintem ti férfiak is, Zoli, tudjátok, hogy a Holiday című film, az megvan, ugye?
2: Persze,
1: Cameron
2: persze.
1: Diaz, Jude Law, az felvet egy olyan problémát.
2: És két vízlet.
1: Igen, bocsánat, igen, csak most így a sztori szempontjából ő nem fontos. Szóval, hogy felvet egy olyan problémát, ami szerintem sokaknak az életét érinti. Mégpedig, amikor ugye látjuk, hogy Cameron Diaz az elején is próbál sírni, amikor szakít a férjével, nem megy neki, egyszerűen megőrül tőle, és aztán éveken keresztül nem tud sírni, és kiderül az, hogy hát egy olyan érzelmi löket kell neki ahhoz, hogy sírjon, ami tényleg annyira megérinti a lelkét, hogy akkor újra előtörnek belőle azok a könnyek, amik mondjuk már 10 éve nem törtek elő. De nem tudom, hogy ez probléma-e, hogyha valaki nem tudja sírva kifejezni az érzelmeit, ez egy nagyon jó kérdés, hogy vajon ez probléma-e?
2: Hát meg általában véve probléma, hogy sokan sokféleképpen éljük meg az érzelmeket. Amit reggel ugye céloztam rá, hogy itt Dél-Amerikában voltunk így családilag többen, és akkor anyukám ütött, pörgött, hogy Isten, Jézus, wávú! Teljesen, és akkor tudod, így ült, és egyszer csak odabökött, hogy mi van, neked nem tetszik? Ja, de! Csak mondom, én nézem, és így befogadom a hihetetlen hegy csúcsokat, meg nem tudom, és hogy tehát annyira meghatott, hogy amikor tudod, így nem jutsz szóhoz, mert nem úgy fejezed ki, hogy elkezded mondani, hogy hi-há-hú, hanem ültem, és hogy belül valami nagyon, tehát hogy olyan nyugalmat éreztem, ami így végig áradt a testemen, és hogy olyan békét éreztem belül, de nem kezdtem el pityeregni, nem kezdtem el húházni, hanem úgy így meg is mondtam, hogy ne, én így köszönöm szépen, jól meg vagyok. Tehát, hogy kell-e, hogy kifelé mutassuk, vagy azért, hogy belül mit érzünk?
1: Hát figyelj, az szerintem egy tök jó kérdés, úgyhogy mivel mi nem értünk ehhez, de nem, van egy profink, ezért felhívtuk dr. Hevesi Krisztát, ugye egyetemi docensünk, és egyébként szexuálpszichológus,
2: jó
1: és
2: reggelt.
1: Egyébként mindent jó tudunk reggelt. Ebben a témában. Jó reggelt, Krisztát!
3: Jó reggelt! Kívánok, sziasztok, és hogy itt ülök a kocsiba, pont azt látom, hogy sír a természet.
1: Igen, de ez kell
3: ha
1: is.
3: Néha nem sírna, milyen nagy szárazság lenne, igen. És mekkora probléma.
1: Egyébként, Kriszta, kell-e aggódnunk akkor, hogyha valaki nem tud sírni? Vagy mi az a pont, aminél már azért aggódni kell? Tehát, hogyha mondjuk egy temetésen sem sírja el magát, vagy nem tudom.
3: A temetés az nagyon extra, olyan értelemben, hogy van, hogy addigra már úgy kísérjük magunkat, hogy már ott nem megy. Hogy azt mondom, hogy ez egy privát szféra, ez a halottra és rám tartozik. Viszont, tehát azért sírni, azt gondolom, hogy az emberi létünk sajátja. Én nagyon szeretem azt a mondást, hogy a sírás az a lélek tisztálkodása. Hogy igenis kell, hogy az egy érzelmi felszabadulás. Valahol egy katarzis, hogy kitörjön belőlünk, hogy egy kicsit kisepregessük itt a lelkünk bugyraiban lévő ilyen kis leginkább beragadt tartalmakat. Egyébként a sírás, ha belegondolunk, babakorunktól, születésünktől kezdve egy nagyon fontos kommunikáció, ugye, hogy fölsír a baba, és onnantól kezdve ennek egyfajta kapcsolatkialakítási funkciója van. Akkor tanuljuk meg azt, hogy ha sírunk, hogy akkor a szülő gondoskodik rólunk, figyel a kommunikációnkra, vagy pedig hiába bömbölünk, akkor sem kapunk megnyugtatást. Tehát mennyire válik legálissá az, és hát ugye a pálna fiú gyermekek esetében ez a mesét katona dolog, hogy mennyire kell visszafogni, hogy mennyire kell megtagadni a sírást, hogy ez tényleg a gyengeség jele. Valahol ezt általánosságban családi környezetben tanuljuk, és egyébként nagyon tetszett Zoli példája, hogy valahol az érzelmi kifejezéseinket is már egészen piciként, ugye? Tehát itt a szakirodalomban van egy ilyen példahozva, amikor az anya rászól a Fannikára, 4 éves Fannikára, hogy jobban örülj a nagymamának. Ugye ennek két része van, hogy örülni kell a nagymamának, már pedig ő szerint egy vasórubába, és az, hogy még azt, hogy ezt mennyire mutatott ki, még ezt is, mint egy ilyen szabályozzák, mint egy ilyen termosztátot. Tehát, hogy igazából ez, és egyébként még ugyanígy a példák nyelvén, hogy volt nekem egy nagyon érdekes ilyen esetem, ahol egy nagyon közel álló személy elvesztése nagyon megviselt egy serdülőt ilyen 13-14 éves korában, és utána eltelt 14 év, és utána mesélte nekem, hogy ő azóta, mert hogy ott annyira tényleg mélységeibe tört össze, hogy úgy érezte, hogy ahhoz képest nagyobb drámát már nem is bír megélni, és utána aztán 14 évvel később, amikor volt egy erős szerelmi csalódása, akkor úgymond ahhoz képest indokolatlan mennyiségben mondta, hogy 3 órán keresztül üvöltve zokogtam.
1: Hát azért, mert 14 éven keresztül nem sírt egy könycseppet sem. Pontosan. Szerintem ez tök érthető.
2: Igen, de szokták például, hogy azt is mondani, hallottam már ilyen kifogást, hogy ó, engem már annyira megedzett az élet, hogy már, hát, hogy már ezen így nem hatódom meg, hogy ettől már nem kezdek el sírni, tajtékozni, és így tovább. Igen. Ilyen van, hogy megedz az élet?
3: Hát megtanuljuk visszafogni, megtanuljuk becsukni, bezárni ezt a csapot, de hát pontosan azt gondolom, hogy akkor van az, hogy aztán egy ilyen csőtörés formáján van.
2: Egyszer csak kijön.
1: Krisztám, én képzeld el, hogy így, ahogy elmúltam 40 éves, egyre inkább észreveszem magamon azt, hogy több mindenem pityergek el, mint előtte. Tehát, hogy így sokkal érzelmesebb, vagy nem is tudom, milyenebb lettem, de tényleg olyan dolgon is el tudok pityeredni, és most nem csak a filmek, mert azokon régen is írtam, amin korábban nem. Hogy ez változhat nyilván a hormonváltozással is, ugye?
3: Így van. Tehát a hormonjaink is, és az is, hogy mennyire vagyunk fogékonyak a saját belső világunkra. Hogy odafigyelünk, meghalljuk így a lélek húrjainak a hangját, vagy pedig annyira leköt minket, és az így 40 éves kor előtt jellemző. Annyira leköt minket a közönség sodrása, az emberek, a külső ingerek, megélünk dolgokat, hogy egyszerűen nincs is időnk magunkra, magunk belső kis világára figyelni. Aha. Tehát, hogy ezt egyébként nagyon sokszor leírja így a szakirodalom, hogy egy idő után, tehát sokkal inkább tényleg mélyebbé. Ha nem is feltétlenül bölcsebbé, ugye, mert ez azért egyénfüggő, de igen, hogy jobban befele figyelővé tudunk válni, és hát jobban is ismerjük magunkat.
2: Oké, az előbb kérdeztem, hogy van-e olyan, hogy már edzetté tesz az élet, és ezért kevésbé hatodunk meg valamint. Az előfordulhat, hogy mondjuk a fáradtság szab annak gátat, hogy úgy igazán megélje valamit, mert én inkább most attól kezdek megijedni az utóbbi néhány hónapban, hogy sokszor azt veszem észre magamon, hogy olyan dolgok, amikbe úgy régen úgy bele tudtam feledkezni, és úgy tényleg úgy álltam itt a természet, és így néztem, hogy az most valahogy így vágynám, és tudom, hogy mit szeretnék érezni, hogy milyen típusú, mit tudom, meghatottságot.
1: Tudod, hogy vagy
2: valami, mert tudom, hogy ez milyen volt, mit én valamelyik nap is, amikor vidéken voltam, és hogy ezt mondtad, hogy néhány évvel ezelőtt azt, amikor így végeztem egy feladattal, egy munkával, akkor azt úgy hú, jó leső érzéssel töltött el, és hogy most nem éreztem, pedig szerettem volna érezni, és az emléke még megvan, hogy néhány évvel ezelőtt hasonló esetben mit éreztem olyankor, és ez most valahogy így nem jött, és közben vágynék rá, és kezdek megijedni, hogy valami baj van velem, vagy lehet, hogy csak telítődtem, vagy fáradt vagyok, vagy nem tudom.
3: Igen, ugye van erre is egy ilyen mondás, hogy most nincs időm sírni, ugye? Amikor annyira rohanunk tovább, és esünk bele a következő érzelmi állapotba, azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért mindenképpen, tehát olyan szempontból egy figyelmeztető jel, hogy tiszteljük egy kicsit jobban magunkat, ugye egy elvégzett munkának, tehát szakítsuk le a gyümölcsét, hogy adjuk meg magunknak azt a pár boldog másodpercet, hogy akkor nagy légzésekkel, tehát hogy engedjük be ezt a jó leső érzést. Ez mindenképpen kellenek ezek a kis beépített jutalmak. Ugye, mint amikor hát a teljesítménynek a szimbóluma az a hegy, és hogy amikor mászunk föl, megyünk föl egy hegyre, hogy néha azért pillantsunk vissza, és lássuk, hogy már mekkora utat tettünk meg, és azt, hogy milyen gyönyörű az, ami a természet, ami minket kör. Bevesz. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nyilván ez valamiért egy alarm, tehát egy ilyen kis csengő, hogy igenis egy kicsit lassulj vissza, tehát egy kicsit figyeljünk jobban oda arra, és tényleg ez, hogy ez az önszeretet, öntisztelet, hogy igenis legyek büszke arra, amit elértem, és adjam meg magamnak azt a kis jóleső ilyen lelki pillanatokat, hogy igen, én munkám, én végeztem el. Tehát, hogy talán egy kicsit nagyobb összhangban a saját lelkemmel, nem pedig csak a környezetnek a elvárásainak való megfelelés, a mindenhol helytállás, hanem magunknak is meg kell tudni felelni.
1: Kriszta, nagyon szépen köszönjük!
3: Köszönöm szépen.
2: Helyesi Krisztával beszélgettünk. Szia. És a Sláger FM Facebook oldalán ugye ott a kérdés, hogy ki mennyire sírós típus, vagy éppen nem.
1: Nagyon helyes üzeneteket írnak. Például egyet engedj meg. Sziasztok! Régen nem voltam az, mióta megszületett a gyerek, azóta kb. Mindenen sírok. Ezt Szilvi írja nekünk. Aztán Viki üzenete, inkább a nevetéstől sírok többet, de ha valami megható, azon némán folynak a könnyeim. Legutóbb például azon nevettem sírva, hogy Dr. Strange egy hét beszélgetés után megkérte a kezem. Hát az is jó, oké.
2: Na jó, várjuk a további hozzászólásokat, akár a Facebookon, akár a 0630 30 30 95 8-as számon. Ja!

0: Sláger reggel.
1: 9:05 és a Sláger FM Facebook oldalán egyelőre úgy áll a szavazásunk, hogy messze elhúzott azoknak a száma, akik igen, bevállalják, hogy ők sírós típusnak számítanak. Azokhoz képest, akik nem.
2: És néhány kommentet engedj meg, István azt írja, hogy hagymapucolás közben gyakran sírok, hát olyankor én is szoktam. Aztán András üzenete, nem, de könnyen sértődök, mint egy nő.
1: Fie, van önkritikája.
2: Tehát ezek szerint ő azt gondolja, hogy mi nők többet sírunk, mondjuk egyébként ez igaz, de hogy ő viszont jellemzően mondjuk hát
1: többet is sértődtök, igen, és ebben viszont felzárkózik.
2: Egyébként igen, lehet, hogy bár nem, na, én ismerek olyan pasikat, akik nagyon sértődékeny típusok, rosszabbak, mint egy nő, úgyhogy András is akkor ezek szerint közéjük tartozik, de köszönjük az őszintességét. Steffi is itt van velünk, aki férfi létére bevallja, hogy igen, szokott
1: sírós.
2: Sírni.
1: Szevas, Steff.
2: Nem sírós, de hogy szokott sírni.
3: Sziasztok, jó reggelt. Igen, azért azt így nem mondanám, hogy sírós vagyok, de nem szégyellem, vagy nem rejtem véka alá, hogyha ki kell ereszteni a könnyeimet.
2: Téged úgy neveltek még kisfiú korodban, hogy nem szabad sírni?
3: Hát ez kettős nagyon, mert ha az apámat venném alapul, akkor úgy nevelődtem volna, de hál' Istennek anyámat vettem alapul, úgyhogy nem úgy nevelődtem.
2: Mi az, ami meghatottál legutóbb, és mondjuk azért sírtál, inkább az örömkönnyekről beszéljünk.
3: Hát kettő olyan eset volt az a közelmúltban, ami egy éven belül volt. Az egyik az a kislányom élsportoló, rudugró, és az országos bajnokságon bronzérmes lett.
2: Wow, gratulálunk!
3: Azt nem bírtam, nagyon szépen köszönöm. Azt nem bírtam könnyek nélkül végignézni, amikor felállt a dobogóra. A másik meg a saját maratoni futásom, ami szintén a kislányomhoz köthető, mert az utolsó kilométeren együtt futottunk be, és ott együtt sírtunk. Ő azon, hogy milyen büszke rám, én meg azon, hogy túléltem.
1: De akkor van, hogy próbálod egyébként visszafogni magad, vagy itt akarati?
3: Ott a maratonnál ott próbáltam visszafogni magam, igen, mert ott nem akartam, de ott már tudod a fájdalom, a minden már, hát ott már jött. A lányom én ott nem próbáltam, ott én azt büszkén vállaltam, mert szerintem egy szülő életében a gyermeke sikere az minden.
2: Figyelj, annyira jó, hogy itt van velünk egy futó, mondd már el nekem, légy szíves, mert reggel beszéltünk Rakoncai Gábor teljesítményéről, az 1217 kilométerről, hogy ha te egy maraton után így érezted magad, akkor hogy lehet az, hogy valaki naponta három maratonnyi távot le tud futni? Hát. Nem
3: erre azt tudom mondani, amit a Zoli is, úgyhogy én futó vagyok, és heti 5-ször edzem.
2: Igen.
3: Így mondom azt, amit a Zoli, hogy nem normális.
1: Nem normális.
3: Tehát, hogy ez számomra is. Igen, nekem a párom is ultrázik. Tehát nekem az is brutál volt, hogy ő 66 kilométert lefutott, nem az, hogy... Tehát, hogy én nekem ezek távoli számok.
1: Mi bajuk van ezeknek az embereknek? Nincs jobb dolguk. Nincs más dolga.
2: Szerintem ez nagyon-nagyon becsülendő. Amit ti csináltok az is, meg az is, hogy bevállaltad férfiként, hogy elmondtad nekünk, hogy azért szoktál sírni. Én bírom az ilyen palikat. Nekem, én szeretem azt, hogy egy férfinek vannak érzelmei, és ezt ki is mutatja. Szóval ezen nincs
1: baj.
2: Nem
1: szoktam, csak a moziba is tudnod, és a szemembe ment valami a film vége. Vártam, hogy jaj, még ne kapcsolják fel a villanyt. Még adjanak egy pár másodpercet, még menjen a stáblista. Ja.
2: Nagyon köszi, Steff,
3: szavasz! Én is köszönöm, sziasztok!
1: 0630 30 30 95 8 a számunk, és a Sláger FM Facebook oldalán még lehet voksolni.
0: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: Familypark.at.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Választ a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
11: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Folytatódnak a miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Szinte az összes belgiumi repülőjáratot törölték mára. A fővárosban több busz és terelt útvonalon közlekedik. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megalakul ma az új Tisza kormány. Reggel folytatódnak a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig esküdtesznek az új tárcavezetők az országgyűlésben. A parlamenti bizottságok több miniszterjelöltet is meghallgatnak, köztük az igazságügyi, a pénz

0: A rendőrség hangsúlyozta, a sajtóban megjelent behívók hamisítványok, valótlan tartalmú iratokról van szó. Az ügyben zaklatás miatt indult eljárás az esztergomi rendőrkapitányságon. A hatóság arra kírja a lakosokat, hogy aki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Országos szakszervezeti sztrájk bénítja meg ma Belgium közlekedését. A Charleroi nemzetközi repülőtér minden induló és érkező járatát törölte. A repülőtér szóvivője szerint a biztonságos működéshez szükséges személyzet hiánya miatt nem tudják kiszolgálni a forgalmat. A brüsszeli Zaventem repülőtéren is jelentős fennakadások várhatók, ott a járatoknak várhatóan mintegy fele közlekedik. Mindez budapesti járatokat is érint. A Wizz Air és a Ryanair is törölte mai érintett járatait. A munkabeszüntetés a tömegközlekedést is érinti. Fennakadásokra kell számítani Belgiumban a busz, villamos és vasúti közlekedésben is. A BKK több autóbuszjárat közlekedését is módosította a közműjavítási és felújítási munkák miatt. A 36-os és a 966-os éjszakai busz terelve közlekedik, ezért többek között a Nagy Sándor József utca és a Pest Erzsébet Kossuth Lajos utca megálló kimarad. Változások vannak a 46, 98, 980-as járatoknál is. Ezek egyik irányban sem érintik a Szabadság utca megállót, valamint Rákoshegy vasútállomásnál is módosul a megállási rend. A 168E és a 98E autóbusz szintén terelve jár, több megszokott megállót kihagyva. A BKK arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről. A korlátozások a következő időszakban is érvényben lesznek. A Sláger FM híreit Szendős Boritól hallották.
1: Bori, köszönjük, borongós és szeles időre készüljenek. Az előbb egy kicsit kidugtam az orrom, és érzékeltem, hogy tényleg nagyon hűvös kés az idő, úgyhogy öltözzenek melegebben, mint tegnap.
2: Nem csak az orrod volt kint.
1: Nem csak az orrom.
2: A füled is kikerült.
1: A füled is, így van. Egyébként holnap még ennél is hidegebben indul majd a reggel, kapaszkodjanak hajnalban. 6-7 fokot mérünk, majd csak napközben 17 lesz, viszont csapadék is várható. Gyakorlatilag az egész hétre, sőt úgy látom, hogy még a jövő hétre is. Ennyi.
2: Ja, csak kapaszkodom. Elengedhetem, hogy megnyomjam a gombot?
1: Jó.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
2: Az Örkény Újhartyán bekötő úton, Újhartyán és Hernád között még mindig baleset nehezíti a közlekedést. Olyannyira, hogy meg is állították a forgalmat az 5-ös kilométernél, úgyhogy Dabas felé lehet kerülni ez időtájt. Soroksáron is balesetnél helyszínelnek, a Grassalkovics úton befelé a Hősök tere után, úgyhogy csak egy sávon lehet közlekedni. És a 10. kerületben az Albert-Irsai úton is helyszínelés zajlik éppen a Kerepesi út előtt. Az Ödlöm utcában kifelé a Csalit utcán bocsánat, a forgalmat a parkolósába terelik burkolatjavítás miatt. A Múzeum utcában is tart az útburkolatjavítása a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Aztán a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig emiatt van szintén korlátozás. A 13. kerületben pedig a Petneházi utcát zárták le a Lomb utca és a Teve utca között daruzási munkák miatt várhatóan délután egyig. Viszont addig a 120-as autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti Újpest központ irányában a Röppentyű utca megállót. Ha van még infó, jöhet. Tulat 30-30-30-95-8. Köszönöm és jó utat!
3: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozna a jó időt. www.fischerklima.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Balázs pedig a témákra reflektálva időskori érzelmi inkontinencia a témakörében szeretett volna bejelentkezni.
1: Jó reggelt,
2: szia!
3: Hát reméltem volna, hogyha nem így fogalmazom.
1: De nagyon jól fogalmaztad meg.
0: Van ilyen biztos. Igen. Rögtön értettük, hogy mire gondolsz.
1: Abszolút.
0: Megöregedtél, Tomikám?
3: Hát nézd, 69 felé az ember azért már nem mondhatja magát tinédzsernek.
1: Hát tinédzsernek nem, de még öreg se vagy.
0: Igen, de az előbb ugye Hevesi Krisztától azt kérdeztük pont, hogy van olyan, hogy az ember már érzéketlenebbé válik, mert hogy edzetté teszi az élet, és már egyre kevésbé hatják meg dolgok, de akkor ezek szerint ennek a fordítottja az épp így előfordul.
3: Épp így előfordul, pontosan ezért, mert megedződik, annyi sok rosszat, jót látott, és ebben a korban már jobban fel tudja dolgozni és értelmezni az eseményeket.
1: Ez érdekes
3: mód, én érzelmesebb lettem, de a pozitív dolgok iránt.
1: Aha.
3: Tehát azok jobban meg tudnak fogni érzelmileg, mint a negatív.
1: Az viszont jó.
0: Mondj csak, elfogadóbb is vagy megbocsátóbb?
3: Persze, természetesen.
1: Az nem olyan természetes.
0: Ugyanúgy vagyok, nem.
3: Ugyanúgy vagyok, mint te, Zoli, hogy néha jó, ha hosszú az a stáblista.
1: Nagyon köszi, Tamás!
0: Köszönjük,
1: puszilunk,
0: szépen!
1: Szép napot neked! Szia-szia!
0: És ránéztem a szavazásunk állására, és továbbra is többszöröse az a szavazat, vagy sokkal többen gondolják. Úgyhogy igen, ők sírós típusban tartoznak.
1: Én ennek egyébként örülök. Tehát, hogy érzelmeik vannak az embereknek, azért azt mostanában elég sokszor láttuk. Úgyhogy szerintem az szuper, hogy ilyen érzelmesek vagyunk mi magyarok, és igenis legyünk rá büszkék, hogy nem vagyunk ilyen. Tudod, azért nekem több barátom élt kint életvitelszerűen Skandináviában, és hát azért mondták, hogy ott azért őket zavarta az, hogy nem annyira látták az érzelmeket az arcokon.
0: De egyébként tök furi, hogy alapvetően viszont a hozzászólások között csajok írták azt, például Edina, hogy már nem tudok sírni. Gabriella írja, hogy
1: baj.
0: Utoljára anyukám halálakor sírtam 1999-ben.
1: Ó, szegényen.
0: Tehát az a 27 év, és azóta soha nem...
1: Hát, mint Cameron Diaz a filmben, hogy ő is kislány korában egy trauma érte, és utána nem tudott sírni sokáig. Igen.
0: Na jó, folytassuk még a Facebookon, és köszönjük szépen az őszinteségüket.
4: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Ajándék özönt ígértünk ma reggelre itt a Sláger reggelben, hiszen néhány napja ugye lezárult a Sláger FM zenei kvíze, amelyben kértük a segítségüket, hogy milyen zenéket játszunk többet. Mutattunk újdonságokat az online felületeinken, ott lehetett pontozni, hogy melyik tetszik jobban, melyik az, amit esetleg inkább hanyagolni kellene. Köszönjük szépen, hogy ebben aktívan részt vettek, és hát azt ígértük cserébe, hogy nem csak, hogy ehhez idomítjuk a zenei kínálatunkat, mármint az önök javaslataihoz, hanem, hogyha szavaznak, akkor még nyerhetnek is nálunk.
2: Igen, tessék.
1: Halló, halló, itt a Sláger FM.
3: Szia, Alexandra.
2: Jó reggelt.
3: Szerinted miért hívunk Zolival?
2: Kitöltöttem a nyereményjátékról.
3: A zenei kvízünket? Aha.
2: Aj, nagyon zavarba vagyok.
3: Semmi baj, nem viccelj, dehogy is. Igen, kitöltött a zenei kvízt, így van.
2: Nagyon meglepődtem most.
1: Aha, várjál, hogy tetszett a zenei kvíz?
2: Tetszett. Jó zenék voltak, de bevallom őszintén, hogy volt, amit nem ismertem.
3: Ja, az nem baj, figyelj, attól még véleményezted azt is, hiszen különben nem juthattál volna tovább a következő részletre.
2: Igen.
1: Aha, figyelj, az előbb azt mondtad, hogy zavarban vagy, én mondtam, hogy nem kell. Most kell zavarba jönni, mert hogy azért hívunk, mert te vagy az egyik nyertesünk, cserébe, hogy segítettél nekünk.
3: Bizonyám.
2: De jó, köszönöm szépen.
3: Képzeld el, hogy nyertél egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Schmuck ékszer jó voltából.
2: De jó, köszönöm szépen.
3: Igazán nincs mit.
1: Igen, magad leped majd meg, vagy mondjuk ajándék lesz belőle, én nem is tudom, érettségihez, vagy bármi más apropóból?
2: Hát lehet, hogy magamat fogom meglepni, mert tönkrement egy régebbi karkötőm, amit még kaptam a férjemtől. Szeretnénk pótolni, és lehet, hogy majd ez lesz a sorsa.
3: Hát ez szuper.
1: Nézd, az előbb mondta pont dr. Hevesi Krisztina, hogy az embernek néha magát is meg kell jutalmazni. Úgyhogy Alexandra, kedves egészségedre, és köszönjük még egyszer az aktív közreműködésed.
3: Szép napot, szia!
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Hello, szia! És nem sokára megint megeresztünk egy hívást, mert hogy vannak még wellness hétvégénk, van még másik ékszerutalványunk, és ezt ma mind-mind oda kell adnunk valakinek.
0: Ez a...
4: Hey guys, it's Taylor, and that's when
0: a legnagyobb slágerek változatosan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Nálatok is örök küzdelem a matek.
9: Már nem. Próbáltatok már a matek oázist? A fiam 2 jegyet javított.
8: Aszta! És mi ez?
9: Interaktív matek a neten. matekoázis.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
12: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
12: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
12: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Marad a rezsicsökkentés és az orosz energia. Péntektől fizetős a parkolás Siófokon. Új jelképpel gazdagodott a balatoni borturizmus Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és marad a rezsicsökkentés, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a parlamenti bizottsági meghallgatását követően, miután kinevezését a gazdasági és energetikai bizottság jóváhagyta. Kiemelte, az ország meglévő kőolajvezetékes kapacitásait továbbra is használni kívánják, az energiaellátásban pedig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb és leghatékonyabb megoldásokat keresik. A tervek szerint célzott energiahatékonysági programokat indítanak, valamint átláthatóbb nukleáris stratégiát alakítanának ki. Május 15-től életbe lép a nyári fizetőparkolási rend Siófokon, és szeptember 15-éig a város valamennyi díjköteles parkolója napi 24 órában üzemel. A nyári szezonban a tavalyi díjtételek maradnak érvényben, a parkolás ünnepnapokon továbbra is ingyenes lesz. A változás a belvárosi területeket és a vasúttól északra fekvő balatonparti parkolókat is érinti. A Jókai Park keleti oldalán felújított parkoló pedig idén már kiemelt díjzónaként működik. A városban bankkártyával, mobil alkalmazással és SMS-ben is lehet parkolást indítani. Emellett online napi jegy és háromnapos jegy is váltható. A siófoki lakosok elektronikus vásárlás esetén 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe, és éves bérletet is válthatnak. Siófokon egész évben továbbra is elérhetők nagyobb ingyenes parkolók is, például a Vásárcsarnoknál vagy a Darnai tér környékén. Új jelképpel gazdagodott a balatoni borturizmus. Balatonfüreden felavatták az első dűlő oszlopot, amely a borvidék egyik hagyományos szőlőterületét, a Baricska dűlőt jelöli. Az interaktív oszlopon feltüntették a dűlő nevét, a települést, valamint a borvidék megnevezését, a rajta elhelyezett QR kód pedig a helyi borászatokhoz irányítja az érdeklődőket. A kezdeményezés célja, hogy a turisták könnyebben megismerjék a Balatonfüred Csopaki borvidék értékes szőlőterületeit és borkultúráját. A programot a Riesling Generáció indította el, amely hosszabb távon minél több dűlőnél szeretne hasonló információs oszlopokat elhelyezni. Balatonfüred polgármestere Bóka István az avatáson hangsúlyozta, a város célja, hogy megőrizze a szőlőültetvényeket és erősítse a helyi borászati hagyományokat. Három Ajka környéki férfit fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt fél évben osztrák családi házakba törtek be, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfiakat szerda hajnalban fogták el a veszprémi rendőrök, a burgenlandi nyomozókkal együttműködve. A gyanú szerint a társaság családi házakból és tárolóhelyiségekből vitt el értékes tárgyakat, köztük kis motorokat és kerékpárokat. Mindhárom férfit előállították, majd üzletszerűen elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy 33 éves férfit, aki ellen európai elfogató parancs volt érvényben, őrizetbe is vettek. Péntek óta látható Kovács Ivo új Liquid Horizon című immerzív vetítése a Fixír galériában. A 17 perces alkotás 360 fokos vetítéssel vonja be a nézőt egy folyamatosan változó képi térbe, ahol az óceán látványától az elhagyott beton lépcsőkön át organikus lüktető formákig több különböző vizuális világ váltja egymást. A megnyitón Stojanovics Andrea médiaművész úgy fogalmazott, Kovács Ivo munkássága azt is vizsgálja, miként léphet ki a kép a megszokott kereteiből, és hogyan válhat gondolati, érzéki élményé. A vetítés során a jól felismerhető látvány időnként absztrakt, adatszerű struktúrákba bomlik, mintha a valóság rejtett építő elemei tárulnának fel a nézők előtt. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
2: Az M7-es autópályán Budapest felé Kápolnásnyék térségében 4 személyautó ütközött. A 46-os kilométernél ezért van korlátozás, és ezért alakul már a torlódás. Az M0-ás déli szektorában Sziget-Szentmiklós térségében az M1-es felé 3 személyautó és egy kis teherautó, tehát úgy szintén 4 jármű karambolozott. A 17-es kilométernél a két belső sáv van zárva, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Közben az Örkény-Újhartyán bekötő úton, Újhartyán és Hernád között az 5-ös kilométernél továbbra is áll a forgalom, Dabas felé lehet kerülni, itt is baleset történt néhány órával ezelőtt. Soroksáron is baleset nehezíti a közlekedést, a Grassalkovics úton befelé a Hősök tere után, ahol jelenleg csak egy sávon lehet közlekedni. A Mester utcában korlátozás van mától a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. A Múzeum utcában a 8. kerületben a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között tart az útburkolatjavítás, a Zöldlom utcában pedig kifelé a Csalit utcánál a forgalmat a parkolósába telerik hasonló okokból. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál a forgalom mától egy sávon váltakozva haladhat át, ott pedig karbantartási munkák kezdődnek.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 6 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
7: És Somogyi Zoltán.
2: Most néhány napja tisztáztuk, hogy kerozin egyelőre van, most a hantavírus miatt kezdhetünk aggódni, ugye egy hajó utasai nagyon nagy bajba kerültek, és ezzel van tele már a világ sajtóban, ahol már mindenféle biztonsági intézkedések jönnek. Kell-e aggódnunk, kiderítjük mindjárt.
6: A legnagyobb slágerek változnak.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz pontosan egy perc múlva. Három utas halt meg fertőzésben egy óceánjáró hajón, amely Argentinából indult útnak még a múlt hónapban. Bő egy hete vált bizonyossá, hogy hantavírus végzett velük. A hajóról egyébként többeket evakuáltak, és azután már karantén alá is vonták, de hát közben voltak, akik kiszálltak egy-egy megállónál, szigeten. Őket igyekeztek most felkutatni a hatóságok, biztos, ami biztos. Közben nagyon érdekes, hogy a holland KLM légitársaság is validálta, hogy az egyik légiutas kísérőjük hantavírus fertőzés szedett össze egy johannesburgi járatukon, és hát a WHO is most már azt mondta, hogy igen, itt-ott most így felbukkant ez a bizonyos hantavírus, de hogy ez mi fán terem, meg hogy kell-e aggódnunk, ezt szeretnénk most akkor tisztába tenni. Úgyhogy a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa, dr. Szlávik János a vonalban.
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Ó, régen beszéltünk már, úgyhogy épp itt az ideje, hogy ezt tisztázzuk. Egyrészt mi ez a vírus, mit tesz és milyen tünetei vannak?
3: Szóval nincs ebben semmi újdonság. Ez a hantavírus, ez egy régóta ismert vírus, és nagyon régen tudtuk, hogy ez a dél-amerikai változat, ez az andok változat, ez a leggonoszabb, ennek a halálozása akár 40% is lehet, ami ugye stimmel, hogyha 8 betegből 3 meghalt, akkor hozza a statisztikát sajnos. A legriasztóbb az volt, hogy azért ezen a hajón itt emberről emberre terjedés talán kicsit gyakrabban fordult elő, mint korábban, és a kutatók megijedtek, hogy nem arról van szó, mint a koronavírusnál, hogy valami változott a vírus, értitek, és sokkal jobban terjed emberről emberre, és akkor tényleg gáz lett volna, de nem. Hát ugyanaz a génszekvenciája, ez ugyanaz a jó régen ismert andokvírus, amit az emberiség régen ismert, és tudta, hogy azok között, a munkások között, akik egérürüléket takarítanak, vagy olyan helyen járnak, ahol sok a patkány, akkor ritkán, de előfordult fertőzés, és nagyon ritkán emberről emberre is állt.
1: Milyen tünetekkel járt? Tehát mit csinál alapvetően ez a vírus?
3: Ugye kétféle van ez a dél-amerikai, amiről most beszélünk, ez a tüdőfertőzéssel járó hantavírus fertőzés. Először ilyen influenzás tünetei vannak, lázas, köhög, fájnak az ízületei, esetleg hasmenése van, utána pedig egy nagyon komoly fulladás és tüdőgyulladás alakul ki, vizenyő lesz a tüdőben, és nagyon gyorsan intenzív osztályra lélegeztetőgépre kerül az illető. Tehát ezért ilyen nagyon súlyos a kórkép. A másik, ami Európában, Ázsiában és Magyarországon is előfordul, ez elsősorban az influenza-szerű tünetek után vesekárosodással jár, viszont a halálozása jóval alacsonyabb, alig 10-15%.
1: Említetted ezt a patkányos egérürüléket, itt arról van szó, hogy aki takarít, az mondjuk belélegzi azt a port, ami mondjuk ott felszáll közben. Tehát nem arról van szó, hogy nem mosott kezet és közben a szájához ért, vagy ilyesmi, hanem...
3: Nem, bár úgyis fertőzött, sőt, hogyha megharap a patkány, olyan eseteket is leírtak. Tehát van másféle útja a fertőzésnek, hát ezeket kerülni kell. Tehát ezekre figyelni kell. Kerülni kell, vagy hogyha ilyen helyen dolgozol, akkor igenis maszkot kell hordani szigorúan.
2: Szerinted itt a hajóra hogy került ez a vírus?
3: Na most a másik gond volt, hogy nem találták, hogy ki volt az első.
2: Hogy ki volt a forrás. Tudják,
3: hogy indexesett a forrás. Aztán persze rájöttek, hogy az az ornitológus, aki először meghalt, az egy ilyen szemészteten figyelt meg madarakat. Na most szemésztelet, patkány, teljesen összeáll a kép, simán belélegezhette ott, ugye közeli kontaktussal megfertőzhette a feleségét, ő volt ugye a második áldozat, és hát úgy tűnik, hogy az összezárt hajón, ugye ez egy aránylag kis tengerjáró hajó, csak gondolom köhögött, és csak megfertőzött más utasokat is. Így jött össze a utas.
1: Egyébként, hogyha előbb rájöttek volna, hogy mi a baj, hogy hantavírus, akkor ez gyógyítható, kezelhető valamilyen módon?
3: Sajnos nem. Azt mondják, hogy ha korán felismered, akkor azért jobb esélyeid vannak, ugye infúzió, lélegeztetőgép, stb. De semmilyen speciális kezelés nincs rá. Se védőoltás, se gyógyszer. Ugye ezért fél tőle a világ, de ebből rengeteg féle van. Ott van a bolíviai hemorrágiás láz, ott van. Szinte lehetne sorolni azokat a vírusokat, amik veszélyesek az emberiségre, és semmilyen gyógyszerünk nincs ellene.
2: Amúgy a nevét azt miről kaptam? Ért hantavírus?
3: Na, azt nem tudom.
2: Nem lehet, hogy
3: azt tudom, hogy az andok változat az könnyű, mert ott van a bolíviai könnyű, az európai, a puma és a dobrava, ugye az a felfedezési helyükről van, a hantát nem tudom.
1: Okay. Mindenesetre csak ez most az az eset volt, amikor jobb félni, mint megijedni, gyorsan megkongatták a vészharangot, de gyakorlatilag most már elülni látszik ez az egész, tehát különösebben nem kell aggódnunk.
3: A 42 nap a lappangás ideje, úgyhogy szegényeknek ki kell várni a 42 napot karanténban, akiket haza vittek, de nem nagyon valószínű, hogy ebből már újabb esetek lesznek.
2: Figyelj, közben megnéztem, mert Google a legjobb barátom. Kérlek szépen, a hantavírus a koreai Hantan folyóról kapta a nevét, ahol a vírust először azonosították 1970-ben.
3: Valóban, ugye a koreai háború idején volt az első nagyobb járvány.
2: Ennyi.
1: Akkor nem a Jim Carrey-féle hantázásról.
2: Nem.
1: Jó, köszönjük szépen, Dr. Szlávik János infektológusnak.
3: Szervusz!
1: Ez a Sláger reggel 9:20.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:30 lesz már 5 perc múlva. Zsoci írja, a hantavírus egy speciális magyarországi változata, már pedig erősen korrelál az Zoli által említett Jim Carrey filmmel. Megnéztem egyébként, a 90-es évek végén készült ugye a Hanta Boy, a Jim Carrey film. És képzeld el, nem tudtam, de hogy ennek is volt egy európai eredeti, mint ahogy annyi amerikai filmről derült már ki, vagy nem derült ki. Képzeld el, hogy hát nem pontos feldolgozás vagy átdolgozás, de 63-ban volt egy dán film, ami arról szólt, hogy egy ingatlan kereskedő fogadást kötött a főnökeivel, hogy 24 órán keresztül nem hazudhat. Uh-huh. És hogy igazából ez volt a kezdeti motivum, tehát aztán ebből nőtte ki magát a Jim Carrey-s film. Bár ez is érdekes, hogy először nem Jim Carrey-t képzelték el a főszereplő, hanem Robin Williams, vagy Steve Martin is esélyes volt, az ő nevük is felvetődött ennek a filmnek kapcsán. Hát, jó rég volt.
2: De most, hogy már tudjuk, hogy ugye a hanta az nem igazából a hantázással, hanem a hantán folyóval függ össze, így tulajdonképpen
1: mindenki megnyugodhat. És hát Jim Carrey hantázása is elmúlt, úgyhogy reméljük, hogy mindenütt a hantázás ütötte sebek, azok begyógyulnak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Péter, Carglass autóvegszerelő Budapest.
4: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Multifunkcionális sporttér, panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesészenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
7: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.

0: FM, wow, Don Pepe!
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Borongós hideg időre készüljenek már, mint ahhoz képest van hideg, hogy májusban, egészen pontosan május 12-én járunk. 17 fok lesz a maximum hőmérséklet, de egy kicsit más lesz a hőérzetünk a szeles idő miatt. Holnap hajnalban már csak 4-5 fok közötti értékekre számíthatunk, és napközben is csak 17 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Azért dadogok, mert nem értem azt, hogy hogy lehet májusban ilyen idő, hogy fázunk. Na.
5: Kapcsolt ki a klímát esetleg itt.
4: De nem itt fázom, én kint fáztam. Te fázol itt? Akkor
5: most már hűvös van,
4: bocs.
5: Semmi. Az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében 4 személyautó ütközött, a 46-os kilométernél számítsanak torlódásra. Az M0-ás déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál szintén 4 jármű ütközött össze az M1-es felé, a 17-es kilométernél a két belső sáv van zárva, itt több mint 5 kilométeres már a torlódás. A budai alsó rakparton, a Petőfi-hídnál északi irányban és a Margit hídnál dél felé még mindig akadozik a haladás. Zsúfolt az Erzsébet híd Pestre, a Szél Kálmán tér környéke, a Budakesz és a Hűvösvölgyi út befelé a közös csomópontnál, a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, a pesti alsó rakpart a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli út befelé a Baross tér előtt és a folytatásban a Rákóczi út, illetve sokan autóznak az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, és erős még mindig a forgalom a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A városon kívül pedig az M1-es, M3-as és M6-os autópályán, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti térségében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Itt az ideje a Sláger reggel, hogy valakit megint elküldjünk valahová. Bármint, hogy persze kellemes élményeket gyűjteni, szigorúan.
2: De milyen kellemes lesz? Mert a Balcsira.
1: Mit? A Balcsis? Az van még most, az következik?
2: Igen.
1: Balcsis. Csak legyen jó időbikre, de hát lesz mire. Meg ugye szabadon felhasználható. Persze. Nincs megkötve, hogy mikor kell menni. Mint hogy az elejé kvíznél sem konkrét időponthoz kötődött, hogy mit, mikor játszunk, csak hogy többet, kevesebbet, ugye erről szólt. Meddig kell még beszélni? Vegye már föl, ma mindenki olyan lassan, nehezen veszi fel azt a
2: telefon. Ne beszélj, maradj csöndben.
1: Hát csak akkor így, hallgatjuk, hogy...
2: Így hallgatjuk, igen, a telefoncsörgést.
3: Hello, hello.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Nem hallgatjuk. Jó
2: reggelt. Szia, Péter!
3: Szia, szia!
2: Itt Pordán Petra és Somogyi Zoltán.
3: Szerbusztok, sziasztok!
1: Hello!
2: Örülünk, hogy már a hangod mosolygós. Szerinted miért hívunk a Sláger reggelből ilyen korán? Vagy most már nincs is olyan korán?
3: Hát, lövésem sincs.
2: Ez komoly!
1: Nem, azt mondom, hogy rátört már a felismerés. Várjál, zenei kvíz? Megvan? Töltöttél ki zenei kvízt?
3: Megvan, igen, persze, emlékszem.
1: Jó, jó.
2: Csak rossz a memóriád mostanában, Peti?
3: Nem, egyáltalán nem rossz. Csak
1: Peti, figyelj, elolvastad az apró betűs? Elolvastad az apró betűs részt?
3: Elolvastam.
1: Nem a szelfdonációra vonatkozó része gondolok, hanem arra, hogy azon túl, hogy befolyásolhatod, hogy milyen zenéket játszon a Sláger FM, ott volt arról is szó, hogy ugye lehet nyerni. Uh-huh. Például,
3: igen.
1: Emlékszel még, hogy miket lehet... Fölcsillett a szembe. Emlékszel, hogy miket lehetett nyerni?
2: Azért örülünk annak, hogy nem emlékszel, mert igazából akkor te nem a nyereményekért játszottál, hanem csak azért, hogy befolyásolhast, hogy mi szól a rádióban, ugye?
3: Szeretném, hogyha azt szólna, amit szeretnék
2: hallgatni. Ez szuper! Figyelj, ez nagyon jó.
1: De rémlik, hogy nyereményekről is volt szó? Azért?
3: Volt, persze. Emlékszem.
2: Na jó, akkor...
1: De hogy emlékszel, de akkor figyelj! Örömmel jelentjük, Péter, hogy? A tiéd egy két fő részére szóló két éjszakás wellness hétvégén

0: Félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jóvoltából. Irány a Balcsi!
1: Úristen, de jó. Hihetetlen.
2: Kit viszel magaddal? Sebészeten?
0: Mi?
2: Mit csinálsz?
1: Hát sorban állok, várom a soromat.
2: De mi történt veled?
0: Mit vágtál?
1: Nem, semmi, egyszerűbb is. Anyajegybítés.
2: Ja, jó, oké, Jézusom, már megértem.
1: Semmi komoly.
2: Mostában túl sokat voltam kórházban, és ez már ilyenkor szívinfarktus közeli állapotba
0: került. Anyajegybűtét. Hát figyelj, akkor a napozástól kínéld majd magad, vagy a bőröd, de hát annyi mindent lehet csinálni. Igen. Egy ilyen wellness szállodában.
2: Azért úszkálj majd a Balcsiban. Az úgy azért jó lesz.
0: Csak takard le a heget, igen.
2: Így. Hát addigra már szerintem. Már addigra már
0: tudom. Ezeket kímélni kell hónapokig.
2: Menjél le a sebészetről inkább, majd utána vetés rá az anyajegyet.
1: Na jó.
2: Puszilunk, vigyázz magad.
0: Jó,
1: köszönöm. Szia. Szia.

0: Ez volt már a sláger reggel. Holnap jobb időnk lesz már? Mikortól lesz jobb időnk?
1: Nem! Hát de mikor lesz már? Holnap hidegebb lesz. Tehát holnap hajnalban 4-5 fokot mérünk, Zoli. Ami befogadhatatlan azért agyamnak, így májusban. Nem tudom, de lassan egy hozzáértő szakembert, mondjuk Németh Lajos felhívhatnánk. Mit szólsz hozzá, hogy mi történik?
0: Félek, nem bántad a Lajos, hogy kevés lesz már ide, mert valamelyik olvastam egy cikket, aminek a felét nem értettem, de azt taglalta nagyjából, hogy
1: olyan nincs.
0: Itt a klímaváltozás kapcsán az a legnagyobb probléma, hogy az északi sark sokkal gyorsabb ütemben melegszik, mint a földbolygó többi része, és hogy ezért van az, hogy főleg ilyenkor tavasszal ez az északról érkező sarki leveg, tehát hogy másképp mozog az egész légkör, másképp áramlanak a mindenféle légtömegek, és hogy ezért van az, hogy pont ilyenkor tavasszal jönnek ezek csak a fagyok, amitől elfagy az összes termés, de aztán közben valami kiegyenlítődik, akkor déli irányból megint jön a szaharai, nem tudom micsoda, ugye a sárga esővel, a homokkal, stb. És hogy ez most már egyre inkább így lesz a következő években, tehát hogy viszonylag nagy a baj, és hogy ez nem nagyon fog megváltozni. Tehát, hogy itt azért lenne jó, hogyha tényleg most már mondjuk a vízgazdálkodás egy kicsit jobban odafigyelnének arra, hogy például helyben tartsuk. Én ebben nagyon hiszek, tehát nem értek hozzá, de laikusként elhiszem, hogy az lenne a fontos, hogy ami lehullik, azt ne a csatornába vezessük el, hanem akár városon belül öntözéshez, stb. Megtartjuk, és ez igaz úgy városgazdaságilag, vagy városgazdálkodás szempontjából, tehát az önkormányzat, mint otthon privát, hogyha te kertes házban laksz, akkor gyűjtsed a vizet, és azt használ. Aztán ennyi. De majd jó, keressünk valakit ez ügyben.
1: Jó lenne.
0: Igen, mára viszont búcsúzik Bordán Petra.
1: És sem, hogy izoltál.
0: De jövünk holnap reggel, addig legalább nem sülünk meg. Figyelj, legalább nem kell klímázni egyelőre. Örüljünk ennek. Fűtsünk
1: be. A csapadék az tök jó, hogy van, csak ne lenne hideg szél. Tehát, hogy ezt nem értem.
0: Hát mondom, nem kell klímázni. Olcsóbb lesz a villany.
1: Ja, végül is igen.
0: Szép napot, viszal.
1: Csók.
2: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágere.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
0: Programok táncfesztiválja.hu.
2: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
3: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles táláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
4: Lufthansa. American. Air France.
5: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
6: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el!
13: Sláger FM.
0: Sláger FM.
11: Köszönjük!
14: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
15: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot, akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre. Meghirdette új évadát a Veszprémi Petőfi Színház. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és az iparban az Európai Unió legszigorúbb szankciórendszerét vezetik be, jelentette be parlamenti bizottsági meghallgatásán Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter. Azt mondta, szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben is. Megerősítenék a nemzeti parkokat és a természetvédelmi intézményrendszert, emellett állatjóléti őrség felállítását és a cirkuszi állatfajok tartásának szigorú korlátozását is tervezik. A miniszterjelölt szerint a környezetvédelem nem zöld luxus, hanem nemzetstratégiai kérdés. Kiemelte, hogy a tiszta ivóvíz, az egészséges termőföld, a tavak, a folyók és az erdők az ország jövőjének alapjai. A döntések előtt szélesebb társadalmi egyeztetést ígért, és évente legalább egy civil fórumot is tartanának. Emléktáblát avattak a Veszprémi Állatkert Fejesvölgyi bejáratánál, melyek az intézmény korábbi igazgatóinak neveit őrzik meg a jövőnek. Az elmúlt évtizedek sikerei, fejlődése és küzdelmes munkája nem valósulhatott volna meg az állatkert elhivatott vezetőinek áldozatos munkája nélkül, áll a Veszprémi Állatkert közösségi média posztjában, melyben az emléktáblák felavatásáról számoltak be. A leleplezett mementókkal Répási László, Kassa László, Karamel Miklós és Zsigmond István munkája előtt tiszteleg az intézmény. A közvetlenül a Fejesvölgyi, vagyis a viadukt felüli bejárat mellett elhelyezett táblákról Török László igazgató és Varga Tamás alpolgármester rántották le a lepleket. Musicalekkel, klasszikus prózai darabokkal, ifjúsági előadásokkal és új táncszínházi produkciókkal készül a 2026-27-es évadra a Veszprémi Petőfi Színház. A Hit erő akarat mottóval meghirdetett új szezon programját hétfőn mutatták be a teátrumban. Az évad egyik legnagyobb bemutatója az Elizabeth lesz, Michael Kunce és Lévai Szilveszter műve alapján Szabó P. Szilveszter rendezésében. Emellett színpadra kerül a Hermelin, a Luxemburg grófja, valamint a szerelmes Shakespeare is. Az évadot a Két pápa című darab zárja majd. A fiatalabb korosztályt is több produkcióval várják. Műsorra kerül az Abigail Musical változata, a Misi Mókus Mese Musical, valamint a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével készülő cirkuszi játék is. A Latinovics Bútor játékszínben monodrámák, zenés estek és francia sanzon műsorok is helyet kapnak. A MOL idén-nyáron is folytatja együttműködését a MÁV-val, így május közepétől augusztus végéig ismét közlekednek Fresh Corner bisztrókocsik a Budapest és Tapolca közötti balatoni vasútvonalon. A társaság közlése szerint a döntést a tavalyi tesztüzem kedvező tapasztalatai alapozták meg. A balatoni Kék Hullám és a Szegedi Napfény Intercity járatain fél év alatt közel 18 000 tranzakciót regisztráltak. A legnépszerűbb termékek közé a hotdog, a kávé és a különleges snackek tartoznak. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza a Balatonfüredi Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton borbusz járat május közepétől szeptember végéig közlekedik. Ezen utazva a látogatók saját tempójukban járhatják végig a térség pincészeteit autó vagy szervezett bortúra nélkül. A program heti 4 napon 2 útvonalon működik, a régi barátok a legismertebb borászatokat, a rejtett kincsek pedig a kisebb családi pincészeteket kapcsolja össze a Balaton felvidéken. A 2 útvonalon összesen 22 pincészet vesz részt, az utasokat pedig egy részben nyitott busz szállítja. Tihanyból külön transferjárat is kapcsolódik hozzá.
1: Az M0-as autó déli szektorán Szigetszentmiklós térségében az M1-es felé 3 személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódásán meghaladta a 9 kilométert ott. Az M7-es autópályán a főváros felé Kápolnásnyék térségében a korábbi baleseti helyszínen is véget ért, a 46-os kilométernél kialakult torlódás már feloszlóban van. Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídon Pestre, ahogy a Rákóczi úton befelé a Baross tértől egészen a Blaha-Lujza térig nehezen lehet közlekedni. Mától útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben, a Mester utcában, a Talikálmán utcától egészen a Ferenc körútig. Felújítás miatt ezzel tudunk ott kalkulálni, hogyha önnek is van közlekedési infója, lát, érez, tapasztal, szímatol bármit útközben, írja meg vagy hívjon és mondja el, hívható és SMS szám 0630 30 30 95 8.
2: Előre 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most
2: Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy borongos kedd délelőttön köszöntök mindenkit, szűnni nem akaró tisztelettel, Jekkel Dániel vagyok, ez a Sláger FM is indul a Sláger napközben, ha Vanti, Kulti és a The Magic kiadja meg az alaphangot.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A BME kutatói egy olyan innovatív technológiát fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi biológiailag lebomló elektronikai eszközök gyártását. A projekt célja az egyre növekvő mennyiségű elektronikai hulladék visszaszorítása, és a lényege az, hogy az áram

Alkalmasak lehetnek például az egészségügyben vagy a mezőgazdaságban való használatra. A magyar szakemberek munkája nemzetközi szinten is nagyon jelentős lépés a fenntartható technológia felé, mivel megoldást kínálhat a nehezen újrahasznosítható csippek és panelek környezeti terhelésére. Nagypacsi tehát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, hogy ilyen hatalmas nagyot léptek elő a zöldítés felé, meg tényleg, hogy újra fel lehessen használni ezeket a csippeket, vagy legalábbis el lehessen komposztálni. Megyünk tovább, a Culture Beat-tel, tőlük érkezik most a Mr. Vane.

0: És nincs remény.
1: Itt a Sláger FM-en ez volt Király Viktor és a zárt ajtók, amelyek után már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Majd Meghan Trainor és a Lips Are Moving nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
1: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetés és otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
2: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
3: Székre állok.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: A szülők szerinted néznek TikTok videót?
7: Lehet, de akkor nem ilyen hülyességeket. Hát nekem az anyukám néha szokott
8: Facebook. Igen, Facebook.
6: Ez még mindig megy. De az ciki, nem? Ti generációtoknak nem, hogy valaki...

0: Délelőtt folyamán egy kifejezetten kellemes csapadékmentes időszak veszi kezdetét. Északnyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, ami sokat javít a kinti hőérzetünkön. Ugyanakkor érdemes felkészülni arra, hogy az északnyugatira forduló szél folyamatosan erősödik és helyenként kifejezetten viharos lökések is kísérhetik. Maximum 17 fokot mérhetünk ma. Ma egy hideg front alakítja időjárásunkat.
1: Az M0-as autó déli szektorán Szigetszent Miklós térségében az M1-es felé három személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze. 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódásán meghaladta a 9 kilométert ott. Az M7-es autópályán a főváros felé Kápolnás nyík térségében a korábbi baleseti helyszínen is véget ért, a 46-os kilométernél kialakult torlódás már feloszlóban van. Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídon Pestre, ahogy a Rákóczi úton befelé a Baross tértől egészen a Blaha-Lujza térig nehezen lehet közlekedni. Mától útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Talikálmán utcától egészen a Ferenc körútig. Felújítás miatt ezzel tudunk ott kalkulálni, hogyha önnek is van közlekedési infója, lát, érez, tapasztal, szímatol bármit útközben, írja meg vagy hívjon és mondja el, hívható és SMS szám 06 30 30 39 8. Előre is köszönjük az infokat.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM-en, ez volt Lady Gaga és tőle az újdonság, a The Dead Dance. Lejárt a határidő, lezárult a zenei kvízünk, és megkaptuk a válaszokat. Köszönjük szépen, és én is a mai napon valamikor fogok egyet telefonálni, és hívok egy szerencsést, aki gazdagabb lesz egy 50 ezer forint értékű smukkékszer utalvánnyal. Hogyha részt vettek ebben a kvízben, kitöltötték a kvízünket, akkor mindenképpen érdemes figyelni a telefonokat, és felvenni a megfelelő

0: éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljeskörű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban vagy a Joy Hungary appban.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
10: familypark.at.
11: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Bújdosó Andrea bejelentett a Tiszapárt frakció vezető helyetteseit. Lemondott a Budapesti Metropolitán Egyetem rektora, és gyerekszereplőket keresnek Székesfehérváron egy nagy játékfilmhez. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Bújdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra a képviselőcsoport vezetőségének névsorát. A tájékoztatás szerint a párt általános frakció vezető helyettese Velkei György László lesz. Mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Bódis Péter töltik be a frakció vezető helyettesi tisztségeket. A frakció igazgatói feladatokat Császár Martin látja el a jövőben. Bújdosó Andrea bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nagy feladat és komoly felelősség áll a csapat előtt, és megtiszteltetésnek nevezte a közös munkát a frakció minden tagjával. Benyújtotta lemondását Kucsera Tamás Gergely, a Budapesti Metropolitán Egyetem rektora, közölte az intézmény. A rektor a döntését az egyetem hosszú távú érdekeivel és a viták elkerülésével indokolta, hogy a szakmai munka zavartalan maradjon. Az állami számvevőszék korábban bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést az intézmény gazdálkodásának vizsgálata után. Az AS megállapította, hogy a kockázatok nem az egyetem operatív szintjén, hanem a korábbi tulajdonosi struktúrában jelentkeztek. Az ellenőrzés hírére korábban Cenek Gréta elnök vezérigazgató is távozott posztjáról. Személyes találkozót kér Müller Anna országgyűlési képviselőtől. Cserdini Németh Angéla polgármester a Pólus Center mellé tervezett Szilas-liget lakópark miatt. A beruházás keretében 8, akár 61 méter magas lakótorony épülne. Csaknem 3500 lakással, amit a kormány korábban kiemelt beruházásra nyilvánított. Bár az önkormányzat korábban megállapodást kötött a kivitelezővel, a kerület vezetése most a projekt felülvizsgálatát és a kiemelt státusz megszüntetését kezdeményezi. A polgármester levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz kérve, hogy kezelje prioritásként az ügyet a kerület érdekeinek védelmében. Az ügy hátterében politikai vita áll, mivel a kerület korábban még kedvezőnek nevezte a beruházóval kötött szerződést. Hamisított katonai behívók miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen az esztergomi rendőrkapitányság. Zaklatás vétségének gyanúja miatt közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint Dömösön több emberhez is olyan hamis dokumentumokat juttattak el, amelyeken a Honvédelmi Minisztériumhoz hasonló pecsét szerepel. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a levelek nem valódiak és nyilvánvaló megtévesztésről van szó. A hatóság kéri, hogy aki ilyen levelet kap vagy információval rendelkezik az ügyről, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón vagy a telefontanú zöld számán. Castingot hirdettek Aracsi Norbert első kosztümös nagyjátékfilméhez, amelyet 2026 őszén forgatnak majd, írta a FEOL. A produkcióhoz 5 és 12 év közötti gyerekszereplők jelentkezését várják Székesfehérváron, akik jól kommunikálnak és rendelkeznek már némi kamera előtti tapasztalattal. A válogatásra konkrétan 5-10 év közötti lányokat, valamint kékszemű 6-12 év közötti fiúkat keresnek. Az érdeklődők online a közített linken keresztül jelentkezhetnek a felhívásra, amely már most nagy érdeklődést váltott ki a közösségi médiában. Bár a történetről egyelőleg kevés részletet árultak el, a stáb már gőzerővel keresi a fiatal tehetségeket a forgatáshoz. Több helyen marad a napsütéses, de viharos idő a térségben. Az északnyugati széllökései akadályozhatják a közlekedést, legyenek óvatosak. 16-17 fokot mérhetünk maximum a mai napon.
14: M0-as autó déli szektorán Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé három személyautó és tehergépkocsi ütközött korábban. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódásot már meghaladta a 9 kilométert. Történt egy baleset a Tinje-Piliscsaba összekötő úton. Piliscsaba térségében a 3-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az M30-as autópályán Nyíklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot, és megállt a határ felé vezető oldalon, ezért a 15-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sávon halad a forgalom. Budapesten az Ugligető libegő a kedvezőtlen időjárás miatt nem üzemel, nem tudunk ma libegni, és ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban halad, burkolatjavítás miatt, illetve tart az útburkolatjavítás a 8. kerületben is a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között. Mától ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Ott jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul a délelőtt utolsó órája a Sláger FM-en, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek, itt lesz velünk ebben az órában a Pet Shop Boys egy történelmi jelentőségű dallal. Ez lesz a Co West az óra közepe felé, a Blinding Lights, The Weeknd zené pedig már itt is.

0: itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt a Sabrina Carpentertől. Az újdonság a Tears, egy nagy sörgyártó, sörmárka május 16-án, szombaton, délelőtt 10:30 és délután 7 óra között nagyszabású Csocsó Rekord kísérletet rendez Budapesten, az Erzsébet téri óriáskerék előtt. Az esemény központi eleme egy különleges 7,2 méter hosszú asztal, amelynél egyszerre 22 játékos mérheti össze tudását 5 perces váltásokban. A Magyar Rekord Egyesület által felügyelt eseményen bárki részt vehet, aki betöltötte a 18. életévét, a részvétel pedig ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. A sportprogram mellett a látogatók megtekinthetik és lefotózhatják az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos trófeáját, a szerencsésebbek pedig belépőjegyet is nyerhetnek a május 30-ai budapesti PL döntőre. A hangulatról DJ, freestyle foci bemutatók és profi csocsóvilágbajnokok is gondoskodnak ott. A nap folyamán még egyszer, most szombaton délelőtt 10:30 és este 7 óra között nagyszabású csocsó ünnep az Erzsébet téren Budapesten. Nálunk pedig a Coldplay érkezik, ezt tőlük. A Feels Like I'm Falling In Love.
1: Ez a minden, amit szeretünk.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Vihar a szárnya.
1: Itt a Sláger FM-en az előzőekben a Halott pénz vadonatúj slágerét hallgattuk, ez volt tőlük a gyerekek. Aztán a következő zenei szakaszt a Maroon 5 és a Misery nyitja. De előtt jönnek még a legfrissebb időjárási és közlekedési infók itt a Sláger FM-en.
2: Jelenleg épp a két csapadék hullám közötti száraz felhőszakadásmentes és napos időszakot élvezhetjük a fővárosban és környezetében. A reggeli esők után szépen kisütött a nap, a hőmérséklet is folyamatosan kúszik fölfelé, és hamarosan elérhetjük a napi csúcsot jelentő 17 fokot. Viszont az időjárás egyáltalán nem csendes, a térségünket most elérő erős hidegfront miatt az északnyugati szél egyre kellemetlenebbé és kiszámíthatatlanabbá válhat. Erős, olykor viharos széllökés is készülni kell.
1: Az M0-es autó déli szektorán Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé három személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta 9 kilométert. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták, burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet ott. Ma napközben Budapesten a második kerületben a Zölddomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban halad, burkolatjavítás zajlik ott, és a 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt. Várhatóan délután 1 óráig a 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé, és időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton és a Kerepesi út felé a Korong utcánál. Átépítés zajlik ott. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak, tudják, 0-30-30-30-95-8 a számunk.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

itt a Sláger FM, ez volt a tavalyi év egyik legnagyobb sláger, az esküvői nyitó táncok hivatalos slágere, ezt tapasztaltuk, ez volt Alex Warren és az Ardener. Érdekesség, hogy Alex Warren nagyon gyorsan tudott beugrani a zenei világba, és néhány évvel ezelőtt ő még konkrétan hajléktalanként élt. Aztán a stílusa és a hangja miatt sokan a következő Louis Capaldiként emlegetik. Több mint 20 millió követője van a TikTokon, és az őszinte mentális betegségéről szóló posztjai miatt tartják az egyik leghitelesebb influencernek őt. A Magna Cum Laude-vel folytatjuk, érkezik most tőlük a Színez újra 2008-ból itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Tánc, ritmus, művészet. Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le.
0: Programok táncfesztiválja.hu.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár. Az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
8: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: A meleg nem barnít, az infra nem segít, az UV-t nem érzed.
10: Barnulj többlet kockázat nélkül a Csokolád Arc barnítóval. A jelentősen csökkentett infrasugárzás és a kombinált színterápia elhozza a barnulás új dimenzióját. www.csokolad.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el.
14: Sláger FM.
0: Sláger FM.
12: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Fogyókúrásszereket vizsgál a fogyasztóvédelem. Közvetlen vonattal elérhető lesz Veszprémből az Adria. Pápa is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalomhoz. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Fogyókúrásszereket vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Közölték, az étrend kiegészítők piaca az elmúlt években jelentősen bővült. Ezért az ellenőrzések a hagyományos kereskedelem mellett az online értékesítésre is kiterjednek. Kiemelten vizsgálják a fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket, valamint a CBD tartalmú készítményeket. Ezeknél gyakoriak a tudományosan nem igazolt egészségügyi állítások, a gyors eredményt sugalló reklámok és a megtévesztő marketingeszközök. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unión kívülről származó növényi alapú összetevők esetenként élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. A nyári szezonban ismét elindul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel közvetlenül elérhető lesz az Adria több üdülőhelye Veszprémből és más dunántúli városokból is. A MÁV tájékoztatása szerint a járat június 26-a és augusztus 30-a között minden nap közlekedik. A vonat a budapesti keleti pályaudvarállomásról indul, majd többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is megáll. Az utasok közvetlenül juthatnak el Koperbe, Opátiába és Riekába, de átszállással Pula és Triest is elérhető. A legolcsóbb jegyek 20 eurótól indulnak, a gyermekek pedig már 5 euróért utazhatnak. A szerelvényen ülő, fekvő és hálókocsik is rendelkezésre állnak, így az utasok kényelmesen éjszaka utazhatnak a horvát és szlovén tengerpart felé. Egyre több az országban az elektromos töltő, és Veszprém kifejezetten jól áll. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt az országban. 2025-ben több mint 1000 berendezéssel bővült a hálózat. A legtöbb töltő továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pestvár megyében 510, Hajdúbihar megyében 415, Veszprémben pedig 210 berendezés üzemelt. Ezzel térségünk a harmadik legjobban ellátott megye. Pápa is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalomhoz, amelynek célja, hogy a ritkább fűnyírással segítsék a beporzó rovarokat és növeljék a városi zöld területek biodiverzitását. A Nagy-Britanniából indult kezdeményezés lényege, hogy tavasszal több vadvirág maradhasson érintetlenül, így táplálékot biztosítva a méheknek és lepkéknek. A város főkertésze Németh Kornél szerint Pápán több helyen is lehetőséget adtak a természetes növekedésnek, miközben a forgalmas vagy balesetveszélyes területeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet. A szakember hangsúlyozta, a magasabb növényzet segíti a talaj nedvességének megőrzését és kedvez a talaj élővilágának is. A kezdeményezés ugyanakkor megosztja a lakosságot, sokan továbbra is a rendezett, rövidre nyírt gyepet részesítenék előnyben. Tapolcán rendezték meg az 5. nemzeti Ikarusz találkozót, ahol a magyar buszgyártás legendás járművei kerültek középpontba. A rendezvény célja, hogy a nyugati ország részben is bemutassa az Ikaruszok történetét és hagyományait. A látogatók nosztalgia járatokon utazhattak a városban, délután pedig egy látványos 34 kilométeres felvonulást tartottak a Káli-medence településein keresztül. A programra több városból is indultak külön nosztalgia járatok, hogy minél többen részt vehessenek az eseményen. A helyszínen étterem, ajándéktárgyak és tombola is várta az érdeklődőket. A veterán autóval érkezők számára ingyenes belépést biztosítottak a kiállító térre. A Sláger FM híreit Szendő Fóritól hallották.
1: Hármas főúton Encskül területén két személyautó karambolozott, a 223-as kilométernél a forgalmat megállították, ezért kerülni helyben önkormányzati utakon lehetséges. A 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják. A 16-os és a 18-as kilométerek között délután 4-ig több alkalommal 10-12 percre megállítják a járműforgalmat. A 44-es főúton a Tiszaugi Tiszahídon 12 és 13 óra között Marhagúját terelnek át, ez idő alatt maximum 30 percre megállíthatják a forgalmat, úgyhogy kitartást, sok türelmet kívánunk arrafele is mindenkinek. Óvatosan közlekedjünk Budapesten, ugyanis a legforgalmasabb kereszteződésben, a Blahalújza téren sötétek a jelzőlámpák, minden irányból lelassult a haladás, fokozott figyelemmel közlekedjenek arrafele is. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek.
2: És most Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ági, köszönjük szépen a híreket, az evéthez nagyon jó étvágyat kívánunk, és délutánra a nap is kisütött, úgyhogy indulhatunk a mikrofonnál. Jekkel Daniel, jön Robin Thicke és a Bird Lies, itt a Sláger FM-en, ezzel indulunk.

0: These beautiful things that are.
1: Itt a Sláger FM-en, ez volt Benson Boone és a Beautiful Things, amit a Grammy díjátadón valami olyan extravagáns produkció keretein belül adott elő Benson Boone, hogy az embernek szinte leesett az álla, fogta, felmászott egy zongorára, és egy ilyen irgalmatlan szaltóval ugrott le, és közben énekelt, úgyhogy tényleg érdemes lehet visszanézni ezt a produkciót, és érdemes lehet a Veresegyházi környezetvédelmi pályázaton részt venni, ugyanis az ottani önkormányzat megnyitotta a 26-os környezetvédelmi pályázati keretet, amelyre összesen 5 millió forintot különítettek el. A felhívásra helyi magánszemélyek, legfeljebb 200 ezer, jogi személyek pedig maximum 800 ezer forint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek olyan célokra, mint az esővízgyűjtés, a komposztálás vagy az őshonos növények telepítése. A támogatás a költségek maximum 80%-át fedezi, a fennmaradó 20%-nyi önrészt a pályázónak kell biztosítania. Június 1-jéig 12 óráig lehet benyújtani elektronikus úton a pályázatokat, vagy személyesen a Városházán. Fontos feltétel a köztartozásmentesség, a nyerteseknek pedig 2027. december végéig van lehetőségük a projektek megvalósítására. Ez egy szuper lehetőség, hogyha valaki Veresegyházon szeretne esővízgyűjtő rendszert például kialakítani, akkor kaphat rá 200 ezer forintot, az nem hangzik szerintem rosszul, úgyhogy érdemes a további infókat megtalálni az interneten. Környezetvédelmi pályázat, így érdemes megkeresni Veresegyházon. Miley Cyrus és a Flowers érkezik.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, illetve most rögtön érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd egy belga énekesnő, Kate Ryan hozza el az egyik legnagyobb slágerét, melynek címe...
1: Számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
1: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledesszoli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledszoli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
2: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
4: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
5: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaim grillezni?
6: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
5: Hogy nincs?
6: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
5: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
6: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: A reklám után.
8: A hőmérséklet jelenleg a maximumán. Pörög, ami a mai napon nem fogja meghaladni a 17 fokot, a legnagyobb kihívást és kellemetlenséget. Most a viharos északnyugati szél jelenti, ami szinte folyamatosan kíséri a frontot, és sokat ronthat a komfort érzetünkön, ha éppen a szabadban tartózkodnak. Egyelőre az esernyőkre és esőkabátokra nincs szükség az előrejelzések szerint, majd késő délutántól érkezhet egy újabb, csapadékos, zivataros időszak, akkor csúszósak lehetnek az utak, vezessenek óvatosan.
9: A 3-as főúton Encs külterületén két személyautó karambolozott, a 223-as kilométernél a forgalmat megállították, ezért kerülni helyben önkormányzati utakon lehetséges. A 12-es főúton Nagymaros és

0: kegyenek arrafele is. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük őket. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Ketsa, illetve a Gabriella. Aztán érkezik a Maneskin egykori frontembere, Damiano David, érdekesség vele kapcsolatban. 17 éves koráig komolyan kosárlabdázott az Eurobasket Róma csapatában irányítóként. Elmondása szerint a sportból hozott fegyelem segített neki később a zenei karrierjében is. Ennek gyümölcsét élvezhetjük a következőkben. Ez volt tőle a Born with a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban vagy a Joy Hungary appban.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Lelőttek egy idős férfit, aki a TEK munkatársaira támadt Monoron. Peren kívüli megállapodást keres a főváros a kormányzattal, és egyre gyorsabban fogynak a piaci táborhelyek. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Hivatalos személy elleni erőszak miatt indult nyomozás, miután egy 72 éves férfi gázriasztó fegyverrel rálőtt a TEK munkatársaira tegnap délután. A Monori rendőrkapitányság egységei eredetileg lakossági bejelentések miatt vonultak ki, de az agresszív férfi késsel fenyegette őket. A helyszínre érkező terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de a férfi az ablakból tüzet nyitott a rendőrökre. A TEK munkatársai visszanozták a lövést, a felső testén eltalálták a támadót, aki a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség szakértő bevonásával mindenre kiterjedően vizsgálja a fegyverhasználat körülményeit. Budapest önkormányzata peren kívüli megállapodást szorgalmaz a Tisza kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében, mivel a főváros folyó számlája már mínusz 46 milliárd forinton áll. Karácsony Gergely szerint idén már nem tudnak több részletet befizetni, miközben az államkincstár 5 milliárdos normatívát tart vissza a kötelező feladatoktól. A közösségi közlekedés adóssága is meghaladja 70 milliárd forintot, mivel a főváros költségvetése csak június végéig érvényes. Jövő hónapban újra kell tárgyalni a büdzsét a Tisza párt frakciójával, hogy elkerüljék a város működésének ellehetetlenülését. A napközis Erzsébet táborok megszűnése miatt jelentősen megnőtt a kereslet a piaci alapú nyári táborok iránt, derült ki a táborfigyelő adataiból. Mivel a korábbi jelképes összegű állami lehetőség 10 000-eket érintett, a családoknak most piaci áron kell megoldaniuk a gyermekfelügyeletet a 10 hetes szünetben. A szakértők szerint a népszerű helyek a szokásosnál sokkal gyorsabban betelnek, így a foglalás már májusban javasolt. Bár a kínálat egyelőre stabil, sok turnus már megtelt, a szülőknek pedig komoly anyagi és szervezési terhet jelent a váltás. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunafer Technikum és Szakképző Iskola rendkívüli felvételi eljárást hirdetett meg. Május 22-ig több ágazatban. A jelentkezők technikumi szinten elektronika, rendészet, valamint specializált gép- és járműgyártás szakokra pályázhatnak, míg a szakképző iskola kínálatban gépészeti és elektronikai képzések szerepelnek. A felvételi kérelmekről az intézmény vezetője május 22-ig dönt. A kitöltött adatlapokat postai úton kell eljuttatni az iskola Dunaújvárosi központjába. Az eljárás célja, hogy a fennmaradó helyeken újabb lehetőséget biztosítsanak a tovább tanulni vágyó diákoknak. A WHO főigazgatója Madridban sikeresnek értékelte a Hondius óceánjáró utasainak kimenekítését. A főigazgató megköszönte a spanyol kormánynak a professzionális lebonyolítást és a tanúsított szolidaritást. Bár a globális egészségügyi kockázatot alacsonynak minősítette, figyelmeztetett a vírus hosszú lappangási ideje miatt újabb esetek is előfordulhatnak. Az eddigi adatok szerint az óceánjáró útjával összefüggésben 11 hantavírus fertőzést és 3 halálesetet regisztráltak. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi válságkezelésben a spanyol válaszhoz hasonló összefogásra és szakmai alázatra is szükség van. Kitart a napsütés, de a szél sajnos nem mérséklődik. Az északnyugati lökések továbbra is erősek, néhol viharosak, 16-17 fok van vételkörzetünkben. Ennél ma már nem lesz melegebb az idő. A felhőzet nyugat felől már elkezdett vastagodni, a délutáni órákban érkezik a hidegfront második csapadékos hulláma, érdemes magunkkal vinni egy esernyőt, hogyha elhagyjuk az otthonunkat, illetve vezessenek óvatosan.
12: Ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban tud csak haladni burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell mától áthaladni a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától egészen a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra készüljön mindenki ma a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés zajlik ott. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad csak karbantartás miatt. Nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Nem autópálya, hanem főút. A 3-as főúton Encskül területén két személyautó karambolozott a 223-as kilométernél, a forgalmat megállították, ezért kerülni helyben önkormányzati utakon lehet. A 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják. A 16-os és a 18-as kilométerek között 8-tól 16 óráig több alkalommal 10-12 percre megállítják a járművet. Hát bízunk benne, hogy senkinek nem lesz ebből kellemetlensége, az egy gyönyörű környék, úgyhogy amíg ott esetleg áldogálunk, nézegessük nagyon meg a környéket, mert tényleg gyönyörű.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Köszönjük szépen a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt leszünk ebben az órában. Loi sok szerencsét is kíván majd nekünk, Jason Derulo és a Love Not War pedig már is az óra.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan Justin Bieber és a Daisies után. Beszéljünk most egy picit a május 16-án, tehát most szombaton megrendezésre kerülő 6. futókörök napjáról, mely kiemelt budapesti jelenléttel zajlik, hiszen a főváros 5 helyszíne a 4., a 10., a 11., a 15. és a 18. kerületi futókör is csatlakozik az országos megmérettetéshez. A budapestiek reggel 9 és délután 17 óra között ingyenesen vehetnek részt az eseményen, ahol az új QR kódos rendszer segítségével gyűjthetik a kilométereket kerületük számára. A legaktívabb fővárosi közösségek jelentős, akár 1 millió forintos sportszer támogatást nyerhetnek helyi sportfejlesztésekre, miközben az egyéni teljesítmények az 5 próba pont versenyébe is beleszámítanak. A rendezvény célja, hogy a modern budapesti rekordtán pályák kihasználásával minél több városlakót ösztönözzenek közösségi mozgásra. Ez lesz tehát szombaton egy jó nagy közösségi mozgás, melynek tétje nem kevesebb, mint 1 millió forint helyi sportszer támogatásokra. Szerintem mindenképpen érdemes elmenni, és tényleg picit motiválódni. Ott van a közösség ereje, sokan vagyunk ott, nem egyedül kell róni a kilométereket, hanem ott van a közösség, és ez egy hatalmas erő tud lenni. Rosalyn érkezik, és a Snap, itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Zola újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Sehova se passzolók, aztán megyünk tovább már is. Agnes Carsonnal érkezik tőle a Release Me, a legfrissebb időjárási és közlekedési infok után itt a Sláger FM-en.
1: A kora délutáni órákban egyelőre még kitart a száraz, nagyrészt napos időjárás, de a háttérben már gőzerővel zajlik a légköri átalakulás az átvonuló erős hideg front miatt. Az északnyugati szél továbbra is rendkívül intenzív, helyenként viharos lökésekkel tarkított, ami miatt a jelenlegi 17 fokos csúcs hőmérsékletet is lényegesen hűvösebbnek érezhetjük. Most már lassan érdemes felkészülni a komolyabb változásra is, északnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra.
0: Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. A 4-es főúton Monor térségében több személyautó koccant a 33-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. A 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják továbbra is, 16 óráig 10-12 percre is megállíthatják az autókat. A 16-os és a 18-as kilométerek között legyünk ott is türelemmel. Malapközben a második kerületben, a Zöldomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, burkolatjavítás ott a program. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakoz a halad, ott karban tartanak nekem. Egyelőre ennyi, de hogyha önnek is a közlekedés infója, akkor semmiképpen ne tartsa vissza. Ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval, hívható és SMS számú 0630 30 30 95 8.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM, ez volt most Loy és a Get Lucky. Megtalálták újra a hosszú, egészséges élet titkát, ami nem más 2026-ban, mint a Nordic Walking. Ezt egy egészségügyi kimutatás mutatta újra meg. Az egyik leghatékonyabb módszer a hosszú élet eléréséhez, mivel a test izomzatának közel 90%-át átmozgatja. A speciális botok használata nem csak az izületek terhelését csökkenti jelentősen a sima gyalogláshoz képest, hanem a felsőtest bevonásával a pulzus számot is az optimális zsírégető tartományban tartja. A rendszeres gyakorlás bizonyítottan javítja a szív- és érrendszer állapotát, segít a helyes testtartás megőrzésében és mentális frissességet is ad. Mivel bármilyen életkorban és edzettségi szint mellett elkezdhető a Nordic Walking, a 2026-os wellness trendek egyik alapkövévé vált azok számára, akik ízületkímélő, de hatékony szabadtéri mozgás és élethosszító formát keresnek. Bízom benne, hogy tudtam ezzel adni egy kis motivációt, és most már boldogabbak is lehetünk ezáltal. A Honeybees a boldogságról fog nekünk énekelni, érkezik tőlük a Bodotta itt a Sláger FM-en. És

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek. Fezenfesztivál.hu.
4: Lufthansa. American. Air France.
5: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár. Az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
10: Barnulj olyan csoki csöves Szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
9: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
10: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
11: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
12: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
13: A Sláger FM-et hallgatja.
14: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
13: Sláger FM. Sláger FM.
15: Köszönjük.
16: A reklám után.

0: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre. Meghirdette új évadát a Veszprémi Petőfi Színház. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és az iparban az Európai Unió legszigorúbb szankciórendszerét vezetik be, jelentette be parlamenti bizottsági meghallgatásán Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter. Azt mondta, szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben is. Megerősítenék a nemzeti parkokat és a természetvédelmi intézményrendszert, emellett állatjóléti őrség felállítását és a cirkuszi állatfajok tartásának szigorú korlátozását is tervezik. A miniszterjelölt szerint a környezetvédelem nem zöld luxus, hanem nemzet stratégiai kérdés. Kiemelte, hogy a tiszta ivóvíz, az egészséges termőföld, a tavak, a folyók és az erdők az ország jövőjének alapjai. A döntések előtt szélesebb társadalmi egyeztetést ígért, és évente legalább egy civil fórumot is tartanának. Emléktáblát avattak a Veszprémi Állatkert Fejesvölgyi bejáratánál, melyek az intézmény korábbi igazgatóinak neveit őrzik meg a jövőnek. Az elmúlt évtizedek sikerei, fejlődése és küzdelmes munkája nem valósulhatott volna meg az állatkert elhivatott vezetőinek áldozatos munkája nélkül, áll a Veszprémi Állatkert közösségi média posztjában, melyben az emléktáblák felavatásáról számoltak be. A leleplezett mementókkal Répási László, Kassa László, Karamell Miklós és Zsigmond István munkája előtt tiszteleg az intézmény. A közvetlenül a Fejesvölgyi, vagyis a viadukt felüli bejárat mellett elhelyezett táblákról Török László igazgató és Varga Tamás alpolgármester rántották le a lepleket. Musicalekkel, klasszikus prózai darabokkal, ifjúsági előadásokkal és új táncszínházi produkciókkal készül a 2026-27-es évadra a Veszprémi Petőfi Színház. A Hit erő akarat mottóval meghirdetett új szezon programját hétfőn mutatták be a teátrumban. Az évad egyik legnagyobb bemutatója az Elizabeth lesz, Michael Kunce és Lévai Szilveszter műve alapján Szabó P. Szilveszter rendezésében. Emellett színpadra kerül a Hermelin, a Luxemburg grófja, valamint a szerelmes Shakespeare is. Az évadot a Két pápa című darab zárja majd. A fiatalabb korosztályt is több produkcióval várják. Műsorra kerül az Abigail Musical változata, a Misi Mókus Mese Musical, valamint a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével készülő cirkuszi játék is. A Latinovics Bútor játékszínben monodrámák, zenés estek és francia chanson műsorok is helyet kapnak. A MOL idén-nyáron is folytatja együttműködését a MÁV-val, így május közepétől augusztus végéig ismét közlekednek Fresh Corner bisztrókocsik a Budapest és Tapolca közötti balatoni vasútvonalon. A társaság közlése szerint a döntést a tavalyi tesztüzem kedvező tapasztalatai alapozták meg. A balatoni Kék Hullám és a Szegedi Napfény Intercity járatain fél év alatt közel 18 000 tranzakciót regisztráltak. A legnépszerűbb termékek közé a hotdog, a kávé és a különleges snackek tartoznak. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza a Balatonfüredi Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton borbusz járat május közepétől szeptember végéig közlekedik. Ezen utazva a látogatók saját tempójukban járhatják végig a térség pincészeteit autó vagy szervezett bortúra nélkül. A program heti 4 napon 2 útvonalon működik, a régi barátok a legismertebb borászatokat, a rejtett kincsek pedig a kisebb családi pincészeteket kapcsolja össze a Balaton felvidéken. A 2 útvonalon összesen 22 pincészet vesz részt, az utasokat pedig egy részben nyitott busz szállítja. Tihanyból külön transferjárat is kapcsolódik hozzá.
1: És a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra kell készülni. A 4-es főúton Monor térségében több személyautó koccant, a 33-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják, ezért van az, hogy a 16-os és a 18-as kilométerek között délután 4 óráig több alkalommal 10-12 percre meg fogják állítani a forgalmat, ennek tudatában közlekedjünk arrafelé. Budapesten tart a műszaki mentés a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Egressy út előtt a belső sávban, és Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad, karbantartás miatt, ezért ne megszokásból közlekedjünk ott se. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt a Sláger FM-en indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel Áginak. Köszönjük szépen a híreket. Az első zene ebben az órában egy igazi fenékrázós latin zene lesz. Luis Fonsi, Demi Lovato és az El Chamela Culpa, ezzel indulunk.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt most Harry Styles újdonsága, az Aperture. A mai reggelen volt a bringás reggeli, melynek keretein belül Budapesten is szeretnék felhívni a figyelmet a mikromobilitás, illetve az alternatív közlekedési eszközök használatára, hogy legyen egy nap legalább, amikor az évben nem autóval megyünk a munkahelyünkre. Ez a célja a bringás reggelinek, és a jó hír, hogyha valaki esetleg most csap a homlokához, hogy áj, erről lemaradtam, hogy lesz a bringás uzsonna is a mai napon. A kerékpárosokat a délutáni csúcsforgalomban friss helyi péksüteményekkel, szezonális gyümölcsökkel és kézműves szörpökkel várják Budapest forgalmas csomópontjain. Az idei kínálatban külön figyelmet fordítanak a mentes opciókra és a környezetbarát csomagolásra is, így az uzsonna mellé lebomló poharakban mentes víz vagy gyümölcslé is jár, konkrétan a Kálvin téren, a Szent Gellért téren vagy az Árpád híd lábánál a Szentlélek téren is van lehetőség a felállított pontokon a bringás finomságok elfogyasztására. Köszönjük mindenkinek, aki a bringát választotta. Mai közlekedési eszközéül érkezik a One Republic és az I Ain't Worried itt a Sláger FM-en.
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Geszti Péter és a Mindenki legyen rohadt gazdag után már pörgünk is tovább Avamax-szal és a Kings and Queens-szel. De előtte még jönnek a legfrissebb közlekedési és időjárás infók itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
6: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
5: Hogy nincs?
6: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
5: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
6: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
10: Székre állok.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Most már van telefonotok, mondtátok, hogy nem nézhettek rajta még filmeket? Ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
15: Nem. Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek. Tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot. Hát ezek ilyen 16 pluszok, és igen, azért még 10 évesek.
14: Nagyon.
15: Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdezni a szüleimet.
14: Mindig kérdezzétek meg.
10: Végre állok!
12: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
16: Lassan végleg búcsút inthetünk a mai kellemesebb napos időszaknak, bár a hőmérők higanyszála még mindig maximum 17 fok körül mozog, északnyugat felől most arra már erőteljesen megvastagodott a felhőzet, hogy a front második csapadékzónája vészesen megközelíthesse a térségünket. Az északnyugati szél továbbra is viharos, arszpirító formáját mutatja, ha fogalmazhatok így, ami könnyedén letörhet gajakat és megnehezítheti a közlekedést is. A késő esti órákra a jelenlegi értékekhez képest rendkívül jelentős lehűlés várható térségünkben.
0: Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között, szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra kell készülni. A 4-es főúton Monor térségében több személyautó koccant a 33-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. A 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják, ezért van az, hogy a 16-os és a 18-as kilométerek között délután 4 óráig több alkalommal 10-12 percre meg fogják állítani a forgalmat, ennek tudatában közlekedjünk arra felé. Budapesten tart a műszaki mentés a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Egressi út előtt a belső sávban, és Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad, karbantartás miatt, ezért ne megszokásból közlekedjünk ott se. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon, jó utat mindenkinek!
12: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

10 év után az új album első kis lemeze, ez szólt itt nálunk. A Bombon együttes következik, akik fennállásuknak 30. évfordulóját ünneplik most szombaton egy grandiózus jubileumi koncerttel Budapesten. Szolnoki Péter és Török Tamás 3 évtizednyi slágertermését, köztük a Valami Amerikát, a Sexy Lady-t, a James Bondot, illetve látványos show elemeket is felfedezhetünk a saját szemünkkel. A születésnapi különlegesség, a sztár vendégek lesznek, a színpadon csatlakozik hozzájuk Aucilla, Charlie, illetve Gangsta Zoli. És úgyhogy ez egy szuper program lesz, és biztosan felcsendül a most következő sláger is érkezik. 2023-ból a Bombon és a Szorics úgy.

0: Csak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: familypark.at.
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
6: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Szimfonik koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
8: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hivatalosan is megalakult a 16 tagú Tisza kormány. 120 ezer forintos minimál nyugdíjat és korrekciót ígér a pénzügyminiszter, és holnap kezdődik a ferencvárosi Mester utca felújítása. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Súlyog Tamás köztársasági elnök ma kinevezte Magyar Péter kormányának 16 miniszterét, amivel hivatalosan is megkezdheti munkáját az új kabinet. A tárcavezetők között olyan szakemberek kaptak helyet, mint Orbán Anita külügyminiszter, Kármán András pénzügyminiszter és Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Az ünnepség éles politikai feszültség mellett zajlott. A miniszterelnök utasítására a tárcavezetők elzárkóztak a közös fotózástól és az elnöki gratulációtól, kifejezve politikai szembenállásukat az államfővel szemben. A kinevezési okmányok átvétele után a kabinet tagjai az országgyűlés délutáni ülésén teszik le hivatali esküjüket. A kormány 120 ezer forintra emeli a legalacsonyabb nyugdíjakat Magyarországon, ezt jelentette be meghallgatásán Kármán András pénzügyminiszter. A tervek szerint rendkívüli emelést kapnak a 120 és 140 ezer forint közötti sávban lévők is, miközben a 13. és 14. havi nyugdíjrendszer változatlan marad. Rámutatott, hogy a magyar nyugdíjkiadások GDP arányosan jelentősen elmaradnak az uniós átlagtól, az ellátások pedig leszakadtak a nettó átlagbérektől. Kármán hangsúlyozta, hogy a minimál nyugdíj összege 2008 óta nem emelkedett. Pontos forrásait a költségvetés másfél hónapos átvilágítása után határozzák meg. Holnap megkezdődik a ferencvárosi Mester utca belső szakaszának több ütemben zajló felújítása a Ferenc körút és a Haller utca között. A BKK tájékoztatása szerint a munkálatok alatt 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, a gépjárműforgalom pedig a villamos pályára terelődik. Bár a beruházás hosszú távon javítja az úthálózat minőségét, a kivitelezés idején jelentősen megnövekedett menetidőre kell számítani. A későbbi szakaszokban időszakos egyirányúsítás és lezárások is várhatók, ezért a közlekedőknek az Üllői út vagy a Soroksári út használata javasolt alternatívaként. A fővárosi fellebbviteli főügyészség mindhárom vádlott büntetésének súlyosbítását indítványozta. A 2023-as budapesti utcai támadások miatt indult büntetőperben, közölte a vádhatóság szóvivője. Az ügyészség fenntartotta fellebbezését a szélsőséges baloldali szervezet tagjai ellen, akik korábban németországi, majd budapesti helyszíneken hajtottak végre brutális támadásokat az általuk szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen. Az eljárás során megállapították, hogy a vádlottak 5 támadásban 9 embert sebesítettek meg, közülük 6-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunafer Technikum és Szakképző Iskola rendkívüli felvételi eljárást hirdetett meg. Május 22-ig több ágazatban. A jelentkezők technikumi szinten elektronika, rendészet, valamint specializált gép- és járműgyártás szakokra pályázhatnak, míg a szakképző iskola kínálatban gépészeti és elektronikai képzések szerepelnek. A felvételi kérelmekről az intézmény vezetője május 22-ig dönt. A kitöltött adatlapokat postai úton kell eljuttatni az iskola Dunaújvárosi központjába. Az eljárás célja, hogy a fennmaradó helyeken újabb lehetőséget biztosítsanak a tovább tanulni vágyó diákoknak. Délután hátralévő részében egyre több helyen eshet, majd az első záporok, zivatarok előfordulása sem kizárt, a szél is nagyon viharos marad a legtöbb helyen a vételkörzetünkben, a hőmérséklet pedig süllyedni kezd, a 17 fokos maximumról késő estére 10 fok köré hűl le a levegő térségünkben, hidegfronti hatás érvényesül.
2: Tart a műszaki mentés a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé az Egressy út előtt a belső sávban. A 36-os, a 93-as, a 93-a és a 236-os, illetve a 236 aljelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Baross utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Ma napközben a második kerületben, a Zöldlomb utcában kifelé, a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban halad, burkolatjavítás zajlik ott. Mától útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben, a Mester utcában, a a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt, és időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, átépítés zajlik ott, ezért nehézkesebb a szokásosnál ott a közlekedés. Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás nehezíti a közlekedők dolgát. A 4-es főúton Monor térségében több autó karambolozott korábban, a 33-as kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, még ebben az órában, melyben itt lesz velünk Dua Lipa, Madonna, illetve Shawn Mendes is, és figyelje mindenki a telefonját, aki kitöltötte a zenei kvízünket, valakit ebben az órában fogok visszahívni.

0: képes slágere van ez volt, most Dua Lipa és a Training Season, melynek után már is hívom azt a bizonyos szerencsést, akit meg tudok ajándékozni azért cserébe, hogy kitöltötte a zenei kvízünket, a Sláger FM zenei kvízét, beleszólt abba, hogy mi szóljon.
1: Igen, tessék.
0: Jekkel Dániel vagyok, és a Sláger FM-ből telefonálok, és Gábort keresem.
1: Én vagyok itt.
0: Azért telefonálok, mert hogyha minden igaz, akkor te kitöltötted a mi zenei tesztünket, a zenei kvízünket, elmondtad a véleményedet a zenékkel kapcsolatban.
1: Igen, igen.
0: Elmondod, hogy mi az, amit visszajeleztél? Te mit, hogy nyúlnál hozzá? Vagy mi az, amit változtatnál? Mi az, amit hozzáadnál esetleg a kínálatunkhoz?
1: Hát a jelenlegi újítások, amiket így lehetett hallani mostanában a rádióban, ez nekem nagyon tetszett, illetve még több magyar feltörekvő zene. Mert ennek az, amit így nagyon bírnék, én személy szerint.
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük a visszajelzésed, azt elmondod, hogy hol vagy és mit csinálsz most?
1: Budapesten, logisztikával foglalkozunk.
0: Logisztikával foglalkoztok, és a munka mellett szól a Sláger FM?
1: Igen.
0: Szuper, Gábor, van egy nagyon jó hírem, mégpedig az, hogy ezért, amiért kitöltötted ezt a tesztet, meg tudunk téged ajándékozni egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalvánnyal a Smuk ékszer jó voltából.
1: Ó, szuper.
0: Szereted az ékszereket?
1: Egy-két kisebb, nagyobb, vagy kisebb kiegészítőt szoktam használni, de annyira nem vagyok, de...
0: De azért jó helyre kerül. Itt az
1: de
0: ideje,
1: igen,
0: hogy
1: abszolút.
0: Kicsit fel aranyos, vagy mondjuk egy szép karkötővel, vagy egy ilyen lógos fülbevalóval. Lehet, hogy az sok, de bízunk benne azért, hogy jó helyre kerül, és köszönjük szépen, még egyszer minket hallgatsz, és üdvözöljük a... Irodában dolgoztok, gondolom?
1: Igen.
0: Hát akkor üdvözlünk mindenkit az irodában.
1: Köszönjük.
0: Ennyire egyszerű, értemes minden ilyen aktivitásban részt venni, köszönjük szépen, minden kitöltőnek érkezik most The Weeknd és a Dancing in the Flames a Sláger FM-en.
2: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Dosti Begi, Rúzsa Magdi és a nyári zápor. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, és abszolút passzol a mostani időjáráshoz. Ez a zene már-már ilyen nyári zápor hangulata van ezeknek a májusi esőknek, amik aranyat érnek. Érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd érkezik a No Doubt is az It's My Life-al.
1: Északnyugat felől szinte teljesen beborult az ég, és a délután hátralévő részében, valamint az esti órákban is egyre több felé kell kiadós esőre, folyamatos záporokra számítani a fővárosban és az agglomerációban, illetve vételkörzetünkben. Az északnyugati szél továbbra is markáns marad, olykor viharos lökések kísérik, ezért a csapadékkal együtt kifejezetten barátságtalan időre készülhetünk a munkából hazafelé indulóknak. Szólok előre, a vastag felhősödéssel és az esővel együtt a hőmérséklet is határozottan csökkenni fog, maximum 10 fokot mérhetünk.
0: Tart a műszaki mentés a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé az Egressy út előtt a belső sávban. A 36-os, a 93-as, a 93-a és a 236-os, illetve a 236-a jelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Baross utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Ma napközben a második kerületben, a Zöldlomb utcában kifelé, a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban halad, burkolatjavítás zajlik ott. Mától útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben, a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt, és időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben, a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál, átépítés zajlik ott, ezért nehézkesebb a szokásosnál ott a közlekedés. Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás nehezíti a közlekedők dolgát. A 4-es főúton Monor térségében több autó karambolozott korábban, a 33-as kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: slágerek van a legnagyobb slágerekkel változatosan, amíg négytől kis Katával befutott, megérkezett, nem áztál el?
1: Nem.
0: Nem. Egyébként most nem is volt mitől elázni max reggel.
1: Hát igen.
0: De nagyon változékony az idő.
1: Van nálam esernyő, mert estére azért még ígérnek esőt a meteorológusok, úgyhogy amikor indulok haza, akkor biztos, hogy eláznék, hogyha nem lenne nálam ernyő. Így, hogy van nálam, lehet, hogy nem fog esni.
0: Na, akkor ezzel egy kicsit ezzel tudod ijeszteni az esőt. Én nem tudom, hogy esernyőt mikor vittem magammal utoljára bárhova is, maximum úgy, hogy az autómban volt, és akkor
1: hát
0: azt használom.
1: Pont akartam mondani, hogy te négy kerekű esernyővel jársz, nem?
0: Igen, amikor úgy van, mondjuk én alapvetően nem autóval járok, úgyhogy most nincsen nálam esernyő, de mindig úgy vagyok vele, hogy viszi a franc, hogy egész nap ide-oda vigyem, 10-ből 15-szer úgyis ott hagyom, tehát teljesen mindegy, hogy van-e nálam, inkább akkor már elázok. De akkor azt tudom tutira, hogy akkor elázok, és akkor ezzel nincsen. Tehát ezzel tudok tervezni.
1: Igen. És te tudod, mi az, ami még eláztat bennünket ma?
0: Na, mesélj!
1: Az ajándék eső.
0: Azt a kutyafáját. Igen, én most osztottam ki valakinek egy 50 ezres smukkékszer utalványt. Úgyhogy,
1: de jó! Nálam is van még ajándék.
0: Na. Kíváncsi leszek akkor,
1: hogy... Adom majd valakinek.
0: Ki lesz
1: a... Legyen telefon közelben mindenki, hogy kitöltötte a zenei kvízünket.
0: Így van. Ez nagyon fontos, mert csak azt tudjuk nyertesként kihirdetni, aki kitölti a zenei kvízt. Köszönöm szépen a mai figyelmet Ági nevében is, és mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok is Katával, és Nak is. Köszönjük szépen, holnap talán.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Juno, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: Tánc, ritmus, művészet. Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
5: Programok táncfesztiválja.hu.
6: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
7: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
8: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
10: Óriási akció! A Verovál felkaros vérnyomásmérő most féláron 13.498 forintért a hartmannwebshop.hu webáruházban. Az akció december 15-éig tart. Ne hagyd ki! A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Fogyókúrásszereket vizsgál a fogyasztóvédelem. Közvetlen vonattal elérhető lesz Veszprémből az Adria. Pápa is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalomhoz. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Fogyókúrásszereket vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Közölték, az étrendkiegészítők piaca az elmúlt években jelentősen bővült. Ezért az ellenőrzések a hagyományos kereskedelem mellett az online értékesítésre is kiterjednek. Kiemelten vizsgálják a fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket, valamint a CBD tartalmú készítményeket. Ezeknél gyakoriak a tudományosan nem igazolt egészségügyi állítások, a gyors eredményt sugalló reklámok és a megtévesztő marketingeszközök. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unión kívülről származó növényi alapú összetevők esetenként élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. A nyári szezonban ismét elindul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel közvetlenül elérhető lesz az Adria több üdülőhelye Veszprémből és más dunántúli városokból is. A MÁV tájékoztatása szerint a járat június 26-a és augusztus 30-a között minden nap közlekedik. A vonat a budapesti keleti pályaudvarállomásról indul, majd többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is megáll. Az utasok közvetlenül juthatnak el Koperbe, Opátiába és Riekába, de átszállással Pula és Triest is elérhető. A legolcsóbb jegyek 20 eurótól indulnak, a gyermekek pedig már 5 euróért utazhatnak. A szerelvényen ülő, fekvő és hálókocsik is rendelkezésre állnak, így az utasok kényelmesen éjszaka utazhatnak a horvát és szlovén tengerpart felé. Egyre több az országban az elektromos töltő, és Veszprém kifejezetten jól áll. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt az országban. 2025-ben több mint 1000 berendezéssel bővült a hálózat. A legtöbb töltő továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pestvár megyében 510, Hajdúbihar vármegyében 415, Veszprémben pedig 210 berendezés üzemelt. Ezzel térségünk a harmadik legjobban ellátott megye. Pápa is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalomhoz, amelynek célja, hogy a ritkább fűnyírással segítsék a beporzó rovarokat és növeljék a városi zöld területek biodiverzitását. A Nagy-Britanniából indult kezdeményezés lényege, hogy tavasszal több vadvirág maradhasson érintetlenül, így táplálékot biztosítva a méheknek és lepkéknek. A város főkertésze Németh Kornél szerint Pápán több helyen is lehetőséget adtak a természetes növekedésnek, miközben a forgalmas vagy balesetveszélyes területeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet. A szakember hangsúlyozta, a magasabb növényzet segíti a talaj nedvességének megőrzését és kedvez a talaj élővilágának is. A kezdeményezés ugyanakkor megosztja a lakosságot, sokan továbbra is a rendezett, rövidre nyírt gyepet részesítenék előnyben. Tapolcán rendezték meg az 5. Nemzeti Ikarusz találkozót, ahol a magyar buszgyártás legendás járművei kerültek középpontba. A rendezvény célja, hogy a nyugati országrészben is bemutassa az ikaruszok történetét és hagyományait. A látogatók nosztalgiai járatokon utazhattak a városban, délután pedig egy látványos 34 kilométeres felvonulást tartottak a Káli-medence településein keresztül. A programra több városból is indultak külön nosztalgiai járatok, hogy minél többen részt vehessenek az eseményen. A helyszínen étterem, ajándéktárgyak és tombola is várta az érdeklődőket. A veterán autóval érkezők számára ingyenes belépést biztosítottak a kiállító térre. A Sláger FM híreit Szendő Fioritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban a meteorológusok szerint. Ugye elért bennünket egy hidegfront, és emiatt igencsak megélénkült a légmozgás. Odakint is mindössze 15 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, az esti órákra pedig még eső érkezését is ígérik a szakemberek. A holnapunk már egy picit csendesebb lesz már, ami a légmozgást illeti, és talán egy kicsit melegebb is lesz. 17-18-19 fokra számíthatunk, és ami jó hír, hogy holnap egész nap ragyogó napsütést élvezhetünk majd. Aztán szépen helyreáll a májusi időjárás, hiszen csütörtökön már 21-22 fokot várhatunk, pénteken, szombaton is ennyi lesz, viszont újabb eső felhők érnek majd el bennünket. Hát, ilyenek ezek a fagyosztentek. Már is szétnézünk az utakon. A 4-es számú főúton Monor térségében több autó ütközött egymásnak a 33-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban pedig baleset történt a Balatoni úton a Csúcs utca közelében, és baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton és az Árnyas út közelében a vízművek megállónál, úgyhogy ezeken az útszakaszokon a szokásosnál is nagyobb torlódásra kell készülni. De már is megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, ugyanis ma sincsen hírem. Nincsenek jelentősebb forgalmi fennakadások a Sláger FM vétel körzetében, a vonatok közlekedése nagyjából pontos. Előre jelzem, hogy pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat május 15-től 22-ig Diósjenő és Balassa gyarmat között. Javasoljuk, utazások előtt tájékozódjanak a mavinform.hu weboldalon. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót, én is jó utat kívánok, és hogyha önöknek is van híre az utakról, írjanak vagy hívjanak 0630 30 30 95 8 a számunk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Feldobjuk a hazautat a legnagyobb slágerekkel. Már is érkezik a The Art Company és a Susanna. Na hát ezt a dalt aztán lehet együtt énekelni, akár az autóban ülve is, vagy a trolin, buszon, villamoson. De előtte Jennifer Lopezzel indul az óránk. Én Kis Kata vagyok. Slágerek.

0: Íme itt egy újabb sláger a 80-as évekből. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: We sit together on the sofa with the music way down.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Teddy Swims énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, akinek folyamatosan szaporodnak a tetoválásai. Legutóbb még a turnébuszon utazás közben is készült tetoválás a lábára. No, de itt a Sláger FM-en nekünk is a lábunkra lesz szükség, hiszen Budapestre érkezik a Zájed jótékonysági futás, amelyet 25 éves történelme során először rendeznek meg Európában és éppen Budapesten. A Zájed jótékonysági futás az Egyesült Arab Emírségek egyik legismertebb nemzetközi jótékonysági futóversenye, amely az interkulturális szolidaritást és a közösségi összetartást ünnepli, és minden korosztályt, a kisgyermekektől egészen a nagyszülőkig arra invitál, hogy vegyen részt ezen a futógálán. Az idei szezonban Peking, Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Kairó és Miami után érkezik Budapestre a futósorozat ezen a hétvégén. Szombaton a Városligetben, délelőtt a játékos gyermek, délután pedig a családi futamok helyszíne lesz, vasárnap pedig szintén a Városligetben 3, 5 és 10 kilométeren tehetik magukat próbára a futók. Úgyhogy ha szeretnének egy jó hangulat futáson részt venni, és ezzel magyarországi jótékonysági szervezeteket támogatni, akkor húzzanak sportcipőt, és hétvégén irány a Városliget. Itt a Sláger FM-en pedig irány a mesék világa. Emlékeznek a Trollok című animációs filmre? Ennek volt a főcímdala, a Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake-től. Már is ez forog itt a Sláger délutánban.

0: Sabrina Dalla forgott, ez volt a Boys itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután alig fél percünk van fél ötig, és itt rengetegen vannak úton ezekben a percekben, úgyhogy telt házas a város, úgyhogy legyenek türelmesek menet közben, és hogyha olyasmit tapasztalnak, amiről jó lenne, hogy a többi autós is tudna, akkor mindenképpen szóljanak róla nekünk is, megtehetik ezt akár SMS-ben, akár telefonon, 0630 30 30 95 8 a számunk, mi pedig megyünk tovább hamarosan a közlekedési infók összefoglalásával, de előtte Kállai Sanders András énekel. Jön a You!
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Péter, Carglass autóüveg szerelő Budapest.
7: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
5: Carglass javít.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: 3 betű TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodók? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban, Intivel és Ákossal. TNT, június 6, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Örökségünk nem csupán emlékezet, a kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Senki ne tegye még el az esernyőt, mert a meteorológusok szerint az esti órákban még lehet számítani csapadék érkezésére, aztán holnap reggelre kiderül az ég, és holnap egész nap gyönyörű napsütést élvezhetünk. Ennek megfelelően erős lesz az UV-sugárzás, viszont csillapszik egy kicsit a légmozgás, és egy picit emelkedik a nappali hőmérséklet 17-18-19 fok körül. Tetőzik majd holnap. A folytatás pedig marad továbbra is változékony, elkezd emelkedni a napközbeni hőmérséklet, hiszen holnap egy meleg front ér majd el bennünket, viszont hétvégén megint jön egy hideg front, ami megint lehűlést eredményez, és záporos, zivataros napok is állnak előttünk, különösen a hétvége lesz csapadékos, úgyhogy lehet, hogy most szerencsésebb lesz inkább beltéri programok után nézni. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Váci úton kifelé a Frangepán utca után, a külső sávban, és baleset nehezíti a haladást a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján, a Fűrész utcánál is. Ezért a 69-es, a 62-es és a 62A jelzésű villamos az érintett útszakaszon nem tud közlekedni, de tart még a helyszínen, és a Balatoni úton és a Bartók Béla útnál itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, torlódásra számítsanak. És tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódik a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában szintén befelé a déli pályaudvarnál, illetve az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, de a pesti alsó rakparton is sokan hajtanak, a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé. Figyeljünk arra is, hogy tart az útburkolat javítása 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között. Itt várhatóan szerda estig még útszűkület nehezíti a közlekedést, és útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában is, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Jazzy Hawks dala forgott, ez volt a The One and Only, és hát az elmúlt hetekben nagyon izgatottan figyeltük, hogy hogyan alakul az önök zenei ízlése, milyen stílusokat, milyen zenei irányzatokat preferálnak mostanság. Erről szólt a zenei kvízünk, és hát ugye, ahogy ezt nagyon sokszor elmondtuk önöknek, jó tett helyébe jót várj, a tesztet kitöltők ajándékokat is bezsebelhetnek, én pedig már is tárcsázok valakit.
1: Farkas Bianca.
0: Szép napot kívánok, Kiskata vagyok a Sláger FM-től. Bianca, zavarhatlak egy picit?
1: Persze, szia.
0: Elárulod nekem, hogy hol szoktál bennünket hallgatni?
1: Én otthon vagyok a 2 éves kisfiammal, és együtt szoktunk hallgatni a Slágert. Veresegyházon.
0: Veresegyházon, jaj, de szeretem Veresegyházat. Annyira szeretem azt a tó körüli kis partszakaszt, ott van egy ilyen sétaösvény, jaj, szoktatok arra kirándulni?
1: Igen, szinte minden nap.
0: Ó, de jó. Na, hát kicsit most irigykedem, meg a medve otthon, hát az valami szenzációs. Igen. Meg hát jön a mézes völgyi nyár, szívem csücske. Na hát most akkor lélekben egy kicsit Veresegyházra is utaztam. Te szívesen utazol egyébként?
1: Én nagyon szívesen.
0: Lehet, hogy a 2 éves apróságod még egy picit kicsi lenne egy wellness hétvégéhez, de elképzelhető, hogy ő is nagyon élvezni azt a 2 fős, 2 éjszakás wellness hétvégét, amit most ajándékként átadok neked. Félpanziós ellátással a Vital Hotel Nautis Superior jó voltából irány Velence!
1: Úristen, de! Jó! Hát én most nagyon boldog vagyok, úristen, a hidegrázs.
0: Jaj, de jó! Ugye azok, akik kitöltötték a zenei kvízünket, ajándékokat zsebelhetnek be, és hát te vagy az egyik, aki viszi az egyik főnyereményünket. Gratulálok neked!
1: Úristen, jaj, de jó, köszönöm szépen, meg hogy beszélhetünk végre, ez is ajándék.
0: Jaj, de aranyos vagy! Azért azt még elárulod nekem, hogy neked milyen dalok a kedvenceid, milyen zenék a kedvenceid, melyik stílus szereted a legjobban?
1: Én igazából minden stílust kedvelek, de most, ami a kisfiammal nagy kedvencünk, az a Purple Disco Machine és a fülöknek a felújított Wonderful Life-ja.
0: Komolyan, a kisfiad is ezt szereti a legjobban? De jó! Na, akkor ezt a dalt meg is hallgatjuk, nem hagyjuk ki, jó?
1: Jaj, de jó, szuper, köszönjük szépen!
0: Én pedig még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséged az egész rádió nevében, mert nagyon sokat jelent, hogy tudjuk, hogy hallgatóink zenei ízlése hogyan alakul, és hát ennek megfelelően alakítjuk a zenéinket. Bianca, további csodaszép napot kívánok neked!
1: Köszönöm szépen!
0: És aztán jó nyaralást, Velencén!
1: Köszönjük szépen, jaj, de jó! Szia, szia!
0: Szia, szia! Jaj, de jó érzés ilyen örömet szerezni, és akkor ha már ígértem, Bianca és a kisfia kedvéért meghallgatjuk a Hertz és Purple Disco Machine közösét, a Wonderful Life 2025-ös verzióját itt a Sláger délutánban.
2: Ez

Egy nagy évű dal, Zayn és Sia közösen Desk Till Dawn forgott itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen 6 perc múlva 5 óra lesz, de most az óránkat a Csók királlyal zárjuk.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz Del Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
3: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
4: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Karácsony Gergely szerint Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Elindult a központi szúnyogérítési program. Szerdán indul a Mester utca felújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a kormány és a főváros együttműködésében, írta Karácsony Gergely Facebook oldalán. A főpolgármester szerint az elmúlt években sok javaslatot tettek a főváros működésének javítására, és ezek közül több most visszaköszön az új miniszterek meghallgatásain. Szerinte véget érhet a Budapest és vidék közötti mesterséges szembeállítás, elindulhat az önkormányzati rendszer átalakítása, és megszülethet a Budapest törvény is. A főpolgármester szerint a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz. Új lendületet kaphatnak a közlekedési fejlesztések, és erősödhet a környezetvédelem. A Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, miután Merkeli Béla rektor fotójával és hangjával visszaélve készítette hamis hirdetéseket a mesterséges intelligencia segítségével. Az interneten terjedő álreklámok prosztatagyulladás elleni és értésztító készítményeket népszerűsítenek. Az intézmény nyomatékosan felhívta a figyelmet, az orvosok szakmai etikája tiltja a gyógyszerreklámokban való részvételt, ezért az ilyen tartalmakkal szemben gyanakvással kell élni. Elindult a központi szúnyoggyérítési program, amelyet a katasztrófavédelem koordinál. A tavaszi időszakban elsőként biológiai lárvagyérítés zajlik. A szakemberek olyan természetes baktériumfehérjét juttatnak a vizekbe, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Az aszály miatt idén kevesebb terület érintett, de a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légigyérítésre is szükség lehet. A Duna mentén és Nyugat-Magyarországon földi kezeléseket végeznek a szakemberek. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a Kettl debreceni gyárának új épületében, miután a vállalat minden szükséges hatósági engedélyt megkapott a gyártás elindításához. A modulgyártást május 6-án indították el. A cég közlése szerint, amint a cellagyártáshoz szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak, megkezdődhet az akkumulátorcellák tesztgyártása. A modulgyártás ugyanakkor nem új Debrecenben. 2024 ősze óta egy bérelt csarnokban két soron már 240 ezer modult állítottak elő, amelyek mintegy 60 ezer elektromos autóba kerültek Európa szerte. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövid távú szálláskiadás szabályozásáról szóló javaslatát a Józsefvárosi önkormányzat. A kerületben jelenleg mintegy 1760 regisztrált rövid távú szállás működik, ezek aránya a lakásállomány 3,5%-a. A legtöbb a Palota negyedben és a Korvin negyedben található, ahol már túlterheltséget okoz a turizmus. A javaslat háromszintű korlátozást vezetne be. Kerületi szinten 4%-os plafont, a legzsúfoltabb negyedekben 6%-ot, máshol 1-4% között határt. Társasházi szinten 10-20%-os maximumot határoznának meg, és új szálláshely csak közgyűlési hozzájárulással jöhetne létre. A szabályozás célja, hogy a lakófunkció ne szulódjon vissza, és a közösségek terhelése csökkenjen. A javaslat május 31-ig online véleményezhető, május 26-án pedig lakossági fórumot tartanak a H13 kultpontban. Szerdán megkezdődik a Mester utca belső szakaszának felújítása Ferencvárosban. A munkálatok a Ferenc körút és a Haller utca között zajlanak majd több ütemben. A teljes érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, a közúti forgalom pedig a villamos pályára terelődik, így hosszabb menetidőre kell készülni. A kereszteződések átépítésekor további ideiglenes változások jönnek. A Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Viola utca pedig Zsák utca lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
10: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ugye megérkeztek a fagyos szentek, és hát ennek megfelelően alakul az időjárásunk is. Jelenleg mindössze 14 fok van odakint, és nagyon fúj odakint a szél. Esőt is ígérnek még ma estére a meteorológusok, úgyhogy remélem, hogy van még önöknél ernyő. És hát az esernyőt bizony az előrejelzések szerint hétvégén is használnunk kell, viszont a holnapunk nagyon szép napsütésesnek ígérkezik, de nem lesz meleg. Még holnap érezteti hatását a hidegfront, dacár annak, hogy holnap már melegfront érkezik, a holnap mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyeknek megterhelő lesz, szóval holnap még 17-18 fok körül alakulhat a csúcs, de aztán csütörtökön ismét 21-22 fokot várhatunk. Lássuk a közlekedési információkat. Történt egy baleset a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé, a Városmajor utca után, a középső sávban, úgyhogy itt a szokottnál nagyobb torlódásra készüljenek. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a középső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Hungária körút után, itt is torlódik a forgalom, és még mindig tart a helyszínen, és a Balatoni úton, a Bartók Béla útnál, itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, araszolásra készüljenek. Városon kívül is egyre élénkebb a forgalom, az M0-as autóúton, a Megyeri hídnál, és Pécel térségében számíthatunk fennakadásra. Az M1-es, M7-es autópálya közös kivezető szakaszán Budaörs és Törökbálint térségében is megtorpan a forgalom, de az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán Üllő térségében is lassabb a haladás, elkél a türelem az utakon. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, itt ugyanis karbantartási munkálatok kezdődtek. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamezi utcában befelé a Nagyszombat utca előtt, mert javítják a csatornát, és lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baros utca között felújítás miatt. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Folytatódik a sláger délután, én Kiskata vagyok, és mivel ránk fél egy stresszes nap után, hogy lazítsunk egy kicsit, már is beülünk a The Blue Café-ba Chris Reával. Előtte azonban Billy Ocean-nel indítjuk az órát, a Get Out the Dreams, Get Into My Car forog. Jó rádiózást!

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Egy Oscar-díjas animációs film, a K-pop démon vadászok egyik legjelentősebb betétdala forgott itt a Sláger FM-en. Ez volt a Huntrix és a Golden, és ez ugye nagyon ritkán, de azért előfordul, hogy olyan sztárok kerülnek a toplistákra, akik gyakorlatilag nem léteznek, csak kitalált, rajzolt figurák. Ebben az esetben is ez a helyzet, bár a lányok, akik a hangjukat kölcsönözték az animált karaktereknek, azóta összeálltak már, és élőben is vállalnak fellépéseket. Hú, de jó lenne őket látni mondjuk a szigeten. No, de itt a Sláger FM-en egy picit másfajta zenei stílust szeretnék önöknek ajánlani, de kétségtelen, hogy ez is elüldözi majd a démonokat. Május 16-án egy nagyon különleges piknikre vár bennünket a Zeneakadémia, akik kiköltöznek az utcára, ha az időjárás is engedi. A Liszt Ferenc téren egésznapos Liszt pikniket tartanak majd, ahol reggel 10-től egészen este 7-ig élő zene szól majd, és mindez teljesen ingyenesen. Lesznek kimondottan gyerekeknek szóló előadások, és hát a zenei kínálatban természetesen nem csak Liszt Ferenc művei csendülnek fel, de Monteverdi, Brahms, Bach, Wagner, Debussy, Mendelssohn, Mozart, sőt kortárs zeneszerzők is szerepelnek a kínálatban. Aztán este felé lesz jazz muzsika is, mindez a Zeneakadémia művészeinek köszönhetően, szóval szombaton mindenképpen járjanak a Liszt Ferenc tér felé. Itt a Sláger FM-en pedig lassan lehet gondolkodni azon, hogy milyen dallal dobnák fel a délutánjukat, hiszen indul 6 órakor majd a kívánságműsor, most azonban a Lil Mix dalával megyünk tovább, szól a Break Up Song.

Ez a Sláger délután is benne a Soulwave Marsalkó Dáviddal közösen készített dalaforgot. Ez volt a Valaki mondta is, hát a Soulwave bizony már nyakába vette az országot, hiszen májusban is sokfelé adnak koncertet. Legutóbb például éppen Veszprémben játszottak éppen múlt hét pénteken, de 23-án Ajkán, 24-én pedig Inácson is koncertezik majd a csapat. Mi pedig a Sláger délután koncertjét folytatjuk Billy Joel dalával, aki éppen szombaton ünnepelte a 77. születésnapját. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki. Tőle szól már is az Uptown Girl, itt a Sláger délutánban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: familypark.at.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
11: A reklám után.
12: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Hát igen, csak kitoltak velünk a fagyos szentek, mert rendesen lehűlt a levegő hőmérséklete, és még bizony holnap is ilyen hűvös napra számíthatunk, bár a szél csillapszik egy kicsit, és egész napra szép napsütéses időt ígérnek a meteorológusok magas UV-sugárzással. Viszont 17-18 foknál holnap sem lesz melegebb. Csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap már lehet akár 21-22 fok, viszont az átmeneti napsütés után hétvégére megint esőt kapunk majd a nyakunkba, úgyhogy gumicsizmával lesz érdemes készülni. Továbbra is tart a helyszínelés a Balatoni úton, a Bartók Béla útnál, itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, araszolásra készüljenek, ha erre tartanak. Helyszínelnek a Krisztina körúton is, a Széll Kálmán tér felé a Városmajor utcánál a külső sávban, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út, Orci út útvonalon, valamint a Petőfi hídon Budára, de torlódik a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve az Alkotás utcában is befelé a déli pályaudvarnál, és telítettek a fővárosból kivezető utak is, a 10-es, 11-es, 31-es, 51-es, 6-os és 7-es főúton egyaránt, úgyhogy ott is lehet fennakadásokra számítani. Időszakos sávlezárásra készüljenek a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt, és tart a gázvezeték építés az 5. kerületben a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás lezárásra készüljenek. És lezárták a 11. kerületben a Török Bálinti útat, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Destiny's Child-dal szólt, ez volt a Say My Name, én pedig Kiskata vagyok, és önök a Sláger délután hallgatják, és ugye az elmúlt hétvégén érdemes volt ellátogatni az Aquincum Múzeumba, hiszen megtartották a 35. floráliát, a római tavasz ünnepet, fergeteges volt, viszont ezért folyamatosan találunk itt izgalmakat. Márciustól például egy nagy előadás sorozat keretében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szervezésében látássérült embereknek segít közelebbről megismerni a régmúlt tárgyi emlékeit, kézzelfogható múlt, betűk az új begyen címmel. A következő alkalom pedig éppen holnap délelőtt 11 órakor lesz majd. Ezen a foglalkozáson a római kori feliratok kelnek majd életre. Ugye az írásbeliség hazánk területén elsőként az ókorban a rómaiakkal jelent meg. A hódítók nem csak a katonai és közigazgatási rendszert hozták magukkal, hanem a latin nyelv és az írás használatát is. Monumentális kőfeliratok maradtak utánuk, de találtak a régészek bronztáblákat is, amelyek például letöltött katonai szolgálatról meséltek. Ezekkel a feliratos emlékekkel ismerkedhetünk meg. Az előadást Straub Péter látássérült régész tartja majd is. Vár minden érdeklődőt sok szeretettel, tehát holnap délelőtt az Aquincumi Múzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig én is várom sok szeretettel a kívánságokat. 0630303958, hamarosan elrajtol a kivi, de most a Bon Jovi dalával megyünk tovább. Jön a Living on a Prayer.

Ez volt Molnár Tamás és Majka Dala, ha visszapillantó itt a Sláger FM-en. 8 perc múlva 6 óra lesz, ami egyrészt azt jelenti, hogy véget ér a Sláger délután, és indul a kívánság műsor, másrészt, hogy érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt Taylor Swift énekel nekünk, aki a párjával a napokban Londonban járt, és hát eleinte mindenki azt gondolta, hogy csupán kikapcsolódni, a barátokkal találkozni érkeztek Angliába. Benfentes információk szerint azonban előkészítettek egy hatalmas bulit, ugyanis Londonban is szeretnének majd augusztusban lakodalmat rittyenteni, úgyhogy ennek az exkluzív esküvői partinak az előkészítése miatt érkeztek a brit fővárosba. Hát ezek szerint tényleg világra szóló lakodalmat fognak ülni. Magáról az esküvőről egyébként továbbra is nagyon kevés, sőt, hát szinte semennyi hivatalos információ nincs. Na hát, énekel nekünk már is Taylor Swift, Soul of the Fate of Ophelia.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
0: Programok táncfesztiválja.hu.
2: Lufthansa. American. Air France. Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy trópusi szigeten nyaralnál? Nem kell messzire utaznod. Nyíregyháza mellett a 4 csillagos Sziget Hotelben valódi trópusi hangulattal várunk. A meséstó közepén található szigeten pálmafák, exkluzív wellness részleg és a víznyújtotta nyugalom magával ragad. Foglalásért látogass el a hotelsziget.com weboldalra. Sziget Hotel. A mese rólunk szól.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkció. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A reklám után.

0: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre. Meghirdette új évadát a Veszprémi Petőfi Színház. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és az iparban az Európai Unió legszigorúbb szankciórendszerét vezetik be, jelentette be parlamenti bizottsági meghallgatásán Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter. Azt mondta, szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban és a mezőgazdasági öntözésben is. Megerősítenék a nemzeti parkokat és a természetvédelmi intézményrendszert, emellett állatjóléti őrség felállítását és a cirkuszi állatfajok tartásának szigorú korlátozását is tervezik. A miniszterjelölt szerint a környezetvédelem nem zöld luxus, hanem nemzetstratégiai kérdés. Kiemelte, hogy a tiszta ivóvíz, az egészséges termőföld, a tavak, a folyók és az erdők az ország jövőjének alapjai. A döntések előtt szélesebb társadalmi egyeztetést ígért, és évente legalább egy civil fórumot is tartanának. Emléktáblát avattak a Veszprémi Állatkert Fejesvölgyi bejáratánál, melyek az intézmény korábbi igazgatóinak neveit őrzik meg a jövőnek. Az elmúlt évtizedek sikerei, fejlődése és küzdelmes munkája nem valósulhatott volna meg az állatkert elhivatott vezetőinek áldozatos munkája nélkül, áll a Veszprémi Állatkert közösségi média posztjában, melyben az emléktáblák felavatásáról számoltak be. A leleplezett mementókkal Répási László, Kasza László, Karamell Miklós és Zsigmond István munkája előtt tiszteleg az intézmény. A közvetlenül a Fejesvölgyi, vagyis a viadukt felüli bejárat mellett elhelyezett táblákról Török László igazgató és Varga Tamás alpolgármester rántották le a lepleket. Musicalekkel, klasszikus prózai darabokkal, ifjúsági előadásokkal és új táncszínházi produkciókkal készül a 2026-27-es évadra a Veszprémi Petőfi Színház. A Hit erő akarat mottóval meghirdetett új szezon programját hétfőn mutatták be a teátrumban. Az évad egyik legnagyobb bemutatója az Elizabeth lesz, Michael Kunce és Lévai Szilveszter műve alapján Szabó P. Szilveszter rendezésében. Emellett színpadra kerül a Hermelin, a Luxemburg grófja, valamint a szerelmes Shakespeare is. Az évadot a Két pápa című darab zárja majd. A fiatalabb korosztályt is több produkcióval várják. Műsorra kerül az Abigail Musical változata, a Misi Mókus Mese Musical, valamint a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével készülő cirkuszi játék is. A Latinovics Bútor játékszínben monodrámák, zenés estek és francia sanzon műsorok is helyet kapnak. A MOL idén-nyáron is folytatja együttműködését a MÁV-val, így május közepétől augusztus végéig ismét közlekednek Fresh Corner bisztrókocsik a Budapest és Tapolca közötti balatoni vasútvonalon. A társaság közlése szerint a döntést a tavalyi tesztüzem kedvező tapasztalatai alapozták meg. A balatoni Kék Hullám és a Szegedi Napfény Intercity járatain fél év alatt közel 18 000 tranzakciót regisztráltak. A legnépszerűbb termékek közé a hotdog, a kávé és a különleges snackek tartoznak. Elindult Magyarország első balatoni Hopon Hopov borbusza a Balatonfüredi Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton borbusz járat május közepétől szeptember végéig közlekedik. Ezen utazva a látogatók saját tempójukban járhatják végig a térség pincészeteit autó vagy szervezett bortúra nélkül. A program heti 4 napon 2 útvonalon működik, a régi barátok a legismertebb borászatokat, a rejtett kincsek pedig a kisebb családi pincészeteket kapcsolja össze a Balaton felvidéken. A 2 útvonalon összesen 22 pincészet vesz részt, az utasokat pedig egy részben nyitott busz szállítja. Tihanyból külön transferjárat is kapcsolódik hozzá.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. A következő napokban is változékony időre számíthatunk. A leginkább borús, csapadékos időt a hétvégén érkező ciklon hozza majd. Holnap reggelre kiderül az ég fölöttünk, és megszűnik a csapadék, napközben csak fátyol és komoly felhők lesznek fölöttünk. Általában sok lesz a napsütés, viszont hűvös lesz. A reggeli 7-8 fokot, délután legfeljebb 17-18 fok követheti, és a maihoz képest kevésbé lesz szeles az idő, viszont a Dunántúlon holnap is erős lesz a légmozgás. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Továbbra is tart a helyszínelés a Krisztina körúton, a Szél Kálmán tér felé, a Városmajor utcánál a külső sávban ennek megfelelően. Itt a szokottnál is nagyobb most a torlódás, de lassú a haladás a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, a Pesti alsó rakparton pedig a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között. A 9. kerületben pedig a Mester utcában útszűkületen kell áthajtani a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. A Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt van időszakos sávlezárás, és félpályás az útzár az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt meg vízvezetéket javítanak. A 7. kerületben lezárták a Rumbassebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt, és lezárták a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát is a Baross utcánál, mert itt a gázvezetéket javítják, a Baross utcában pedig ezért a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor, benne pedig Anna Mari kedvéért már is érkezik a New Level Empire Valahol című dala, ő ezt a dalt Jucinak szeretnék küldeni. Lilla pedig azt írja, sziasztok a kislányomnak, Emmának küldöm a You Bring Me Joy-t Amelia Lilly-től, oké? Okay?

Aerosmith dala forgott, ez volt a Dude itt a Sláger FM-en is. Ez már a Kívánság műsor, én pedig Kiskata vagyok, és egészen 8-ig szeretném az önök óhajait, súhajait teljesíteni. De mielőtt tovább mennénk az SMS-ekkel, gyorsan megnézzük, hogy mire készül a Chili. Ugye a Chili Művelődési Központban mindig történik valami izgalmas. Többek között látható itt egy kiállítás is. Korcsmáros Pál, a képregény mestere, életmű kiállítás. Korcsmáros Pál képregényrajzoló, grafikus, könyvillusztrátor és újságíró, csak nem 3 évtizedes alkotói munkássága során több mint 30 ezer képkockát rajzolt meg. Egy egész generáció várta hétről hétre lelkesen a Füles Rejtvény újság megjelenését. A legtöbbeknek abból az újságból lehetnek ismerősek az ő figurái, de jellegzetes grafikái az 50-es, 60-as, 70-es években a Pajtás, a Képes újság, a Szabad ifjúság, a Tollasbál, a Szabadság és még számtalan más kiadvány lapszámait is díszítették a Chili könyvtárában. Ezekből látható egy igencsak átfogó válogatás, úgyhogy ha tehetik, akkor menjenek, nézzék meg, egy kicsit nosztalgiázzanak és élvezzék a jó hangulatú képeket. A tárlat egyébként ingyenesen látható egészen május 22-éig. Itt a Sláger FM-en pedig 8-ig teljesülnek a kérések. Szia Kata, Vica vagyok, és szeretném, ha lejátszanád nekem Ray Dalton Blood Running című dalát, mert nagyon tetszik az a dal. Vica, hasonló az ízlésünk, nekem is nagyon tetszik. Azonnal érkezik. Barbie pedig azt írja, sziasztok, a tesómnak, Ádámnak üzenem, hogy bár nélküle lehet, hogy nyugodtabb lenne az életem, de nagyon szeretem, és küldöm neki Freddie Mercury Living on My Own című számát. Remek dalválasztás. Ádámnak szól már is. Sometimes I

Ray Dalton újdonsága szólt, ez volt a Blood Running itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Ugye tudják SMS és telefonszámunkat 0630303098, de ott van mobil alkalmazásunk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Nem is húzom az időt, nézzük, hogy mivel megyünk tovább, hamarosan a közlekedési információkkal, amihez szintén számítok az önök segítségére, de most Ancsi üzenetével. Sziasztok, Márténak üzenem, hogy készüljön a hétvégi karaoke bulira, és küldöm neki a Magnum Laude pálinka dalát. Karaoke buli lesz a hétvégén, ehhez én is szívesen csatlakoznék, már is jön a dal.

0: Itt a Sláger FM-en már is készülünk a holnapra. Nos, úgy néz ki, szerdán nem kell magunkkal cipelni az esernyőt, mert nem ígérnek csapadékot térségünkre. A meteorológusok napsütést azonban igen, úgyhogy a szabadon maradó testfelületeket érdemes lesz bekenni valamilyen napvédőkrémmel, és melegebben öltözni, mert a reggeli 7-8 fokot délután 17-18 fok követi majd mindössze, és hát a frontérzékenyek is készüljenek nagyon, mert a mai hidegfrontot holnap rögtön egy melegfront váltja majd fel, úgyhogy gyakorlatilag kettős fronti hatást tapasztalhatunk majd, ennek velejárója lehet a fejfájás, a vérnyomás, ingadozás, a feszültség, türelmetlenség, ingerlékenység, illetve az ízületeink is jobban fájnak ilyenkor, de hogyha sok folyadékot és sok vitamint fogyasztunk, azzal megelőzhetjük a kellemetlen tünetek megjelenését. Lássuk, mi vár ránk az utakon. Az M5-ös autópályán sajnos történt egy baleset, egy pályaelhagyásos baleset a Röszke felé tartó oldalon Újhartyán térségében. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. A fővárosban pedig volt egy baleset a Krisztina körúton a Szél-Kálmán tér felé a Városmajor utcánál, a külső sávban még tart a helyszínen is, és még tart a délutáni csúcs a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton és a Budai alsórakparton. A Petőfi hídtól a Szabadság hídig erős még a forgalom. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát, az Ülői út szervizútja közelében, mert javítják a csatornát. Félpályás az útzár az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert itt a vízvezetéket javítják. A 13. kerületben pedig a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Itt ezért lehet némi torlódásra számítani, illetve távhővezeték javítás miatt lezárták a 20. kerületben a Baross utcát, a Nagy Sándor József utcánál, így a Zila utca felől a Zsák utca lett. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger.

A Cat & Move dalasztolt, ez volt a Give It Up itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, egészen 8-ig teljesülnek a kérések, én pedig Kiskata vagyok, és állok szíves szolgálatukra, és hát egy jó kis programot is szeretnék önöknek ajánlani erre a hétvégére, bár esős időt mondanak a meteorológusok, ez nem tarthat vissza bennünket egy jó kis barbecue fesztiváltól. Most hétvégén rendezik a Nagymarosi Barbecue Fesztivált a Nagymarosi főtéren és a Dunaparti sétányon, az én csiklandó ízek és fantasztikus illatok mellett pedig természetesen a zene sem hiányoztat, péntek délutántól folyamatosak lesznek a színpadi programok, sőt, szombaton és vasárnap még evőversenyt is rendeznek, na hát akár erre is be lehet nevezni. Nagyon tetszik a fesztivál jelmondata, ha sül a hús, senki se bús, hát legyen ez igaz erre a hétvégére. És nem búsulunk akkor sem, hogyha a kedvenc dalainkat hallgatjuk, nézzük is az üzeneteket. Szia Kata, kérlek, jázd le anyukámnak a vacsi készítés mellé Wolf Katitól az Erre táncolj című számot. Köszi szépen, ezt Nóri írta nekünk, ezer örömmel teljesítem ezt a kérést, de anyunak ne csak a dal segítsen, hanem a manó kezek is a vacsora készítésben. És itt van Fecó üzenete is, szeretnék üzenni a páromnak, Léviának, hogy nagyon szeretem, és küldöm neki Rikészli számát, a Never Gonna Give You Up-ot. Ez is egy remek dalválasztás, akár szerelmi vallomásnak is tökéletes. Már forog is.

Ez volt Harry Styles újdonság az American Girls itt a Sláger FM-en, és pontosan 3 perccel járunk 7 előtt, úgyhogy már is érkezik friss információkkal Ortutai Dóri, de előtte még teljesül Gábor kérése. Szia Kata, Gábor vagyok, és a legjobb barátomnak, Lacinak és párjának, Csengének szeretném Jetlag és March az Igen át című dalát küldeni. Ezzel zárjuk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszaköltözik a Hadtörténeti Múzeum a Budai Várba. A BKK kiírta a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának megtervezésére. Csak nem 2000-en vettek részt eddig a Belügyminisztérium épületlátogatási programján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szerint a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásain nem hangzott el olyan mondat, amelyben konkrét vállalás, határidő és összeg egyszerre szerepelt volna. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, továbbra sem tudni részleteket, pedig fontos lenne látni, milyen elképzelésekkel vágnak neki a munkának. Hozzátette, a KDNP konstruktívan áll a kormányhoz, volt jelölt, akit támogattak, másoknál tartózkodtak, de több esetben nemmel szavaztak. Visszaköltözik eredeti helyére a Budai Vár Kapisztrán terére a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Úgy fogalmazott, a Hadtörténeti Múzeumnak van a Budai Várban a helye, nem a miniszternek, és jelezte, hogy saját dolgozó szobája a Balaton utcai minisztériumi épületben lesz. A múzeum 2023-ban zárt be, miután az előző honvédelmi miniszter a Kapisztrán téri épületet irodának használta, a kiállítás pedig Székesfehérvárra került. A korábbi tervek szerint a múzeum a dísztéri honvéd főparancsnokság épületébe költözött volna, de most visszatérhet eredeti otthonába. A Kapisztrán téri épület 1929 óta szolgálta a múzeumot, amely az évtizedek során kiemelkedő gyűjteményt hozott létre, és a fővárosi turizmus egyik fontos helyszíne volt. A visszaköltözést az első kerület polgármestere is üdvözölte. Újabb fontos lépés történt a Petőfi híd felújításának előkészítésében. A Budapesti Közlekedési Központ kiírta a közbeszerzést a korszerűsítés tervezésére. A felhívás az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint tervezői művezetésre vonatkozik. A főváros a kész dokumentáció alapján dönt majd a felújítás műszaki tartalmáról és ütemezéséről. A mintegy 90 éves Petőfi hídat utoljára 1979-80-ban újították fel teljes körűen, azóta csak részleges beavatkozások történtek. Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeknél már jelentős korrózió és szerkezeti károsodás látható, ezért a felújítás műszaki és gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelezés a források rendelkezésre állása esetén 2029-ben indulhat. Múlt héten szerdán este a budapesti rendőrfőkapitányság kábítószer bűnözés elleni osztályának és a bűnügyi bevetési osztálynak a nyomozói elfogtak egy férfit a 13. kerületi lakásában. A lakás és az autó átkutatásakor körülbelül 100 gram kokaint, egy engedély nélkül tartott kiszerelt sorozatszámú éles lőfegyvert és lőszereket találtak. Amint egy 3 millió forint fekete piaci értékű kábítószert, a fegyvert, a lőszereket és a gépkocsit lefoglalták. Az 50 éves férfit kábítószer birtoklása és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Belügyminisztérium tavaly február óta 1878 érdeklődőt fogadott épületlátogatási programján, amelyet az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületében tartanak. A tárca hangsúlyozza, hogy elkötelezettek az építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránt, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a történelmi terek bemutatására. A látogatók a Részvitézek oltalmában című program keretében ismerhetik meg az épület történetét és felújított tereit. A Belügyminisztérium továbbra is várja a korábban regisztrált érdeklődőket a meghirdetett időpontokban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk az előrejelzések szerint. Nos, szerdán reggelre csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. Napközben csak fátyol és gomoly felhők lesznek fölöttünk. Sok napsütésre számíthatunk, ezzel együtt ismét erősödik az UV-sugárzás. Még holnap hűvös lesz, hiszen 17-18 fokot ígérnek a legmelegebb órákra, de aztán emelkedik a hőmérséklet, mert hogy holnap egy meleg front ér el bennünket. Ennek köszönhetően csütörtökön már 21-22 fokra számíthatunk, és pénteken, szombaton és vasárnap is ez lesz a helyzet, de hétvégén ismét jön egy mediterrán ciklon, ami miatt megint csak megnövekszik a felhőzet, és bizony záporos, zivataros, esős hétvégére számíthatunk majd. Jönnek az utak hírei. Az M5-ös autópályán pályaelhagyásos baleset történt Röszke felé Újhartyán térségében. A 46-os kilométernél kell forgalomkorlátozásra készülni. A fővárosban pedig úgy tűnik túljutottunk a mai délutáni csúcson, de azért van néhány útzár vagy útszűkület, ami nehezítheti az autósok dolgát. Például Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Karbantartás miatt tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, úgyhogy sávlezárásra készüljenek a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák-Ferenc utcától az Árpád útig is, és lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál, továbbá a Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. A harmadik kerületben a Pacsirtemező utcában a buszsávot zárták le befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt, az ötödik kerületben pedig a Nádor utcában tart a gázvezetéképítés, úgyhogy a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás a korlátozás. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak, vagy hívjanak, a számunkat tudják.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után 5 perccel folytatódik a kívánság műsor, és benne Balázs kérése teljesül, aki a legjobb barátjának, Zolinak küldi Junior Jacktől a Stupid Disco-t, előtte pedig Kamrattól a So Good forog, ezt a dalt pedig Móni szeretné hallani, és küldi mindenkinek, aki szereti.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Egy perccel járunk 4:48 után, és ebben az órában még tudom teljesíteni a kéréseket, úgyhogy gyorsan írják meg, hogy mit hallanának szívesen. Én pedig már is mondom, hogy mire melegítünk, mert hogy holnap jön a tájfutás világnapja a Ligetben. A Városliget Parkban közös futammal lehet ünnepelni a tájfutás világnapját. Ugye ennek a kezdeményezésnek is az a célja, hogy erre a csodaszép sportra ráirányítsa a figyelmet. Itt pedig most ki is próbálhatjuk. Az esemény ráadásul ingyenes, viszont regisztrálni kell, hogyha szeretnének indulni rajta. Kétféle táv közül választhatunk, próbára tehetjük magunkat akár az 1, akár a 2 kilométeres pályán. Amire pedig szükségünk van, az csupán egy kényelmes futócipő, kényelmes sportöltözék és egy kulacs. Nehogy véletlen szomjan maradjunk, minden más, amit a tájfutásnál használnunk kell, az a helyszínen rendelkezésre áll majd. Szóval sportcipőket elő, aztán holnap irány a Városliget, most pedig nézzük a kívánságokat. Sziasztok! Szétszakad a fejem a frontoktól, ó, pontosan tudom, hogy mit érzel, de talán jobb lesz, ha meghallgatom Király Viktor Run című dalát, ezt Marcsi írta nekünk. Igen, Marcsi, a frontok miatt van ez a makacs és nagyon tompa fejfájás szerintem a legtöbb embernél. Ugye ma a hideg, holnap pedig meleg front hat ránk, hát ez bizony a fejünk is megérzi, de a dal már is érkezik neked. Kedves Kata, kérném a kívánságműsorban Belinda Carlisle-től a Circle in the Sand című dalt, ezt pedig Zsuzsi írta, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább.

0: Király Viktordal szólt, ez volt a Run itt a Sláger FM-en, mi pedig futunk tovább az önök kéréseivel. Szia, játszanál valamit a Sophie and the Giants-től? Vera kérdezi ezt tőlünk. Vera, természetesen remélem jó lesz a Shut Up and Dance, mert én ezt választottam. Előtte azonban még Alexa kérését teljesítem. Kedves Kata, Szabolcsnak üzenem, hogy lassan időszerű lenne egy kávé kettesben, és küldöm neki a Where is my husband című dalt. Gondolom véletlenül sem célzásként, oké, már is jön. Aztán szétnézünk az utakon is.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vá!

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy hogyan hat ránk ez a mostani időjárás. Ugye a mai hidegfront és a holnapi melegfront jelenleg összekeveredőben van fölöttünk, úgyhogy kettős frontos tüneteket tapasztalhatunk magunkon. Ilyenkor nagyon gyakori a fejfájás, a vérnyomás ingadozás és a vérnyomás ingadozás miatti szédülés, de az ízületeink is fájhatnak, és a görcsös panaszok is intenzívebben kínozhatnak bennünket. A többfelé erős, helyenként viharos szél pedig tovább fokozza a kellemetlen tüneteket, és hát ez a hűvösebb, felhősebb idő sem igazán tesz jót a hangulatunknak, viszont jó hír, hogy holnapra sok napsütést ígérnek a meteorológusok, de melegebb nem lesz, 17-18 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. Szétnézünk az utakon. Volt egy baleset az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán térségében, a 46-os kilométernél továbbra is forgalomkorlátozás vár az autósokra. Az M3-ason pedig Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a másik irányba a külső és a leálló sáv használható. Az M4-esen Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sáverhúzásos terelés lassítja itt is a haladást. A 10-es számú főúton pedig több helyen is útszűkület van építési munkák miatt. Solymár térségében a 16-os és 17-es kilométer között, Pilisvörösváron a 18-as kilométernél, Piliscsabán pedig a 25-ös kilométernél. A fővárosban most már egészen jól lehet közlekedni, de arra figyeljünk, hogy lezárták a 18. kerületben a Vlasics-Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, és lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között, mert itt is zajlik a felújítás. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

mellett, ahol egy nagyon hangulatos erdei sétát tehetünk hatalmas fák és madárdal társaságában. Ennek a tanösvénynek az egyik újítása, hogy nem klasszikus információs táblákat helyeztek ki, szóval nem egyből didaktikus módon tanítanak, hanem kérdéseket vetnek fel. A válaszokon pedig hát egyrészt elgondolkodtatunk, másrészt megtaláljuk természetesen azokat is, egy QR kódot kell leolvasnunk, és már is kiderül a felvetett kérdésekre a válasz. Egy kellemes tavaszi hétvégén mindenképpen iramodjunk neki, és fedezzük fel ezt a vadonatúj tanösvényt. Itt a Sláger FM-ben pedig már is tovább barangolunk az önök kedvencei közt. Szia Kata, Timi vagyok Pécsről, épp csipetketésztát készítünk Jászminommal, szívesen hallgatnánk egy Michael Jackson számot. Köszönöm szépen. Csipetketészt, és mihez készül a csipetketészt? Mondjuk bableveshez? Hát előre is jó étvágyat kívánok nektek hozzá, már is jön egy jó kis Michael Jacksondal. Előtte azonban Vanda kérését teljesítem, aki a tesójának, Dórinak küldi az Embertelen dal új változatát, úgyhogy jön Preszter Gábor tala, úgy, ahogy azt Geszti Péter újra gondolta.

Slágerek változatosan, és Alex Warren dalával lassan véget ér a kívánság műsor, még egy kérést tudok teljesíteni, ez pedig Adritól érkezett. Hello Kata, remélem belefér még a kívánság műsorba. Árpinak üzenem, hogy köszönöm, hogy van nekem, és küldöm neki a Zene nélkül mit érek én című számot. A Back to Black tolmácsolásában érkezik már is a dal, még a friss infók előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energiatermelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
4: Lufthansa. American. Air France.
5: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Cipóval dicsérd a napot. Keresd az érték és minőség nagydíjas Ceres napi cipótermék családot, melyet négyféle ízben találhatsz meg a boltok polcain. Mert mindenkinek van egy kenyerünk és cipónk. www.ceressütő.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Fogyókúrásszereket vizsgál a fogyasztóvédelem. Közvetlen vonattal elérhető lesz Veszprémből az Adria. Pápa is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalomhoz. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Fogyókúrásszereket vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Közölték, az étrendkiegészítők piaca az elmúlt években jelentősen bővült. Ezért az ellenőrzések a hagyományos kereskedelem mellett az online értékesítésre is kiterjednek. Kiemelten vizsgálják a fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket, valamint a CBD tartalmú készítményeket. Ezeknél gyakoriak a tudományosan nem igazolt egészségügyi állítások, a gyors eredményt sugalló reklámok és a megtévesztő marketing eszközök. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unión kívülről származó növényi alapú összetevők esetenként élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. A nyári szezonban ismét elindul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel közvetlenül elérhető lesz az Adria több üdülőhelye Veszprémből és más dunántúli városokból is. A MÁV tájékoztatása szerint a járat június 26-a és augusztus 30-a között minden nap közlekedik. A vonat a budapesti keleti pályaudvarállomásról indul, majd többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is megáll. Az utasok közvetlenül juthatnak el Koperbe, Opátiába és Riekába, de átszállással Pula és Triest is elérhető. A legolcsóbb jegyek 20 eurótól indulnak, a gyermekek pedig már 5 euróért utazhatnak. A szerelvényen ülő, fekvő és hálókocsik is rendelkezésre állnak, így az utasok kényelmesen éjszaka utazhatnak a horvát és szlovén tengerpart felé. Egyre több az országban az elektromos töltő, és Veszprém kifejezetten jól áll. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt az országban. 2025-ben több mint 1000 berendezéssel bővült a hálózat. A legtöbb töltő továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pestvár megyében 510, Hajdúbihar vármegyében 415, Veszprémben pedig 210 berendezés üzemelt. Ezzel térségünk a harmadik legjobban ellátott megye. Pápa is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalomhoz, amelynek célja, hogy a ritkább fűnyírással segítsék a beporzó rovarokat és növeljék a városi zöld területek biodiverzitását. A Nagy-Britanniából indult kezdeményezés lényege, hogy tavasszal több vadvirág maradhasson érintetlenül, így táplálékot biztosítva a méheknek és lepkéknek. A város főkertésze Németh Kornél szerint Pápán több helyen is lehetőséget adtak a természetes növekedésnek, miközben a forgalmas vagy balesetveszélyes területeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet. A szakember hangsúlyozta, a magasabb növényzet segíti a talaj nedvességének megőrzését és kedvez a talaj élővilágának is. A kezdeményezés ugyanakkor megosztja a lakosságot, sokan továbbra is a rendezett, rövidre nyírt gyepet részesítenék előnyben. Tapolcán rendezték meg az 5. Nemzeti Ikarusz találkozót, ahol a magyar buszgyártás legendás járművei kerültek középpontba. A rendezvény célja, hogy a nyugati ország részben is bemutassa az ikaruszok történetét és hagyományait. A látogatók nosztalgia járatokon utazhattak a városban, délután pedig egy látványos 34 kilométeres felvonulást tartottak a Káli-medence településein keresztül. A programra több városból is indultak külön nosztalgia járatok, hogy minél többen részt vehessenek az eseményen. A helyszínen étterem, ajándéktárgyak és tombola is várta az érdeklődőket. A veterán autóval érkezők számára ingyenes belépést biztosítottak a kiállító térre. A Sláger FM híreit Szendő Fóritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rózsa Magdival szólt, ez volt az egyszer fent, egyszer lent, és hát most nekem is van egy olyan hírem, ami hát akár némi riadalomra is adhat okot, ugyanis képzeljék, az elmúlt hetekben a Délpesti Vízipolgárőr Egyesülethez több ízben is érkezett bejelentés aligátor teknősről. Ugye ez egy rendkívül veszélyes invazív faj, ami nem csak az őshonos faunára jelenthet veszélyt, de esetenként akár közegészségügyi kockázatot is jelenthet, illetve az emberre is veszélyes lehet ez az akár 30-35 kilósra is megnövő teknősfajta. A Molnár-sziget déli részén, a Gyáli-patak torkolati szakaszánál látták legutóbb, úgyhogy nagy erőkkel megindult a keresés, sajnos egyelőre nem találták meg az állatot, aki egyébként minden bizonnyal úgy került a természetbe, hogy valaki vette vagy szerezte otthoni tartásra, de rájött, hogy túlságosan nagyra nő, és egyszerűen felelőtlenül elengedte. A szakemberek most azt kérik, hogy a Molnár-szigeten egyrészt nagyon óvatosan sétálgassunk, túrázgassunk, másrészt, hogyha látjuk ezt az állatot, akkor mindenképpen azt haladéktalanul jelezzük nekik, reméljük, hogy minél előbb sikerül majd befogni. Mi pedig itt a Sláger FM-en már megyünk is tovább, Muri Enikő énekel nekünk, szól a késő már.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Halott Pénz és Jude Law közöse szólt, ez volt a Mielőtt megismertelek, és hát nagyon izgalmas volt a mai nap itt a Sláger FM-en, hiszen ugye lezáródott a zenei kvízünk, amelyben azt próbáltuk megvizsgálni, hogy önöknek hogy alakul a zenei preferenciája, hogy úgy állítsuk össze a dalainkat, ahogyan az önöknek a legjobban tetszik. Rengetegen kitöltötték idén is a zenei kvízt, ezért pedig jár a köszönet, és hát reggel óta osztottuk az ajándékokat, a Sláger reggelben is gazdára talált egy ajándék. Ezt a percet idézzük most vissza.
1: Petra már is hív valakit. Remélem, hogy mindenki, aki a zenei kvízüket kitöltötte, velünk van most.
2: Hát is ébren van, igen, ilyen korán reggel.
1: Hát, mi felébresztjük.
2: Hát reméljük, meg az ajándéka.
1: Hát pont azért. Tehát ne vegye az okon senki, hogyha mi vagyunk az ébresztő ma reggel.
2: És fel kell venni a telefont, ez fontos, mert különben...
3: Kinyomott minket!
1: Drága Emma! Emma kinyomott minket, se baj, megyünk tovább. Akkor hívunk egy következő számot. Szóval igen, tehát, hogy gondold el, tehát nyer egy komplett wellness hétvégét. Hát ezért az a legkevesebb, hogy nem vesz izokon, hogyha felébresztjük korán reggel. Egyébként meg már nincs annyira korán, hát 7 és 8 között már az ember legyen talpon.
2: Na! No.
1: Készüljön.
2: Jó, jó, nem hát, tudjuk, hogy mi a munkája. Igen, lehet, hogy éjszakai műszak volt, vagy bármi.
4: Bea, tessék!
1: Bea, jó reggel!
2: Jó reggelt!
1: Hogy te milyen szerencsés vagy? Duplán is szerencsés vagy, Bea? Bea, fogalmad nincs, mi történik. Itt Petra és Zoli a Sláger reggelből. Szia!
4: Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Nem ismerted meg Zoli hangját, Beám?
4: De most már
2: leesett.
1: Hirtelen lányos zavarában.
2: De édes vagy.
1: Figyelj, ezek szerint most hallgatod a Sláger reggelt? Nem.
2: Nem, most nem.
4: Minden reggel hallgatom, de én most nem kezdtem el.
1: Még nem kezdted el. Na, azért vagy te duplán szerencsés. Például azért, mert először az előbb Emmát hívtuk, aki nem vette föl a telefonját, így rád szállt a lehetőség, hogy hát, ha te felveszed, és annak apropóján, hogy ugye kitöltötted a zenei kvízünket, így veled tudathatjuk, hogy...
2: Megnyerted a két fős, két éjszakás félpanziós ellátással az Amar Hotel Mátra Füred Superior jó voltából felajánlott wellness hétvégét.
4: Úristen, ez bakancsvisszás volt, úristen.
2: Komolyan?
4: Komoly, úristen.
2: Igen, hát képzeld el, hogy én már jártam ott, imádni fogod a gyönyörű erdőt, tehát ami körülveszi, azon fantasztikus. Menjetek kirándulni, menjetek fel gyalog a Kékesre, mert csodálatos túráitok lesztek, és közben utána mehettek wellnesselni, meg finomakat enni.
4: Ó, Isten, nagyon-nagyon örülök, nem hiszek el benneteket, köszönöm szépen, nagyon-nagyon
1: vállás. Pont ezzel gondolkodtam, hogy az erdő, az, tehát hogy ez bármelyik évszakban szép lehet. Mikor voltál, Petra?
2: Én már voltam télen a csajokkal, amikor havas volt minden, voltam ősszel, amikor hullik le a levél, tavasszal, amikor gyönyörű zöld minden, szóval, hogy én imádom.
1: Beálltad, te mit tervezel, mikor mennél?
4: Nyáron.
2: Az akkor is szép.
1: Hát akkor hűsít az erdő.
4: De lehet, hogy ősszel.
2: Figyelj, Beám, és kit viszel magaddal?
4: Bármikor jó menni.
2: Kit viszel magaddal? Sorsot húztok a családba? Ja, férjem. Micsoda szerencsés egy fickó.
1: Igen. Még csak annyit.
4: Nagyon-nagyon sok évfordulom van idén. Én tényleg, én
2: 55
4: leszek, 60 és 40 éve vagyok együtt. 15 voltam, ő 20, úgyhogy...
2: Jézusom, kirázott a hideg! Ne!
4: De.
2: Csodálatos!
1: Van közös dalotok?
4: Közös dalunk?
1: Hát szokott lenni.
4: Figyelj, ennyi év alatt annyi sok közös volt.
2: Figyelj be, mi a jó házasság titka? Egyébként, ha már ennyi éve vagytok együtt.
4: Figyelj, sok-sok türelem.
2: Igen.
4: Sok-sok türelem és szeretet. A szeretet az alapja.
1: Hát az mindent
4: hűség,
1: visz.
4: Hűség, szeretet.
2: Hűség, szeretet, igen, és türelem.
1: Azt akartam még kérdezni, hogy a zenei kvízünkről mit gondolsz? Hogy tetszettek a zenék, amiket hallottál?
4: Tetszettek a zenék. Én túlnyomó részben a magyar retrósságereket szeretem, ugye koromnál fogva is. De tetszettek a zenék, érdemes volt végighallgatni, és szerettem.
2: Korodnál fogva, 50 éves vagy, még egy fiatal nő, ne viccelj. Na, mennyi?
1: 55.
2: 55?
4: Igen, 15 volt, amikor megismertem.
2: Ja, igazán. Jó, 55, ó, még kitri vagy.
1: Tudod, az élet.
2: Ugyan már, az 55 az új 35, tudod, mondd neki, hogy milyen mondások, mi meg
4: elhisztünk.
1: Drága Bea, jó utat kívánunk, majd jó pihenés, bármelyik évszakban menjetek is.
4: Haj, nagyon hálás. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük a szíves közelműködésed a zenei kvízben. Szia! És nincs vége, vannak még wellness hétvégéink.
2: És ékszervásárlási utalványaink is.
1: Mi több, jön mindjárt a Hablacs, úgyhogy várjuk a jelentkezést a 0630 30 30 95 8.
0: Ez nagyon aranyos volt. Igaz ugyan, hogy ez a kvíz most véget ért, de érdemes figyelgetni az applikációnkat, mert újra és újra jelennek meg játékok, sőt ajándékok ezen a felületen, és a kvíz kitöltőknek pedig még egyszer nagyon szépen köszönjük a segítséget. Itt a Sláger FM-en pedig már megyünk is tovább. Egy régi nagy kedvencünk, Charlie érkezik most, és a kávéház.

0: A korszelem csillog az égen, vakító napsütés éjjel a sötétben.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek. Ma 10 órakor menetrend szerint jelentkezik majd Esmiller András műsora, a Slágerkult, és benne ellátogatunk a Pesti Vigadóba, ahol ezen a héten szombaton Bíró Zsófia fúval a művész lép majd fel. Vele beszélget majd ma este Esmiller András, mi pedig belefülelünk kicsit a diskurzusba.
2: Május 16-a, Pesti Vigadó, hát nem akárhol a díszteremben.
3: Igen, ez egy gyönyörű helyszín.
2: Játszottál már ott?
3: Természetesen, egyébként már ugyanezzel a zenekarral egy fuvala versenyt közösen előadtunk, illetve a jelenlegi zenekarommal, a Nemzeti Filharmonikusokkal is rendszeresen koncertezünk ott.
2: Pastorale sorozat, talán ez az utolsó, ugye?
3: Igen, ebben az évadban ez az utolsó. A zenekarral tegnap kezdtünk el közösen dolgozni, én viszont már nagyjából január óta készülök erre a koncertre. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem olyan régen kaptam egy nagyon szép hangszert a Nemzeti Filharmonikusoktól használatra, illetve a vezetőségtől használatra, úgyhogy most ezzel a felkészüléssel egyetemben vagy együtt a hangszert is megtanulom kezelni, a hangszerhez is, hangszerrel is összeszokunk, így mondom, ezt azért az egy idő, úgyhogy most itt két feladatom van egyszerre. Úgyhogy ezért is szántam rá több időt, és hát nagyon-nagyon műsor tulajdonképpen 8 vagy 9 műből játszom részleteket. Ilyen azért nem szokott lenni, tehát ugye egy fuvala verseny az 3 tétel, most ez olyan, mintha 2,5 versenyművet játszanék el, szóval ez elég sok, és természetesen mindegyik színes, valamilyen szempontból különleges, technikás, nagy feladatot ad számomra, úgyhogy ez nagyon izgalmas, de azért ez egy nagyon nagy falat, inkább így mondom.
2: Ezért kellett január óta.
3: Igen, én ezért kezdtem el ezt most ilyen hamar. Sőt, már az is lehet, hogy már picit korábban is beleszogaltam, de így inkább...
2: Az is megmaradt most a fülemben, amit mondtál, hogy össze kell szokni a hangszerrel.
3: Igen,
2: ez meddig tart általában?
3: Hát, ez nehéz megmondani, ezért ugye ritkán fordul elő az életünkben, hogy egy új hangszerrel összeszokunk. Van, akik azt mondják, hogy egy év, vagy pár hónap. Azt érzem, hogy folyamatosan változik az is, ahogy én meg tudom szólaltatni. Folyamatosan találom hozzá kulcsokat, inkább így mondom. Miben kell máshogy hozzáállni, mint mondjuk az előző hangszerhez, amit
2: játszottam.
3: Mert nem
2: szól két hangszer ugyanúgy?
3: Igen, természetesen ezért is változtatunk, hogyha van rá lehetőség. Ez azért egy sokkal magasabb szintű hangszer, mint az én saját hangszerem, amin most az elmúlt években játszottam.
2: Mennyire tudtál beleszólni, vagy nem is kellett beleszólnod a műsorba?
3: Dehogy nem, ezt ketten állítottuk össze a sorozat szerkesztőjével és műsorvezetőjével, Solymosi Tari Emőkével.
2: Innen üdvözöljük, visszajáró vendégeket a műsorban.
3: Igen, és Záborszki Kálmánt is, akkor őt már őt is meg kell említenem. Volt körülbelül talán 2014-ben ugyanígy tavasszal volt már egy közös koncertünk ugyanebben a sorozatban. Akkor ez egy nagyon nagy sikere volt ennek, és mi is nagyon élveztük. És talán innen jött az ötlet, hogy akkor ezt meg lehetne ismételni. Ugyan a műsor teljesen más lesz. Akkor voltak különböző kamaraformációk, amivel felléptünk, és zenekarral is természetesen játszottam egy pár részletet, vagy egy pár tételt. Most egy szám lesz, ami ugyanaz, mint akkor. Ez Gluck operájából a Boldog Lelkek tánca. És ehhez egyébként érdekesség, hogy balett is lesz. Tehát tulajdonképpen táncolni is fognak a mi zenénkre. Ez

0: akkor hirtelen belekerültem egy olyan közegbe, ami nagyon a sajátom volt. Előtte egy kicsit olyan más voltam, mint a többiek. Természetesen előtte is egy tök jó iskolába jártam, azt is nagyon szerettem, de itt mindenki azzal foglalkozott, ami engem is érdekelt. Illetve az, hogy nem csak délelőtt voltunk együtt a közismereti órákon, a gimnáziumi órákon, hanem délután is a zenei órákat is. Talán volt olyan, hogy kicsit más csoport, vagy más összeállítású csoportban, mint a gimis osztálytársakkal. Így ugye délután is együtt töltöttük, pluszban még mindenki gyakorolt, aztán később, amikor már a zenekarban is együtt játszottunk, valamelyik zenekarban, mert nagyon sok zenekara van ennek az intézménynek, a kicsiket is már összefogja, azt hiszem, a igazán pici vonósokat, és aztán természetesen a csúcsa a mostani Szent István filharmonikusok, akkor nagy zenekarnak hívtuk, és így az estéinket is ott töltöttük együtt, és közösen zenéltünk, és az volt természetesen a megkoronázás a ennek a közösségnek, azt gondolom. Legalábbis számomra volt, mindenképpen. Ugye? Igen, ez a Kolumbusz utcában.
1: Érdemes meghallgatni a teljes interjút. Tehát 10 óra után Bíró Zsófia fuvola művésszel beszélget majd Esmiller András kollégám a Slágerkultban. Tartsanak velünk akkor is, és most is, mert repülünk tovább a Queen Bidalával. Szól az autó egy szerpentinán.
2: Most olyan kő

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és benne már jönnek is a friss információk, hiszen mindjárt 9 óra lesz, de előtte még van egy picike időnk, úgyhogy meghallgatjuk a Viva Comet All Stars dalát, jön a hazzene.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Karácsony Gergely szerint Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Elindult a központi szúnyogérítési program. Szerdán indul a Mester utca felújítása. Köszöntöm Önöket, Ortopéd Dóra vagyok. Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a kormány és a főváros együttműködésében, írta Karácsony Gergely Facebook oldalán. A főpolgármester szerint az elmúlt években sok javaslatot tettek a főváros működésének javítására, és ezek közül több most visszaköszön az új miniszterek meghallgatásain. Szerinte véget érhet a Budapest és vidék közötti mesterséges szembeállítás, elindulhat az önkormányzati rendszer átalakítása, és megszülethet a Budapest törvény is. A főpolgármester szerint a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz. Új lendületet kaphatnak a közlekedési fejlesztések, és erősödhet a környezetvédelem. A Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, miután Merkeli Béla rektor fotójával és hangjával visszaélve készítette hamis hirdetéseket a mesterséges intelligencia segítségével. Az interneten terjedő álreklámok prostatagyulladás elleni és értisztító készítményeket népszerűsítenek. Az intézmény nyomatékosan felhívta a figyelmet, az orvosok szakmai etikája tiltja a gyógyszerreklámokban való részvételt, ezért az ilyen tartalmakkal szemben gyanakvással kell élni. Elindult a központi szúnyoggérítési program, amelyet a katasztrófavédelem koordinál. A tavaszi időszakban elsőként biológiai lárvagyérítés zajlik. A szakemberek olyan természetes baktériumfehérjét juttatnak a vizekbe, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Az aszály miatt idén kevesebb terület érintett, de a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légigyérítésre is szükség lehet. A Duna mentén és Nyugat-Magyarországon földi kezeléseket végeznek a szakemberek. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a Kettl debreceni gyárának új épületében, miután a vállalat minden szükséges hatósági engedélyt megkapott a gyártás elindításához. A modulgyártást május 6-án indították el. A cég közlése szerint, amint a cellagyártáshoz szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás ugyanakkor nem új Debrecenben. 2024 ősze óta egy bérelt csarnokban két soron már 240 000 modult állítottak elő, amelyek mintegy 60 000 elektromos autóba kerültek Európa szerte. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövidtávú szálláskiadás szabályozásáról szóló javaslatát a Józsefvárosi Önkormányzat. A kerületben jelenleg mintegy 1760 regisztrált rövidtávú szállás működik, ezek aránya a lakásállomány 3,5%-a. A legtöbb a Palota negyedben és a Korvin negyedben található, ahol már túlterheltséget okoz a turizmus. A javaslat háromszintű korlátozást vezetne be. Kerületi szinten 4%-os plafont, a legzsúfoltabb negyedekben 6%-ot, máshol 1-4% közötti határt. Társasházi szinten 10-20%-os maximumot határoznának meg, és új szálláshely csak közgyűlési hozzájárulással jöhetne létre. A szabályozás célja, hogy a lakófunkció ne szulódjon vissza, és a közösségek terhelése csökkenjen. A javaslat május 31-ig online véleményezhető, május 26-án pedig lakossági fórumot tartanak a H13 kultpontban. Szerdán megkezdődik a Mester utca belső szakaszának felújítása Ferencvárosban. A munkálatok a Ferenc körút és a Haller utca között zajlanak majd több ütemben. A teljes érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, a közúti forgalom pedig a villamos pályára terelődik, így hosszabb menetidőre kell készülni. A kereszteződések átépítésekor további ideiglenes változások jönnek. A Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Viola utca pedig Zsák utca lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Masi Mouse játékos című dala. Én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt tölthetjük az estét is, és együtt látogathatunk el Cannes-ba, hiszen ma kezdődik, és egészen május 23-áig tart a 79. Cannes-i filmfesztivál, amelynek a fődíja ugye az aranypálma. No hát ezért a díjért idén is indul egy magyar alkotó, sőt, igazából a versenyprogramban két magyar rendező filmje is szerepel. Nemes Jeles László, aki 2015-ben a Saul fiával már egyszer elhozta a Cannes-i nagydíjat, idén a Molen című film rendezőjeként indul az aranypálmáért. A II. Világháborúban a francia ellenállás tagjaként tevékenykedő Jean Molen történetét meséli el ez az életrajzi filmalkotás, ami ott van a fődíjra jelöltek között. Rövid filmes kategóriában pedig egy fiatal magyar rendezőnő, Krév Zsuzsanna képviseli hazánkat az Agvalta című francia koprodukcióban készült animációs filmmel. Na hát ezekért a filmekért izgulhatunk idén nagyon-nagyon. A nagy izgalom közepette pedig azért a táncról se feledkezzünk el, jön már is egy United dala, a Hófehér Jaguár.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan még mindig elvarázsol ez a dal. A Bagosi Brothers Company-től forgott az Olyan ő. Én pedig nagyon szép estét kívánok önöknek, és jó készülődést a holnapra. A készülődésben egy picit én is igyekszem önöknek segíteni, elárulom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, úgy néz ki, hogy szerdán kimondottan hűvös, de legalább napsütéses májusi idő vár ránk. Kora reggel mindössze 7-8 fokot mutatnak majd a hőmérőink, de már a reggeli órákban szép derült lesz fölöttünk az ég. Tudom, hogy ezt most nehéz elképzelni, de ezek a felhők, amik most fölöttünk vannak, még az éjszakai órákban kiesik magukat, és elvonulnak, és reggel szikrázik majd a fény. Ennek ellenére azonban csak 17-18 fokig emelkedik a hőmérséklet, és még a délelőtti órákban élénk lehet a légmozgás, délután erős szélre inkább csak a Dunántúlon élők számíthatnak. Csapadék holnap térségünkben nem érkezik, és várhatóan még csütörtökön sem fog esni, péntektől azonban megint borongósra fordul az időjárásunk, hiszen akkor elér majd bennünket egy újabb mediterrán ciklon, a legtöbb esőt egyébként szombatra várhatjuk, úgyhogy lehet, hogy most nem a legjobb ötlet a szabadtéri program, bár az is igaz, hogy nem vagyunk cukorból. A záporok, zivatarok után pedig, ha kisüt a nap, akkor megjelenhet az égen a szivárvány, ez is csodálatos látvány, talán ebben is részünk lesz majd hétvégén, most pedig a Kowalski meg a Vega hoz nekünk egy ilyen égi jelenséget. Tőlük szól a viharban szivárvány.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Biztos vagyok benne, hogy önök is hallottak a hantavírusról. Ugye a Covid járvány után most sokan félelemmel, vegyes érzésekkel olvasták annak a hajónak az esetét, amelyen felütötte a fejét a hantavírus. Hogy kell-e tartani a járványtól, és hogy egyáltalán mi ez a vírus? Erről beszélgetett ma reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli dr. Szlávik Jánossal, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosával. Ezt a beszélgetést idézzük vissza.
1: Három utas halt meg fertőzésben egy óceánjáró hajón, amely Argentinából indult útnak még a múlt hónapban. Bő egy hete vált bizonyossá, hogy hantavírus végzett velük. A hajóról egyébként többeket evakuáltak, és azután már karantén alá is vonták, de hát közben voltak, akik kiszálltak egy-egy megállónál, szigeten. Őket igyekeztek most felkutatni a hatóságok, biztos, ami biztos. Közben nagyon érdekes, hogy a holland KLM légitársaság is validálta, hogy az egyik légiutas kísérőjük hantavírus fertőzés szedett össze egy johannesburgi járatukon, és hát a WHO is most már azt mondta, hogy igen, itt-ott most így felbukkant ez a bizonyos hantavírus, de hogy ez mi fán terem, meg hogy kell-e aggódnunk, ezt szeretnénk most akkor tisztába tenni. Úgyhogy a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa, dr. Szlávik János a vonalban.
2: Jó
1: reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Oly régen beszéltünk már, úgyhogy épp itt az ideje, hogy ezt tisztázzuk. Egyrészt mi ez a vírus, mit tesz és milyen tünetei vannak?
3: Szóval nincs ebben semmi újdonság. Ez a hantavírus, ez egy régóta ismert vírus, és nagyon régen tudtuk, hogy ez a dél-amerikai változat, ez az andok változat, ez a leggonoszabb, ennek a halálozása akár 40% is lehet, ami ugye stimmel, hogyha 8 betegből 3 meghalt, akkor hozza a statisztikát sajnos. A legriasztóbb az volt, hogy azért ezen a hajón itt emberről emberre terjedés talán kicsit gyakrabban fordult elő, mint korábban, és a kutatók megijedtek, hogy nem arról van szó, mint a koronavírusnál, hogy valami változott a vírus, értitek, és sokkal jobban terjed emberről emberre, és akkor tényleg gáz lett volna, de nem. Hát ugyanaz a génszekvenciája, ez ugyanaz a jó régen ismert andokvírus, amit az emberiség régen ismert, és tudta, hogy azok között, a munkások között, akik egérürüléket takarítanak, vagy olyan helyen járnak, ahol sok a patkány, akkor ritkán, de előfordult fertőzés, és nagyon ritkán emberről emberre is állt.
1: Milyen tünetekkel járt? Tehát mit csinál alapvetően ez a vírus?
3: Ugye kétféle van, ez a dél-amerikai, amiről most beszélünk, ez a tüdőfertőzéssel járó hantavírus fertőzés. Először ilyen influenzás tünetei vannak, lázas, köhög, fájnak az ízületei, esetleg hasmenése van, utána pedig egy nagyon komoly fulladás és tüdőgyulladás alakul ki, vizenyő lesz a tüdőben, és nagyon gyorsan intenzív osztályra lélegeztető gépre kerül az illető. Tehát ezért ilyen nagyon súlyos a kórkép. A másik, ami Európában, Ázsiában és Magyarországon is előfordul, ez elsősorban az influenza-szerű tünetek után vesekárosodással jár, viszont a halálozása jóval alacsonyabb, alig 10-15%.
1: Említetted ezt a patkányos egér ürüléket, itt arról van szó, hogy aki takarít, az mondjuk belélegzi azt a port, ami mondjuk ott felszáll közben. Tehát nem arról van szó, hogy nem mosott kezet és közben a szájához ért, vagy ilyesmi, hanem...
3: Nem, bár úgyis fertőzött, sőt, hogyha megharap a patkány, olyan eseteket is leírtak. Tehát van másféle útja a fertőzésnek, hát ezeket kerülni kell. Tehát ezeket figyelni kell. Kerülni kell, vagy ha ilyen helyen dolgozol, akkor igenis maszkot kell hordani szigorúan.
2: Szerinted itt a hajóra hogy került ez a vírus?
3: Na most a másik gond volt, hogy nem találták, hogy ki volt az első.
2: Hogy ki volt a forrás. Ügyek,
3: hogy indexesett a forrás. Aztán persze rájöttek, hogy az az ornitológus, aki először meghalt, az egy ilyen szemétszeleten figyelt meg madarakat. Na most szemétszele, patkány, teljesen összeáll a kép, simán belélegezhette ott, ugye közeli kontaktussal megfertőzhette a feleségét, ő volt ugye a második áldozat, és hát úgy tűnik, hogy az összezárt hajón, ugye ez egy aránylag kis tengerjáró hajó, csak gondolom köhögött, és csak megfertőzött más utasokat is. Így jött össze a utas.
1: Egyébként, hogyha előbb rájöttek volna, hogy mi a baj, hogy hantavírus, akkor ez gyógyítható, kezelhető valamilyen módon?
3: Sajnos nem. Azt mondják, hogy ha korán felismered, akkor azért jobb esélyeid vannak, ugye infúzió, lélegeztetőgép, stb. De semmilyen speciális kezelés nincs rá. Se védőoltás, se gyógyszer. Ugye ezért fél tőle a világ, de ebből rengeteg féle van. Ott van a bolíviai hemorrágiás láz, ott van szín, akkor lehetne sorolni azokat a vírusokat, amik veszélyesek az emberiségre, és semmilyen gyógyszerünk nincs ellene.
2: Amúgy a nevét azt miről kaptam? Miért hantavírus?
3: Na, azt nem tudom.
2: Nem lehet, hogy
3: valami, amit az andok változat, az könnyű, mert ott van a bolíviai könnyű, az európai, a a Puma és a Dobrava, ugye az a felfedezési helyükről van, a hantát nem tudom.
1: Okay. Mindenesetre csak ez most az az eset volt, amikor jobb félni, mint megijedni, gyorsan megkongatták a vészharangot, de gyakorlatilag most már elülni látszik ez az egész, tehát különösebben nem kell aggódnunk.
3: A 42 nap a lappangás ideje, úgyhogy szegényeknek ki kell várni a 42 napot karanténban, akiket haza vittek, de nem nagyon valószínű, hogy ebből már újabb esetek lesznek.
2: Figyelj, közben megnéztem, mert Google a legjobb barátom. Kérlek szépen, a hantavírus a koreai Hantan folyóról kapta a nevét, ahol a vírust először azonosították 1970-ben.
3: Valóban, ugye a koreai háború idején volt az első nagyobb járvány.
2: Ennyi.
1: Akkor nem a Jim Carrey-féle hantázásról.
2: Nem.
1: Jó, köszönjük szépen, Dr. Szlávik János infektológusnak.
3: Szervusz!
0: Nagyon hasznos és fontos tisztában lenni az ilyen jellegű betegségek természetével, és hát azzal is, hogy a megelőzés a legfontosabb, és hát a megelőzésben a legnagyobb szerepe ez esetben is a személyes higiéniának van, úgyhogy ha hazaérnek, legyen az első dolguk rögtön azután, hogy leveszik a cipőt, hogy alaposan kezet mosnak, és a holnapot is indítsák a Sláger reggellel. Porne Petra és Somogyi Zoli számít az önök megtisztelő figyelmére már reggel 6 órától, most pedig már megyünk is tovább Aucsilla dalával, jön a Vigyél el!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letették az eskütatis a kormány miniszterei. 4 tárcavezető kap vétójogot a kormányban. 4 napos lesz idén a Hello Margit összművészeti fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, mondta az országgyűlésben Magyar Péter. A kormányfő szerint a kabinet olyan miniszterekből áll, akik saját területükön már bizonyítottak, és akik az első naptól képesek döntéseket hozni. Magyar Péter bemutatta a tárcavezetőket, és elmondta, hogy milyen feladatok ellátását várja el tőlük. 4 tárcának kiemelt szerepet szán, a pénzügyminisztériumnak, az egészségügyi minisztériumnak, az oktatási és gyermekügyi minisztériumnak, valamint az igazságügyi minisztériumnak, ezek vezetői vétójogot kapnak. A beszéd után letette az esküt a kormány, 16 minisztere majd aláírták az esküokmányokat. Évféltől így új kormánya van Magyarországnak. Több mint 2500 jogsértést tárt fel a roadpol ellenőrzés, az ORFK közlése szerint. A múlt heti országos ellenőrzésen a rendőrök 6836 tehergépkocsit és 513 buszt vizsgáltak. A teherautóknál 108 esetben a vezetési és pihenőidő szabályait sértették meg, 322 alkalommal a jármű vagy rakománybiztonsággal volt gond, 147 esetben pedig okmánnyal kapcsolatos jogsértést találtak. 1075 járművezető gyorsan hajtott, 352-en nem használták a biztonsági övet, és 6 sofőrnél merült fel alkoholfogyasztás gyanúja. A buszoknál 40 vezetési idős és 12 okmányos szabályszegést rögzítettek. A Szülőkháza Alapítvány országos és nemzetközi szinten is bővíti segítőkör programját, amely az állami gondoskodásban élő gyerekeket és nehéz helyzetű családokat támogatja. A hálózat már működik Győrben, Budaörsön, Érden, Diósdon és Szerencsen, valamint 2 gánai közösségben is. A program szemüveg és higiéniai támogatásokat, táborokat, kulturális eseményeket és mentorálást kínál. Önkéntesek, szakemberek és cégek csatlakozását várják, akár élményprogramokkal, szolgáltatásokkal vagy adományokkal. Május 14 és 17-e között újra megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált a Margit negyedben. A program néhány napra még hangsúlyosabban mutatja be Buda egyik legpezsgőbb kulturális városrészét. Az idei fókusz a fenntarthatóság és a tudás átadás, mondta a Sláger FM-nek Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere.
2: A Hello Margit összművészeti fesztivál azt hivatott bemutatni, hogy a Margit negyedben megtelepedett kulturális élet, ezek a kapcsolódó helyek, galériák, közösségek, azok pontosan milyen hatalmas kulturális tartalmakat állítanak elő az idei évben. 4 napos lesz a fesztivál, több mint 100 program, több 10 helyszínen. Van közöttük színház, divat, fenntarthatóság.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Helyet kap, ezúttal is egy kivételes helyszínen van, mert már igen.

A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: de szeretem pénzt.
1: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszaköltözik a Hadtörténeti Múzeum a Budai Várba. A BKK kiírta a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának megtervezésére. Titka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Visszaköltözik eredeti helyére a Budai Vár Kapisztrán terére a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Erről Ruszin-Szendi Romulus beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Úgy fogalmazott, a Hadtörténeti Múzeumnak van a Budai Várban a helye, nem a miniszternek, és jelezte, hogy saját dolgozó szobája a Balaton utcai minisztériumi épületben lesz. A múzeum 2023-ban zárt be, miután az előző honvédelmi miniszter a Kapisztrán tér épületet irodának használta, a kiállítás pedig Székesfehérvárra került. A korábbi tervek szerint a múzeum a dísztéri honvéd főparancsnokság épületébe költözött volna, de most visszatérhet eredeti otthonába. A Kapisztrán téri épület 1929 óta szolgálta a múzeumot, amely az évtizedek során kiemelkedő gyűjteményt hozott létre, és a fővárosi turizmus egyik fontos helyszíne volt. A visszaköltözést az első kerület polgármestere is üdvözölte. Újabb fontos lépés történt a Petőfi híd felújításának előkészítésében. A Budapesti Közlekedési Központ kiírta a közbeszerzést a korszerűsítés tervezésére. A felhívás az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint tervezői művezetésre vonatkozik. A főváros a kész dokumentáció alapján dönt majd a felújítás műszaki tartalmáról és ütemezéséről. A mintegy 90 éves Petőfi hídat utoljára 1979-80-ban újították fel teljes körűen, azóta csak részleges beavatkozások történtek. Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeknél már jelentős korrózió és szerkezeti károsodás látható, ezért a felújítás műszaki és gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelezés a források rendelkezésre állása esetén 2029-ben indulhat. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya egy ritka és különösen összetett gyermekurológiai beavatkozás elvégzéséhez szükséges, flexibilis URS eszközzel gazdagodott a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően. Az új eszköz segítségével egy 10 éves erdélyi kisfiúnál végeznek korszerű, húscsövön keresztül lézeres vesekőzúzást és köeltávolítást. A nagy szakértelmet igénylő magas kockázatú beavatkozást kisgyermekeknél Magyarországon csak a Heimpál gyermekkórház vállalja. Az adományozott eszköz nem csak a kisfiú gyógyítását segíti, hanem hosszú távon a hasonló, minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. Múlt héten szerdán este a budapesti rendőrfőkapitányság kábítószer bűnözés elleni osztályának és a bűnügyi bevetési osztálynak a nyomozói elfogtak egy férfit a 13. kerületi lakásában. A lakás és az autó átkutatásokor körülbelül 100 gram kokaint, egy engedély nélkül tartott kiszerelt sorozatszámú éles lőfegyvert és lőszereket találtak, amint egy 3 millió forint fekete piaci értékű kábítószert, a fegyvert, a lőszereket és a gépkocsit lefoglalták. Az 50 éves férfit kábítószer birtoklása és lőfegyverrel vagy lőszer visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A hétvégén tartja a 29. múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum. A rendezvényen 104 hazai múzeum mutatkozik be a múzeumkertben, ahol séták, koncertek, családi programok és szakmai beszélgetések várják a látogatókat. Többek között a Magyar Természettudományi Múzeum, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum közeműködésével. A múzeum kiállításai a rendezvény ideje alatt ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letették az eskutatiszt a kormány miniszterei. 4 tárcavezető kap vétójogot a kormányban. 4 napos lesz idén a Hello Margit összművészeti fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A Tisza kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, mondta az országgyűlésben Magyar Péter. A kormányfő szerint a kabinet olyan miniszterekből áll, akik saját területükön már bizonyítottak, és akik az első naptól képesek döntéseket hozni. Magyar Péter bemutatta a tárcavezetőket, és elmondta, hogy milyen feladatok ellátását várja el tőlük. 4 tárcának kiemelt szerepet szán, a pénzügyminisztériumnak, az egészségügyi minisztériumnak, az oktatási és gyermekügyi minisztériumnak, valamint az igazságügyi minisztériumnak, ezek vezetői vétó. Jogot kapnak. A beszéd után letette az esküt a kormány, 16 minisztere majd aláírták az esküokmányokat. Éjféltől így új kormánya van Magyarországnak. Több mint 2500 jogsértés tárt fel a roadpol ellenőrzés, az ORFK közlése szerint. A múlt heti országos ellenőrzésen a rendőrök 6836 tehergépkocsit és 513 buszt vizsgáltak. A teherautóknál 108 esetben a vezetési és pihenő idő szabályait sértették meg. 322 alkalommal a jármű vagy rakománybiztonsággal volt gond, 147 esetben pedig okmánnyal kapcsolatos jogsértést találtak. 1075 járművezető gyorsan hajtott, 352-en nem használták a biztonságjövet, és 6 sofőrnél merült fel alkoholfogyasztás gyanúja. A buszoknál 40 vezetési idős és 12 okmányos szabályszegést rögzítettek. A Szülőkháza Alapítvány országos és nemzetközi szinten is bővíti segítőkört programját, amely az állami gondoskodásban élő gyerekeket és nehéz helyzetű családokat támogatja. A hálózat már működik Győrben, Budaörsön, Érden, Diósdon és Szerencsen, valamint 2 gánai közösségben is. A program szemüveg és higiéniai támogatásokat, táborokat, kulturális eseményeket és mentorálást kínál. Önkéntesek, szakemberek és cégek csatlakozását várják, akár élményprogramokkal, szolgáltatásokkal vagy adományokkal. Május 14 és 17-e között újra megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált a Margit negyedben. A program néhány napra még hangsúlyosabban mutatja be Buda egyik legpezsgőbb kulturális városrészét. Az idei fókusz a fenntarthatóság és a tudás átadás, mondta a Sláger FM-nek Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere.
2: A Hello Margit összművészeti fesztivál azt hivatott bemutatni, hogy a Margit negyedben megtelepedett kulturális élet, ezek a kapcsolódó helyek, galériák, közösségek, azok pontosan milyen hatalmas kulturális tartalmakat állítanak elő az idei évben. 4 napos lesz a fesztivál, több mint 100 program, több 10 helyszínen. Van közöttük színház, divat, fenntarthatóság, gyermekprogramok, zene. 2 eseményt emelnék ki, az egyik az a fenntartható divat nyomában című Fény utcai piacon, egy divat bemutatóval összekötött rendezvény, ez lesz a fesztiválnak a megnyitó eseménye. A komoly zene is helyet kap, ezúttal is egy kivételes helyszínen a Mesvártiget hűs árnyaiban, a Szökőkút mellett a Duha szimfonikusok ad egy koncertet, de lesz ezen kívül helytörténeti program, filmvetítések és minden mennyiségben irodalom.
1: A Hello Margit 2026 célja, hogy a Margit negyed kulturális közösségeit és értékeit közös ünneppé formálja. A Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért Krasznahorkai László kapta idén az Artisius irodalmi nagydíjat. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltis Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Az Artisius díjat alapítása óta eddig 101 költő és író vehette át. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Programajánló. Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 7:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címe, és ez már a második Csíkszerda koncert hétvége. A Csíkszerda nem más, mint az utolsó Hawaii királynő tragikus sorsát megidéző kórus, improvizációval és csodás óceánidai dalokkal, aki országa védelmében végül aláírja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást, ezzel bizonyára egy teljes kultúrát mentve meg. A lágy dalok és finom harmóniák mögött egy szinte teljesen ismeretlen dalkultúra bújik meg, melynek megidézését nagyon ritkán hallhatjuk kórusok előadásában, hát főleg Magyarországon. Így hát itt az idő, hogy a Fülöp-szigetektől Hawaiig és Új-Zélandtól Tongáig vezessék hallgatóságukat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól

0: Merkeli Béla rektor fotójával és hangjával visszaélve készítette hamis hirdetéseket a mesterséges intelligencia segítségével. Az interneten terjedő álreklámok prostatagyulladás elleni és értésztító készítményeket népszerűsítenek. Az intézmény nyomatékosan felhívta a figyelmet, az orvosok szakmai etikája tiltja a gyógyszerreklámokban való részvételt, ezért az ilyen tartalmakkal szemben gyanakvással kell élni. Elindult a központi szúnyoggérítési program, amelyet a katasztrófavédelem koordinál. A tavaszi időszakban elsőként biológiai lárvagyérítés zajlik. A szakemberek olyan természetes baktériumfehérjét juttatnak a vizekbe, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Az aszály miatt idén kevesebb terület érintett, de a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légigyérítésre is szükség lehet. A Duna mentén és Nyugat-Magyarországon földi kezeléseket végeznek a szakemberek. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a Kettl debreceni gyárának új épületében, miután a vállalat minden szükséges hatósági engedélyt megkapott a gyártás elindításához. A modulgyártást május 6-án indították el. A cég közlése szerint, amint a cellagyártáshoz szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás ugyanakkor nem új Debrecenben. 2024 ősze óta egy bérelt csarnokban két soron már 240 ezer modult állítottak elő, amelyek mintegy 60 ezer elektromos autóba kerültek Európa szerte. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövid távú szálláskiadás szabályozásáról szóló javaslatát a Józsefvárosi Önkormányzat. A kerületben jelenleg mintegy 1760 regisztrált rövid távú szállás működik, ezek aránya a lakásállomány 3,5%-a. A legtöbb a Palota negyedben és a Korvin negyedben található, ahol már túlterheltséget okoz a turizmus. A javaslat háromszintű korlátozást vezetne be. Kerületi szinten 4%-os plafont, a legzsúfoltabb negyedekben 6%-ot, máshol 1-4% között határt. Társasházi szinten 10-20%-os maximumot határoznának meg, és új szálláshely csak közgyűlési hozzájárulással jöhetne létre. A szabályozás célja, hogy a lakófunkció ne szulódjon vissza, és a közösségek terhelése csökkenjen. A javaslat május 31-ig online véleményezhető, május 26-án pedig lakossági fórumot tartanak a H13 kultpontban. Szerdán megkezdődik a Mester utca belső szakaszának felújítása Ferencvárosban. A munkálatok a Ferenc körút és a Haller utca között zajlanak majd több ütemben. A teljes érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, a közúti forgalom pedig a villamos pályára terelődik, így hosszabb menetidőre kell készülni. A kereszteződések átépítésekor további ideiglenes változások jönnek. A Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Viola utca pedig Zsák utca lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letették az eskutatiszt a kormány miniszterei. 4 tárcavezető kap vétójogot a kormányban. 4 napos lesz idén a Hello Margit összművészeti fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, mondta az országgyűlésben Magyar Péter. A kormányfő szerint a kabinet olyan miniszterekből áll, akik saját területükön már bizonyítottak, és akik az első naptól képesek döntéseket hozni. Magyar Péter bemutatta a tárcavezetőket, és elmondta, hogy milyen feladatok ellátását várja el tőlük. 4 tárcának kiemelt szerepet szán, a pénzügyminisztériumnak, az egészségügyi minisztériumnak, az oktatási és gyermekügyi minisztériumnak, valamint az igazságügyi minisztériumnak, ezek vezetői vét. Kapnak. A beszéd után letette az esküt a kormány, 16 minisztere majd aláírták az esküokmányokat. Évféltől így új kormánya van Magyarországnak. Több mint 2500 jogsértést tárt fel a Roadpol ellenőrzés, az ORFK közlése szerint. A múlt heti országos ellenőrzésen a rendőrök 6836 tehergépkocsit és 513 buszt vizsgáltak.